0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: SMS kaphatunk arról, ha jön a jégeső. Békés vármegyében írtják a héten a szúnyogokat. Ma csak keleten lehetnek záporok, máshol száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingyenes jégeső riasztó szolgáltatás indult hazánkban. Egy telefonszámmal és az irányítószámunkkal regisztrálhatunk a jégeső.hu oldalra, ezután a rendszer SMS-ben figyelmeztet minket akkor, ha a lakóhelyünkre egy órán belül jégeső csap le, így van idő felkészülni a veszélyhelyzetre. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a jégeső is, ami komoly károkat tud okozni az ingatlanokban és az autókban. A biztosítók a viharkárok miatt évente nagyjából 10-15 milliárd forintot fizetnek ki az ügyfeleiknek. Békésvár megyében folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vármegyében lévő holtágaknál nagyjából 150 hektárnyi területre a levegőből juttatják ki a lárvák elleni biológiai készítményt. A szakértők szerint a meleg, száraz időjárás miatt egyelőre nem alakult ki erős szúnyogártalom, és a következő hetekben mi is tehetünk azért, hogy ne is legyen szúnyoginvázió, vagyis esők után érdemes kiönteni a vödrökben, virágládákban vagy egyéb tárolókban összegyűlt vizet, amikből kikerülhetnek a lárvák. A Navy honlapján követhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak azt mondta, hogy a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
3: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött. Környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
2: Bezárták a tatabányai gyémántfürdő uszodáját, mert egy vadmalac belefulladt a medencébe. Az üzemeltető vasárnap este közölte, hogy az uszoda csak a vizsgálatok és a hatósági egyeztetések lezárása után nyithat ki újra. A vadmalac tetemét egyébként vasárnap reggel találták meg a vízben, azonnal eltávolították, és egy speciális fertőtlenítést végeztek a vízben. Napos időnk lesz ma, esik sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon élők számíthatnak kisebb esőkre, a szél pedig sok felé megélénkül majd. 23-29 fokig melegszik ma a levegő, este pedig 10-17 fokot mérhetünk majd. Holnap már újra kellenek az esernyők, ugyanis bárhol eleredhet az eső, a Dunántúlon pedig kiadós csapadék várható, és a szél is megerősödik. Szerdán 16-24 fok között alakul a csúcshőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Térképen a szőlőkabóca elleni védekezés. Mostantól éjjel is szesztilalom van Varsóban. Marad a változékony idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette. Jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások, uniós támogatása is megvalósulhat. Hozzáférhetővé válik több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás is, ez pedig a magyar hallgatók teljes körű részvételét is lehetővé teszi az Erasmus programokban. A kormányfő jelezte, a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Azt is bejelentette, hogy hivatalosan is benyújtották a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez. Követhető a Nébik honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató rádiónak elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
3: Az amerikai szőlőkabóca ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségnek, a fitoplazmának a terjesztésével okozza a legnagyobb problémát. Ez a hazai szőlőtermesztés legsúlyosabb növényegészségügyi kockázatát jelenti. Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
2: Éjszakai szesztilalom lépett életbe Varsóban, így mostantól este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árusítani a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói reptér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros két negyedében kísérleti jelleggel már tavaly őszóta működik a tilalom. Ezekben a városrészekben több mint harmadával csökkent a bűnesetek száma. Ma már napos, szárazabb időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Napközben a szeles időben 23-29 fokot mérhetünk majd. Holnap már újra bárhol eshet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Az élénk szél mellett a Dunántúlon 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Marad a változékony idő a hét második felében is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Kiépítettek egy újabb terelést az M5-ösön Örkény és Lajos Mizsek között, az 56-os és a 64-es kilométer között. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Közben az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Adta hírul az Útinform. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 6 óra 8 perc, jó reggel, szevasztok, drága barátok, ez most egy KED.
1: Szuper,
0: ügyes. KED. Oké, jó, meg vagyok zavarodva, de most már tudom, KED, jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Mindenkinek jó reggelt. Szia, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Ó, hogy hullik alá a haja.
3: Ugye?
0: Igen. Ugye? Hullik alá a haja a piros kis köntösére.
3: Igen. Ez egy
0: csipke köntös.
3: Csipke köntös, igen. Ami így jöttem. Kevés időm volt elkészülni, úgyhogy ezért vagyok ma köntösben.
0: Mely az a Breitling Ferenc utcában? Mekkora az a lakás, Gyuri? Tehát, hogy hogy fél el ennyi ruha?
2: A neté ilyen 45-50 négyzetméter körüli, ugye? 55,
0: akkor nem lehet lépni.
3: Hát de, mert tök jól el tudtam pakolni a ruháimat.
0: Aha.
3: De. Jaj, de utálom.
0: Ne utáld, amit te alkottál.
3: Mindegy, utálom akkor is. Hát nyilván vannak olyan emberek, alkotnak valamit és utálják.
2: Vannak olyan nagy
0: ez nálam a vécéma. Ja. Jó. Na mindegy, szóval elfész, el tudod rakni a ruháidat? Szóval, én rájöttem egyébként, hogy a kis helyen való gazdálkodás, helyen való gazdálkodás, az a jachtgyártóknak a nagy tudománya. Tehát én nem tudom, hogy jártál nálad, nem lakberendezően a jachtgyártó, de úgy, tehát ők tudják elrakni a cuccokat, de annyi ruhád van, Anett, amit bemutattál, sőt, még dicsekszel is azzal, hogy egy csomó ilyen árcédulás van még, amit még kisebb bontottál, hogy nem értem, hogy ebben a kis lakásban hogy férhet ez el.
3: Tök jól, sokszor én sem értem.
2: Hát tényleg el kell húzni a válfágat, hogy a konyhába át tudjál menni, vagy ilyesmi.
3: Nem, szekrényben van minden. Van minden, és ilyen tök jól elpakoltam. Szerintem ennek én a nagymestere vagyok.
0: Jó, elhiszem, vannak ilyenek.
3: Igen, és cipőm is sok van. És
0: tervez hajókat.
3: Na jól van. Hát, csak ahhoz tudod, más is kellene.
0: Egy szerúzza, a tervezéshez nem kell, a vásárláshoz kell sok.
2: Többi meg ott van a Csabinál, az álma. Álma kulcsa.
0: Na, képzeljétek el, Pusszantásos Zsolt írja nekem hosszan egy pár érdekesség Stingről, ő beleolvasott a könyvébe, és Zsolt most komolyan, egy SMS-t megint megért az, hogy leírja nekem olyan dolgokat, amit vélhetően tudok.
2: Ajjaj.
0: Stingről. Szóval egy újabb nekifutás. Egy újabb nekifutás a hírnévnek, és megint a fal, Zsolt. A fal. Halója, Svej, Főni. Ez teljesen off-topic, de most nézem a póker arcokat Matt Damonnál. Mint póker fan, rajongó, értem. Tehát mindig összezavar. FUN-nel írja. Ami angolul azt jelenti, hogy örömvic. A fan az meg azt jelenti, hogy rajongó. És egyébként ventilátor. Tehát, hogy ezt a kettőt jelenti. És a magyar azt mondja fan, akkor mondja, hogy fan, rendben van, de akkor legalább írja A-val, és ne U-val. Érted?
2: Pókerventilátor.
0: Nem pókerventilátor, hanem pókeröröm. Érted? De nem rajongó. Na mindegy, és egy klasszik idézet, a dolog lényege a következő, ha nem szúrod ki az első fél órában, hogy ki a Balek az asztalnál, te magad vagy a Balek. Na, én általában nem szúrom ki, ezt Blitz Peti írta.
1: Ó, hát én azonnal tudom, hogy ki a Balek az asztalnál.
0: Te tudsz pókerezni, szoktál?
1: Nem tudok pókerezni, de ha leülök egy asztaltársasághoz,
0: tudod, hogy ki a Balek?
1: Tudom, így.
0: És a reggeliző asztalunknál?
1: Ott is.
2: Valaki kiszúrsz, és elkezdett piszkálni.
1: Nem, csak nem, én tudom, hogy ki a csapatból.
0: Tudod, ki a Balek? Elmondod már ez a reggeli közben?
1: Nem.
0: Akkor sem?
1: Nem, akarok ennek a családnak a része sem lenni.

0: van ez a szitu. Nem? Láttad?
1: Nem.
0: Oh.
1: Azért nézek ilyen döbbenten.
0: Jó, nem baj. Okay.
1: Gondolom valamiki összeomlott és megváltoztatja az életét, nem?
0: De meg összeomlott és megváltoztatja az életét, igen. Erről
2: nem a Bridget Jones naplója, más.
1: Nem az igazából szerelem.
0: Jó reggelt, szépen ennyit ír Tankcsadás Fityó, és még egy jó reggelt Istennek, nemrég szembesültem a boltban, hogy a piacra dobtak egy energiaitalt, ami Szoboszlai Dominik ízű. Az ember agya elszáll. Miket ki nem találnak? Szép napot kívánok. Sanyi, Várpalotáról.
2: Sanyi, attól, hogy a Dominik arca van esetleg egy ilyen palackon, az nem jelenti azt, hogy olyan az íze. Tehát, hogy azért ez különbség.
0: Kérdés, hogy mi van rájuk? Nem láttam még ilyen palackot. És Dominik azért kimondottan jó termékekhez, nemzetközi nagy termékekhez adja a nevét.
1: Ahhoz adta. Ahhoz a nemzetközi terméknek.
0: Melyik az?
1: Az energiaitalnak. Ugye most az van, hogy ő van rajta.
0: Ja, a Red Bull?
1: A Red Bull, és azt nem tudom, hogy speciális ízt adtak-e ki, de az biztos, hogy most ő van rajta.
0: Akkor ő van rajta. Jó, de én már láttam, Bezsenyei Pétert is Red Bull dobozol.
2: Nem, Bezsenyei Péter ízű volt.
0: Nem, ezt nem írták
2: ugye,
0: rá.
2: Ugye?
1: De igen. Miért ne lehetne? Én megnézem, hogy
0: én nem
1: akarod megkóstolni Bezsenyei ízét. Hát te jóba vagy vele.
0: Én jóba vagyok vele, és pont ezért.
1: Én azért Szoboszlait megkóstolnám.
0: Szoboszlai ízű energiaitalt?
2: Azért beszéljünk egész mondatokban, Évi, azért igen. Jó, az
1: igen, hát azért ez egy nagyon...
0: Megkóstolnád, és...
1: Bele.
0: Igen, mert én azt se hittem el, amikor Gwyneth Paltrow-nak a vagina gyertyáját lehetett venni.
2: Ezért nem is rendeltél, mi?
1: Nem rendeltél.
0: Nem rendeltem, mert nem hittem el.
3: De Gyurival akartál rendeltetni.
0: De az oké, de az a Gyuri pénze lett volna, de... De én
2: azzal lehet kísérletezni.
0: Nem, mert nyilván kíváncsi lettem volna Gwyneth Paltrow vagina gyertyájára. De féltem attól, hogy ezt az ipar nem tudja legyártani. Tehát, hogy ez nem lehet futószalag, ha csak nem 5 darab gyertyát árul, és akkor elhiszem, hogy egyik délután erőlködött.
1: De egy próbát nem ért volna.
0: De nem hiszem.
2: És rendelünk, és visszaírja, hogy ezt 3 hét múlva tudom szállítani, mert
1: akkor jön.
2: Sok most a rendelés.
0: Anett, kipróbáljuk veled egy ilyen gyertyát, kidobunk a piacra.
3: Hát kösz, nem.
0: Jó.
3: Okay. Nem akarom, és egyébként csak a fényképével van ellátva, utána olvastam, tehát nem kell izgulni.
0: Jó, köszönjük szépen, nem is gondoltuk volna. Jó. Időjárás Anettől, időjárás, azt mondja, igyekszik a nyár, bár még ma se sokat látjuk majd a napot. A keleti ország részben még lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre készülhetünk, 25-30 fok között lesznek a maximumok. Anita és Carmen névnap van ma.
3: Boldog névnapot nekik.
0: Boldog névnapot az Anitáknak, Carmeneknek. Ma van a szülinapja Christnak. Christ! Boldog szülinapot!
2: Akkor ma lesz ünneplés, lesz drinkelés.
3: Atikám, készülj.
0: Mi az, megint főzöl?
4: Ezt inkább sütés, mert hamburger.
0: Sütöd. Hamburger sütsz?
4: Aha.
0: Ja, ő szereti ezt a western style-t, ugye?
4: Igen.
0: De megérkezel kabbolyként, és...
4: Pontosan.
0: És aztán lesz egy kis szerepjáték, ha van elég tekila. Ugye?
4: Nem tekilát beszéltünk.
0: Nem? Nem. Jó, mentek valahova, hogy otthon sütsz
4: otthon, mindent? Otthon, kint a kertben grill.
0: Kint a kertben grill. Oké. Okay. Jó, és AI nem lesz?
4: De lesz.
0: Lesz AI, jó. Mit szeret manapság, Kriszti?
4: Hát,
0: még egy motort?
4: Nem fér el az előző mellett.
0: Igen.
4: Úgyhogy...
0: De már ulod el?
4: Nem.
0: Ruha nem ő?
4: Nem.
0: Nem. Tárgy?
4: Nem folyékony.
0: Na jó, akkor a Kriszti nem változott.
2: Akkor ez room lesz.
0: Christ nem változott. Aztán 130 éve, ezt hogy kell mondani, ezt a keresztnevet?
3: Hát ezt én sem.
0: Guglielmo. Marconi.
3: Guglielmo.
0: Guglielmo. Guglinek írtad.
2: Én régen úgy mondtam, hogy Guglielmo. Guglielmo.
0: Marconi fizikus szabadalmaztatta a rádiót, pedig fontos nekünk. Aztán ma lenne 85 éves Charlie Watts. Hát ő volt a Rolling Stones dobosa, a legendás. Aztán 122 éve született Johnny Weissmuller. 5-szörös olimpiai bajnok, drága Évi. A Tarzan.
1: Tudom.
0: Amerikai erdélyi úszó. Miért erdélyi úszó? Johnny Weissmuller nem ott lakott a Hegedűs Gyula utcában?
3: Én úgy tudom, hogy Erdélyben született, és...
0: Az lehet, hát attól még bőven lehet. Hát én nagyanyám is Erdélyben született.
3: De nem tudom, lehet, hogy te többet tudsz, mint
2: én. Újlipotvárosi úszó akkor.
0: Újlipótvárosi úszó olimpiai bajnok Tarzan.
3: Jó, igen.
0: 50 éves lett Székely Bulcsú, olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó.
1: Így van, egyébként ő most a Magyar Vízilabda Szövetségnek sportszakmai vezetője, úgyhogy dolgozunk is együtt. Úgyhogy tegnap majdnem beszéltünk, csak nem vettem föl, mert hívott. De ma felveszem.
0: A szülinapján felhív, felveszed.
1: Felveszem, boldog szülinapot neki.
0: 1991-ben állt forgalomba az

0: Első MÁV Intercity Express vonat Miskolc és Budapest között. Na. Fú, akkor én azt hittem, hogy olyan lesz, mint a németeké.
1: Reméljük, hamarosan megérkezik Budapestre.
2: Én meg azt hittem olyan, mint a japánoké.
0: Én a németek is hasonló, hogy ez a nagyon-nagyon áramvonalas, gyors egybevonat, azt hiszem, hogy ez az Intercity. És aztán nem, felfestettek egy ilyen régi MÁV kocsira valami kék csíkot, és ráírták, hogy Intercity.
2: Tényleg
0: hát ennyi volt.
2: Ennyi történt, semmi nem változott.
0: Szóval nagy dolog, igen. 1980, szerintem nálunk a MÁV az mindig átverés volt. Tehát igazán őszinte a 70-es években volt. Mert akkor olyan volt, mint a többi. Ezek a keki kocsik, rondák, szarok, annyira még nem koszosak, mert aztán ugye az évtizedek rárakták a koszt. Egy kis utasellátó néni, volt büfékocsi, virslivel, meg minden. Az nagyjából az volt, amit láttál.
2: Meghozta a kornak azt a sebességét is, amire hozzá voltunk szokva, ugye?
0: Így van. Tehát az egy őszinte korszaka volt a MÁV-nak, és onnantól...
2: Onnantól tartjuk ugyanezt.
0: Igen, csak elszállt a világ, mármint jó irányba. Jó, 1986-ban ezen a napon Mexikóban a magyar labdarúgó válogatott a világbajnokság csoportmérkőzésén 6-0-ra kikapott a Szovjetuniótól. Ez az a meccs, amiről ugye a mai napig beszélnek, és egyre kevésbé, ugye Mezei György volt akkor a szövetségi kapitány, aki elhunyt azóta, ő nem beszélt erről az utolsó interjúiban sem.
1: De mi is foglalkoztunk vele, ilyen megpróbáltuk egy picit a dolgokat nyomozni, mögé nézni.
0: Így van. Jó.
3: Egy pillanat, egy dolgot elfelejtettem.
0: Igen.
3: És ez pénteken megbízott vele az Old Gergő, hiszen neki is ma van a szülinapja.
0: Bízott. És miért bízott meg?
3: Hát mert mondogatta, hogy el ne felejtsem, hogy ma lesz neki a születésnapja, a pénteki bulin, hogy írjam be neked, és elfelejtettem beírni neked a névnek.
0: Egy ország nagy veszteséget szenvedett volna, ha nem.
2: Nem
0: tudja meg, hogy a te privát ügyvédednek éppen ma szülinapja van.
1: De te megdolgoztál azért a két üveg proszekkóért, amit kaptál érte ott pénteken, ugye? Szép, hogy teljesítetted.
0: Na jó, boldog szülinapost a Gergőnek is. Itt van a Gyuri időjárás jelentése. Egy Tatabánya, 13 fokos, 25 lesz ma már ott, és napsütés. Balatonfüreden is 12 fokos, most az időjárás 25 lesz. Calgary 7 fokos, 9 lesz a csúcs, és esős. Aztán Miskolc 13 fokos, most 23 lesz a csúcs. Budapest 14 fokos, 25 lesz a csúcs, mind a két helyen napsütés. Na, gyerekek, konfliktus kezelés. Ez egy nagyon-nagyon jó kis dolog. Tudom, hogy sok a párkapcsolati téma, de egyszerűen azért, mert itt ebben a szobában is valami hihetetlen hányféleképpen éljük meg ezt a párkapcsolatos dolgot. Egymásnak adunk vad tanácsokat. Néha nézzük, hogy bejöttem, direkt kísérletezünk a másikon.
1: És hát körbelengi ezt a témát, mindig köztünk is a feszültség. Tehát itt valahogy nincs olyan, hogy ne legyen bele vita.
0: És itt most arról lesz szó, képzeljétek el, itt van egy sztori, egy angol párról, akik konfliktust kezelnek. Minden párkapcsolatban van ilyen. Ugye, és akkor ilyenkor szokott lenni üvöltözés, vagy megbékélés, vagy az egyik meghunyászkodik, a másik leüvölti, a harmadik. Na mindegy. Szóval, hogy mindenféle ilyen dolgok vannak, ez mindenkinek ismerős. De ez a nő, ez elárulta, Jane úgy hívják, hogy az ő pasija minden alkalommal összevesznek, úgy oldja meg a konfliktus kettejük között, hogy lelép. Lelép vagy napokra, vagy hetekre. És ma is aztán visszajön.
1: És elérhetetlen egyébként ez alatt. Tehát hiába hívja, semmi.
0: Így van. Tehát ő kimászik ebből a feszült helyzetből. És itt látom az Évi arcán is, hogy már fel van háborodva, Anett teljesen fel van háborodva. És én elkezdtem ezen gondolkodni, meg talán a Gyuri is, hogy nem ez a legjobb megoldás. Nem ütjük, verjük egymást, nem a vita hevében akarjuk megoldani az egészet, hanem az egyik kilép ebből a helyzetből, és majd visszajön, amikor mindenki lehiggadt.
1: De most őszintén gondoljatok, milyen magatokba. Hányszor volt már olyan vitátok, amikor utána azt mondtátok, hogy de jó lett volna ezt abba hagyni az elején, vagy felénél, és akkor nem vágunk egymás fejéhez olyan dolgokat. Hát ő ezt most megakadályozza.
3: Persze, de nem megy el hetekre az ember.
2: Igen, mert hagyja
3: abba. Úgyhogy semmit nem tud a másik.
0: Hát annyi időre megy el, amennyire, hát attól függ, hova megy, meg amennyi idő alatt ő úgy gondolja, hogy megszépül újra a világ.
2: Aha.
0: Tehát amíg meg tud bocsátani a párjának, vagy mondjad.
2: De hát akkor minek van párkapcsolatban, ha nem bírja
0: a konfliktust? Hát ő az utálat elől menekül el. A gyűlölet, gyűlölk ködés elől menekül el.
1: Ő így védi meg ezt a kapcsolatot.
0: Pontosan? Ezt fel lehet így fogni?
2: Persze.
0: Mert akkor ne beszéljünk róla, akkor valami más témát keresünk. Tehát ha ezt így el lehet fogadni.
2: Persze, elfogadom, hogy na, ne.
0: Most komolyan.
2: Ne vicceljél már.
0: Jó, most ez mindenkinek jó volt, hogy Spanyolországban volt egy pár hétig, és aztán úgy jött haza a feleség. A feleséget már megszokta. Tehát eleinte azt mondja, hogy fölhívta a kórházakat, a rendőrséget, minden, hogy hol a pasia. Mert ilyenkor ő kikapcsol, mindent kész, vége, ő nem akar.
2: És hazamegy úgy, hogy kinyitja az ajtót, és hazajöttem szívem.
0: Pontosan.
2: Hogy vagy?
1: Hát kipihente magát, feltöltődött.
2: Hát én két hétig őrlődnék magamban.
0: De ha tudod már, hogy lelépős a csávó.
2: Mert nem élné meg.
0: Na jó, ez a baj, hogy te mindenkit meg akarsz ölni. Nem tudom, hogy nem azért vagy-e pár nélkül, mert meg is ölted.
1: Bizony, ez egy aggasztó helyzet.
2: Azért, jó itt veletek, de ne lépjünk át egy határt. Tehát attól, hogy felásnom a kertet, és tereprendezés volt, azok nem vesztek el.
0: Szóval, nem, ez egy baromi érdekes dolog, mert szerintem kicsiben ezt egyikünk másikunk csináltam már. Én például csináltam már. Tehát, hogy én inkább egy nagy veszekedésből fogtam magam, és elhagytam a házat.
1: Ez ugyanez piciben.
0: Volt egy éjszakára.
1: Amikor elmész sétálni, csak ez is ugyanez piciben, nem? Amikor egy ilyen vitában kimész, van, és sétálsz egy órát.
0: Ez egy hosszú séta, és látom, hogy a nők ezt nem bírják, de talán azért, mert ezt egy nő mesélte el, és a férje, de hogy a férj mesélte volna el, és a felesége csinálta volna ezt, akkor is nem tudom, mi lenne. De hogy ez szerintem első hallásra felháborító, ott hagyja, magára hagyja, nem ad jelet magáról. A másik nekifutásból én szerintem meg totálisan elfogadható, de ezt majd beszéljük meg.
1: Jó, nézzük meg, mit tudunk tőle tanulni.
0: Igen.
2: Mit tudunk tőle tanulni?
1: Aha.
2: Hát jó tanulást.
0: Szihetetlen.
2: Tényleg.
0: Milyen egy feleségtípus lesz ez?
2: A legjobb.
1: A csonttörő típus.
0: A legjobb, Istenem.
2: Ti állandóan példaképet kerestek magadon.
0: De Anett most is rázza magát, mint egy férfi, aki pisilés után megrázza magát.
3: Nem, hanem tehát, hogy én azt gondolom, de majd beszéljük meg, amikor ez téma lesz, hogy van különbség, amikor valaki elmegy egy rövid sétára, meg amikor valaki...
0: Az nálam is. Elmegyek sétálni, vagy 3 hétre Spanyolország, óriási különbség.
3: Igen, és nem tudja a párod. Tehát, hogy szerintem ez a pasi, ez egy patkány.
2: Önző.
0: Ja, jó, na innen folytatjuk. Innen folytatjuk, ez a pasi, egy patkány. Jó, a másik pedig, ugye most szombaton volt a BL döntő, itt Budapesten, és e köré rengeteg esemény és rendezvény épült. Többek között vasárnap, tehát amikor már itt a Pári, meg a Arzenál már megvívták a nagy mérkőzésüket, akkor vasárnap még volt a Kopaszi gáton egy szintén egy futballmérkőzés, méghozzá a Red Bull rendezvényében, ez a Red Bull Fortus Core országos döntője volt. Nem is tudtunk, hogy van ez a üzé, de a Red Bull csinál annyi sportesemény, hogy ihaj, de volt egy gála mérkőzés ezen, és ezen a gála mérkőzésen Szoboszlai Dominik és kis csapata és az ex-magyar válogatottak olyanok, mint Dzsuzsák, Juhász Roland, Kabát, Peti, Torgele, Sanyi, tehát egy ilyen all-star magyar válogatott csapat játszott a szoboszlaiék ellen. És erről láttunk videófelvételeket, ez ilyen vicces mérkőzés volt.
1: Abszolút, és nagyjából azért is, mert egyedül a Szoboszlait láttuk négyük ellen focizni, tehát hogy azóta sem tudjuk, hogy kik vannak még a csapatában, ha voltak mások is.
0: Egy újság cikk sem volt képes arra, hogy megállapítsa, hogy Szoboszlainak ki volt a csapata.
2: Igen, de tényleg senki nem
1: értelem. Szoboszlai 4-4-et játszott. Igen. Ezzel az All-Star válogatottal.
0: És az a gyanunk, hogy Szoboszlai egyedül játszott a régi válogatottakkal, akkor viszont ez a 4-4 nem rossz.
2: De hozza azt, amit
0: a tudásbéli, a tudásbéli különbség. Tehát ha összeadott Torgelle, Dzsuzsák, Kabát, Juhász Roland, és mit tudom, kinek még a
2: produktumát, igen, versus
0: Szoboszlai Dominik.
2: Igen, abszolút így nézett ki a csapat is.
0: Na jó, szóval gyerekek, hát az egyik góllövőt felhívjuk telefonon, sejtitek, hogy kit? Kabát Petit.
2: Hát ugye nem tudtuk a Dominikot, mert 4-et lőtt.
0: Szóval felhívjuk Kabát Petit, ez a mérkőzés, ez nagyon-nagyon helyes volt. Egyébként tényleg kíváncsi vagyok, hogy milyen egy ilyen régi válogatott csapat kontra Szoboszlai Dominik, hogy ez egyáltalán foci technikailag van-e valami óriási különbség. Az lehet, hogy Dominik a 4 ex-válogatottat totál szivatta.
1: Ez is egy kérdés. Én láttam egy csomóféle videó otról, hát a kökemény harcok voltak, meg cselezések, meg blokkolások. A Peti is nagy küzdelmekbe volt a Dominikkal egyébként.
0: Hát én azt láttam egyszer az egyik ilyen jelenetben, hogy a Torgeres Sanyi hátulról átkarolja a Dominikot, és ő odébb akarja vinni.
1: Igen, igen. Igen, a Sanyinak lett egy ilyen Starbucks-os ilyen flashback-je szerintem.
0: És be is kiabált valaki, ezt kiabálta be, hogy
4: Sanyi, azzal akarod vinni Dominikot?
0: Ja nem, ez valami műsor. Sanyi, hazaviszed Domit? Tehát, hogy ez valami műsorvezető lehetett, igen. Na, szóval, hogy ez volt, hogy Torgály Ánon haza akarta vinni Dominikot.
2: Igen, ez volt a VAR beszólt. Úgy ítélte meg, hogy Sanyi túllépett egy határt.
0: Sanyi arról volt híres, hogy mindig is túllépett egy határt. Tehát ő azért hogy is mondjam, egy buldózer volt a pályán.
2: Na jó, jó, de hát azért ez egy gálamérkőzés. Tehát senki nem kérte
0: a Sanyit. Nem, de Sanyi nem ismer viccet. Hát itt nem lehet hülyéskedni. Ő Torgály Sanyi.
2: Én ezt értem, de azért nem ültek a lelátón olyanok, akik el tudjanak intézni, hogy Liverpool leigazolja. Tehát azért nem kell eltenni.
0: Nem, Sanyi erről már lemondott.
1: Nem, a labdát szerette volna. Ja? Sanyi, nem kell leigazolás.
0: Labdát szerette volna, vagy hazavinni Dominikot. Jó, Kabát Petivel beszélünk erről a mérkőzésről. Ez lesz még, aztán ma, ugye tegnap volt Horthy Gábor, ma lesz Vokci, és érdekes kis tanulmányt, vagy én nem tudom, mit látod, 1965 után születettek, gyorsabban öregednek. Ezt miből, hogyan, akkor én pont megúsztam. Nagyon 64-es érdekes vagyok. Mondják is, hogy milyen jól nézek ki.
2: Igen.
1: Mondjátok, csajok.
2: Jól nézek, nekem ki, Gábor.
0: Nem így mondtam, de nem magázva felszólított alap. Mondják is. Hanem, hogy mondják mások. Emberek.
2: Mi
0: szakértők.
2: Mi? Ja, szakértők. Azt hittem, hogy...
0: Szakértők és bájolgók.
1: Aha. Az utóbbi vagy én.
2: A reggelinél megpróbálom mondani neki.
0: Próbáld meg. Szóval, mik az okok, mit lehet ezzel ellen tenni, hogy a 65 után születettek, gyorsabban öregednek, és a kávénak és a művészeteknek is van ehhez köze? Ez
1: van ehhez köze. Képzeljétek el, hogy ezek tudnak segíteni a gyors öregedésen, hogy ne legyen ennyire gyors, szóval, hogy majd levezeti ezeket a János, hasznos lesz, meg elgondolkodtató.
0: Az előző rész tartalmából. Képzeljétek el, hogy az utazó magyarok 13%-a már fordul rendszeresen a mesterséges intelligencia az utazás tervezéskor, 24%-a alkalmanként. Ez a tavalyi adathoz képest több mint 7-szeres növekedés.
1: Egyre többen szoknak rá, mint ahogy már mi is beszéltünk, hogy annyi mindenre tudod használni, kikéred a tanácsát, megkéred, hogy segítsen megtalálni dolgokat, és egyszer csak ezt is beírod, hogy mit tudom én utaznál, és már abban is kompetens.
0: Hát igen, te ugye a haverjaiddal jártok ilyen, olykor egy ilyen kis városnézésre pár naposra, aha, és akkor ti a mesterséges intelligenciával állítatjátok össze a programot?
1: Ezt csináljuk. Annyira szépen meg tudja tervezni, hogy még érdekességeket is mesél a különböző helyekről, meg mindent. Tehát amikor odamész, még el tudod olvasni, hogy ezen falon miért vannak a dolgok, mikor csinálták a kocsmát, wow, mióta, hogyan. Tehát zseni?
0: Tényleg? Nem, tényleg az. Így van. Na jó, használta-e bármelyikőtök még a Gyurin kívül a mesterséges intelligenciát utazás tervezésre?
2: Nem. Én még nem használtam.
3: Én sem.
1: Nem, bocsi, te valamire, Spanyolországban például?
0: Biztos, én hát Spanyolországban igen, na jó, de hát én ott már majdnem helyi lakos vagyok, tehát én például akartam mutka ázsiait főzni, és tehát sehol nem kapsz ázsiai fűszereket. Tehát még jó, hogy kapsz egy ilyen mini flakon szójaszósz, de azt is inkább a sushistól kell ellopnod ilyen mini zacskókat, ez egy ilyen 15-öt. Hogy hol van, hogy van-e valahol Benidorm környékén ázsiai élelmiszerbolt. Mert ugyanakkor meg kínaiak van egy csomó ott, rengetegen, tehát azok nyilván esznek, és ezért fordultam a mesterséges intelligenciához, mert ezt a Google-ban nem kapod meg.
1: És segített?
0: Igen, abszolút.
1: De jó.
0: Konkrét
1: helyen. Működött frankon.
0: Nem mentem még el, csak tudom, hogy van.
1: Ja. De azt is ott tőle kérdezted meg, hogy egy kagyló darabokból ilyen nyúlott cuccot hol lehet kilefetyelni, ilyen nagyon jót, amit úgy szeretsz ott ki... Így ki.
0: Kagyló darabokból nyúlós cuccot lefetyelni?
1: Így szoktad. Szoktam hallgatni, ott ülök melletted ilyenkor.
0: Jó.
1: Tudod, melyikre gondolok?
0: Én tudom, hogy melyikre gondolsz, csak nem tudom, mikor hallgatózol. Tehát amikor mert ugye a hálószobámban voltam, vagy a kedvenc osztrigásomnál, amit egyszerűen imádok.
1: Ott az utóbbinál.
0: Ott hallottad ezt? Biztos vagy benne?
2: Remélem.
1: Összemosodnak az emlékek. Jézusom, hát nem gondoltam, hogy ilyen magánéleti intimségek.
0: Én nem gondoltam volna, hogy te ott tapadsz a hálószoba ajtómmal.
1: Megint osztrigát eszik a barátom.
0: Mondtad a Lacikának, hogy te a bocsi hozott haza osztrigát. Olyan furcsa hangok.
1: A bocsi eszegeti a dugi osztrigáját.
0: Undorító vagy.
2: Undorító.
0: Undorító vagy. És ez mikor volt? Amikor a párom is ott volt, és a Lacikával voltál, vagy amikor nem volt a párom?
5: Hát nem volt ott.
0: Akkor ez rosszabb. Na jó, szóval, nem egyébként, te például Évi, te hogy találtad meg, ugye Genovában mész abba a kutyapanzióba lakni, hogy találtad meg?
2: Képzeljétek el, hogy én úgy csinálom, hogy Bookingon keresztül szoktam általában foglalni, kivéve ha már ismerem a szállodát, akkor külön a saját oldalán, mert
0: de te visszatérő vagy ugyanabban, nem?
2: Igen, most már ugye saját oldalukon, de képzeljétek el, régen úgy csináltam, hogy a Bookingon beírom, hogy mit szeretnék, és utána térképre rámegyek, és elkezdek sétálni a környéken. És megnézem, hogy milyen szállodák vannak. És amelyik tetszett, úgy találtam meg ezt a szállodát.
1: És mindegyiket előre tudod, hogy viheted a dödöllét?
2: Hát beveteszem azt, hogy persze, hogy legyen kutya kompatibilis, legyen medence. De most leállsz
0: ez Sanremo főterén, kiveszed a kutyát?
2: Mármint hova?
0: A kocsiból.
2: Ki?
0: Miért? És akkor elkezdesz izélni, és akkor mennyi, keres szállodát?
2: Nem érted.
1: Keres szimat, dödöl le, szállodát.
2: Otthon, a gép előtt, a Bookingon, a térképen keresztül gyalogolok, és nézem meg, vagyis nem gyalogolok, hanem így húzom szét, és úgy nézem meg, hogy melyik városban milyen szállodák vannak arra az idősávra, és melyiket választom.
0: Értem, és így bukkantál rá. De ez akkor Booking, oké, meg van Trivago, meg nem tudom micsoda, tehát akkor ez a módszer.
2: Először ez a módszer, és utána, hogyha jó, akkor kihagyom a Bookingot.
0: És akkor meg közvetlen a szállodával
2: foglalkozom.
0: Jó, Anett?
3: Én hasonlóan, mint az Évi, én úgy szoktam egyébként, hogy megnézem, ha nincs konkrét úti cél, akkor blogokon szoktam, rákeresek a Google-ben.
0: Sok YouTube videót nézek. Tehát azt én mindig, most volt tervünkben, de aztán mégsem megyünk Bordóba elmenni, és már elkezdtem nézegetni, a Bordóba merre érdemes menni, milyen éttermekben menni, stb.
2: Miért nincs ki, hogy elmenjen veled, elmegyek?
0: Nem erről szól.
2: Nem erről szól.
0: Nem erről szól.
1: Ilyen diplomatikusan lökted vissza ezt az ajánlatot. Nem, mindig van.
0: Tudom én durván is visszalökni ezt az ajánlatot.
1: Hagyjál békén, Risztovéva.
0: Szállj le rólam, Risztovéva.
2: Na megvan a holnapi címlap is, jól van?
0: Na, azt akarom, és ez most tök komoly, leteszteltük a mesterséges intelligenciát, és úgy, hogy a Gyuri beírta, hogy 3 alkoholista fiatal 30 000 forintból ki akar jönni összesen egy hétvégére, mi is beadtunk néhány promptot.
1: Egyből így volt, a kedvet kapta, és azt mondtad,
0: igen, mert tök jól megélted ezt. Hát ahogy te spórolsz, úgy senki nem spórol, tehát valamikor az még AI. Több pénzzel jössz haza.
1: Hát köszönhető az AI-nak. Igen.
0: Szóval, azt gondoltuk, hogy ezek legyenek magyar úti célok, és akkor Anett le tudja csekkolni például a székkutast.
3: Abszolút, igen.
0: De Pécset a Gyuri is, de Zalaegerszeget mindannyian. Tehát, hogy ez a 3 úti cél, de nagyon különböző igényekkel, jó? És nézzük meg, mi sem tudjuk, hogy mit válaszolt a mesterséges intelligencia. Az első Pécs. Azt írtuk neki, hogy egy bajor asszonykórus 3 középkorú tagja vagyunk. És Pécsre a mediterrán hangulatú egyetemista városba utaznánk. A mániánk az éneklés, ezért olyan helyeket keresünk a városban, ahol lehet vidáman dalolni és utcazenélni. Bajor népdalokat előadni. No. Minden nap 3 és 6 óra között, tehát akkor érünk rá.
1: Akkor megyünk dalos kedvünkben nagyon.
0: Ragaszkodunk a német koszthoz, tudjuk, hogy ez gáz, de más nem eszünk meg. Olyan hely is érdekelne bennünket, ahol férfiakkal ismerkedhetünk, szerelem sincs kizárva. Fontos, hogy utazásaink során a legjobb helyi hangszerkészítőtől mindig hazaviszünk egy hangszert. Állítsd össze nekünk a 4 napos programunkat 45 másodpercben.
6: Kedves bajor pacsirták! Üdvözlet Pécsett a kultúra és a napsütés fővárosában. Figyeljétek az órát, mert délután 3-kor élesedik a hangszer hadművelet. Első nap. Irány a Széchenyi tér. Délután 3 és 6 között a dzsámi lépcsőjéről zenghet a bajor jódli, a helyi svábok imádni fogják. Este vadászat egy helyi hangulatos sörözőben. Jöhet a csülök is a fehér kolbász édes mustárral, semmi magyaros kísérlet. Második nap. Célba vesszük a Zsolnai negyedet. Itt az egyetemista srácok között lehet ismerkedni, garantáltan flört veszélyes zóna a mediterrán parkokban. Estére romantikus sörözés a fiatal egyetemista pasikkal a Bazár sörbárban. Harmadik nap. Vad utca zene a Király utcában. A sétáló utcán lesz szemtapsvihar. Utána irány a Hangszervíz BT, ahol beszerezhetjük a legújabb helyi hangszert a gyűjteménybe. Nincs mese, cipelni kell hazáig. Negyedik nap. Nagy finálé. Délutáni búcsú koncert a Tettyei romoknál, ahol a vízhang is nektek énekel. Este pedig egy utolsó roham a helyi sváblegények ellen a sörözőkben. Isten hozott titeket, csajok. Induljon a Pécsi Oktoberfest.
0: De várjál, ez is azt mondta Gianni, nem Gianni.
1: Jó, hát kicsit megzavarodott. Nekem inkább az volt a meglepő, hogy a Bajor Asszony kórus tagjaiként minket ráküldött egyből az egyetemista csávokra, tehát ne foglalkozunk semmivel.
0: Középkorú tagok, igen.
1: Igen.
0: Hát volt egyetemista, tud lenni az a szint, amikor három ilyen 45 és 50 év körüli Bajor Asszony... Igen. Ők szépen tercelve énekelnek amúgy. Tercelve. Aha. Hogy hazavigyétek magatokkal?
1: Volt olyan, barátom, aki ezt meglépte, de azt mi csodálattal néztük csak. Mi nem tudtuk eljutni, ez a szuper csillagarcos szintre nem értünk el soha.
0: Én törve feje volna, nekem lett volna. Biztos szerintem megcsináltam
1: volna. Hát ott tercel neked.
0: Hát én szeretem a tercel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Partneri munkára készül a kormány és a Nemzeti Bank. Nincs ebola fertőzött Olaszországban. Keleten esős, nyugaton napsütéses idő várható. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Stratégiai partnerként tekint a kormány a Magyar Nemzeti Bankra, és tiszteletben tartja annak függetlenségét. Ezt a miniszterelnök közölte, miután tegnap egyeztetett Varga Mihállyal, az MNB elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése elengedhetetlen. Varga Mihály a találkozó után azt mondta, a magyar gazdaság érdeke, hogy az együttműködés eredményes legyen. Hozzátette, a jegybank konstruktív partner lesz a munkában, így egyebek mellett az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. Új összefüggéseket állapítottak meg a depresszió és a sokízületi gyulladás között. Egy friss kutatásban azt vizsgálták, hogy mi lehet az oka annak, ha a betegeknél nem eredményes a gyógyszeres kezelés. A depresszióhoz kapcsolódó tünetegyüttes gyakran nehezíti a terápiát, mondta a rádiónknak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
3: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség, és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sokízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni, tehát lehet, hogy neki egy más típusú, és nem is feltétlenül gyógyszeres kezelésre van szüksége. És mi ezt próbáljuk szisztematikusan feltárni, és egyénre szabott kezelési stratégiákat megtalálni ezeknek a betegeknek.
2: Nincs ebola fertőzött Olaszországban, negatív lett a tesztje annak a kongói férfinek, aki szombaton karanténba került Szardínián, mivel a betegség jeleit vélte felfedezni magán. Olaszországban továbbra is magas a fertőzés veszély. Több régióban is készenlétbe lépett az úgynevezett fertőzési protokoll. Kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják különíteni és kezelni. Kongóban egyébként kritikus a helyzet, ott gyorsan és jelentősen emelkedik az ebola fertőzések száma. Ma már napos, szárazabb időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Napközben a szeles időben 23-29 fokot mérhetünk majd. Holnap már újra bárhol eshet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Az élénk szél mellett a Dunántúlon 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Marad a változékony idő a hét második felében is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Ez leginkább az M3-ason érezhető a Mogyoródi szakaszon, és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra, valamint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak. Az átterelt belső sávban még folyamatos lehet a haladás. Közben az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 7 óra lesz 10 perc múlva. Közlekedésünk van, és több vélemény arról a férfiról, aki elmegy, hogy a konfliktus van a párkapcsolatában, de erről majd később beszélünk. Nézzük a közlekedését. M1-es 120-as kilométer a határ irányába. Kamion leszaladt a pályáról és oldalára dőlt. Pillanatnyilag csak a lejárósában jelzik villogóval, de már készülődnek a mentése. Imádás, üzeni Zolika 78.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Gazdagodtál ezzel a hírrel?
2: Igen.
1: Oké, akkor gazdagítalak még. M4-esen Üllő térségében Pest felé baleset történt az M0-as lehajtó előtt. Most érkezett a mentő tűzoltó, üzeni Nóra. Más is írja, M4-es M0-as felhajtóra 3-as karamból.
2: Ezt is köszönöm, ez éppen megvan.
1: Jó, oké. Egy verseny a hallgatók és az útinform között.
3: A hallgatók nyertek.
1: Mindig a hallgató nyeri. Mindig a hallgató nyeri.
2: Vannak kint az utakon.
1: Tehát az útinform, de egy irodából hogy lehet utat figyelni?
2: Nyilván figyelik ők az autópályákat.
1: De hogy, a kamerával?
2: Én azt gondolom, hogy igen.
1: Na, ha ott van baleset, ahol nincs kamera?
2: Akkor nem, szerintem biztos, hogy figyelik ők, csak nyilván van egy átfutási idő, még megérkezik hozzánk.
3: Szerintem a vész nézik ők is, tudod.
1: Én javasoltam, hogy nézzék azt, mert akkor gyorsabb lenne.
3: Ezért mondom.
1: Tehát,
3: na, akkor fizetésemelést kérünk a útinformnál.
1: Igen, Anett valami miatt védire lehet, hogy ez azt hiszem, hogy szerződésbeli kötelességed, nem védeni őket.
2: Én kedvelem őket, igen. Tehát,
1: láttad tudom, már őket valahol? Volt ilyen útinformos buli?
2: Nem voltam útinformos bulin, de többnek a telefonszáma meg is van.
1: De tőle. Jó.
2: Igen, és akkor így szoktam velük. Használd. De szoktam velük beszélgetni, és nagyon kedvesek, és nagyon sokat dolgoznak.
1: Jó, örülök, meg sose szüntessenek meg felesleges hivatalokat, tehát ne is. Tartsuk őket életben. Ők olyan, mint a pálmaháza az állatkertben. Tehát, hogy jó, hogy van.
2: Igen.
1: Igen. Jó.
3: Ez csúnya volt.
1: Évi.
3: Na, két témával jöttem. Egy részről az egyik közérdekű, a másik abszolút Gábornak szól.
4: Jó, de jó.
3: Nagyon fogsz örülni neki. És a közérdekűt azért szerettem volna hozni, mert rengetegen kérdezték tőlem tegnap ezt a... Ugye Tatabányai úszodába belepusztult egy vadmalac.
1: Belepusztult, hát ezt így hívják? Belepusztulok ebben.
3: Nyilván, ugye...
1: Ebben most belepusztulok.
5: Így mondták, évig így mondták, mikor húztak
3: a
5: nem tudom, hány húsz.
3: Hogy belepusztult
1: reggel. Jó, oké. Igen, mert a halni, azt nem szeretik használni az újságírók az állatokra. A pusztulást szeretik, az állat pusztul, az ember hal. Aha. Így van. Igen.
3: Igen. Nem ez lett volna a lényeg, hogy ezt a szót elemezzük. És a lényeg, hogy ugye a Tatabányai úszodában...
1: Nem fegyelmezett?
5: Igen, olyasmi. Ilyen finoman, csak így egy kicsit így az arcodra csapott. Arra nézze, Gabi. Így.
3: A 4 órából van 6 percem.
1: Ne, több van, csak nyugodtan, bármikor csinálj magadnak helyet. Én adok teret.
3: Tehát mellette teret kapni is nehéz. De lényeg is, azt akarom elmondani,
5: most
3: hogy...
5: Most a másik arcodra.
1: Hát igen, azért ugye felfogtad, hogy hova jöttél. Tehát nem a Risztóf Show-ba jöttél, hanem ahova nagyon vártunk már. Eddig nélküle csináltuk. Na mondjad, drágám.
3: Nem ér, de feldobtam a hangulatot.
1: Ja persze, mindig feldobol, hogy mondjad már.
3: Na, és a lényeg az, hogy ugye van ez az eset Tatabányán, és nagyon sokan kérdezik, hogy van az, hogy egy vaddisznó miért nem tudott kijönni a medencéből.
1: Ki kérdez ilyen baromságot?
3: Mindenki.
1: Nem már.
3: Például ma reggel is beszéltem Anettel erről, és mondtam, hogy...
1: Anett is egy... Ezt nem akarom elhívni.
5: De igazi kolléga vagy, Évi.
1: Anett, a nagy állatbarát, megkérdezte tőled, hogy de Évi, hogy nem jött ki a vadmalac a medencéből?
2: Hogy nem húzták ki, igen.
3: Mondom neked.
1: Kik?
3: Az úszómesterek.
2: Igen.
1: Tehát... Mikor? Mikor ment bele a malac?
3: Este.
1: Úszómesterek hol vannak este?
5: Alszanak.
1: Anett?
3: De egyébként az Anett gondolkodása tök jó, és ugye többet beszéltem tegnap erről emberekkel, és a lényeg az, hogyha egy állat belemegy, aki ugye nincs keze, ő nem érti, hogy miben van benne, ő nem tud kijönni.
1: Persze, nekem nem magyarázt, hogy ezzel akarsz még tölteni 6 percet.
3: Nem ezzel akarok tölteni, csak ezt muszáj elmondanunk.
1: Tehát, hogy egy patás állat nem tud kikapaszkodni egy krómos lépcsőn. Értem.
5: Ez a közérdekű, vagy a bocsinak szóló téma volt?
1: Ez az én témám.
3: Ez a közérdekű volt.
1: Mivel töltünk meg műsoridőt, gyerekek? Néha szégyellem magam, de figyelek.
3: De ne haragudj, Gábor, mindenki erről beszél.
1: Sajnálom, hogy az ország itt tart.
3: Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy akkor Gábor megfejtette, hogy nem tud kijönni a lépcsőn.
1: Ez nem kell Gábor. Ez a baj, ez nem kell Gábor.
3: De kell különben. És hogy miért kell bezárni, kitisztítják, rendbe teszik, és leengedik a teljes vizet. Tehát mindenki nyugodjon, meg itt van egy folyamat. Ezt csak azért akartam elmondani, mert tényleg a teljes sajtó ezzel foglalkozik. Miért kell bezárni, és miért nem tud kijönni? Na de a másik téma, nagyon fontos, még a forrást is szeretném megjelölni. Glamour.
1: Oké.
5: Okay. Most készülj fel.
3: Most készülj fel.
1: Ez az én témám.
5: Ez
1: ugye?
5: A témád, igen.
1: Okay.
3: Mit jelent, ha rátszáll egy pillangó?
1: Ez az én témám.
3: Igen. És azért is fontos, mert hogy egyébként gyerekkoromban mennyire szerettük, hogy a pillangók milyen szépek, milyen szép a szárnya, rátszáll, akkor nézted, ma már ugye lefényképezed. Ezt mindenki ismeri ezt a részét, nem? De azt tudtad, hogy ezeknek jelentései is vannak?
1: Nem.
3: Na, és ezért muszáj erről beszélnünk, mert hogy ugye itt a nyár, jönnek a pillangók, és képzeljétek el, hogy a glamour az ilyen pontokba szedte.
1: A glamour pontokba szedte, hogy mit jelent az, hogy rászáll egy pillangó?
3: Uh-huh.
1: Oké, hajrá, folytasd.
3: Még van 2 percem. Ja. Na, és ami nagyon fontos, hogy például képzeljétek el, hogyha rátszáll, az azt jelenti, hogy ez az átalakulás jele. Hogy az életedben eljött az
5: ő vagy én?
3: Nem
1: tudom, hogy ez spirituális lesz?
3: Nem spirituális, ez igazából azt gondolom, hogy annak, tehát nem tulajdonítunk jelentőséget olyan dolgoknak, amik megtörténnek. Tehát a pillangó jelezni akar neked.
1: Figyú, kezdem elveszteni a fonalat.
5: Hova száll rám, bárhová?
3: Bárhova rád, így száll, akkor azt jelenti, hogy te majd döntéseket, tehát meg fog változni az életed, és döntéseket fogsz tudni hozni, hogy jobb legyen az ételed, vagy az életed. Ez átalakulsz.
5: Ételed, éhez vagy még?
1: Kisfajdi, igen. Igen.
3: Egyébként egy kis palacsintát ennék. Nem megy át, ugye? Neked ezek egyáltalán. Például képzeld a másik, hogy szerencse és pozitív energia történik veled. És hogyha rátszál, akkor jó energiában vagy, akkor az életed jó irányba megy. Ezek jelzések.
1: Jó.
5: Évi, szerintem lenyűgözted.
3: Imádom! Azt azért tényleg, ez megy élőbe?
5: Ez teljesen.
3: Ezt látják az emberek ezt a baj,
5: ez a baj, hogy mindent, igen, mindent.
1: Hát gyerekek!
3: És egyébként is sokkal, hogy mondjak még, a szeretet és az öröm szimbóluma is. Ha rátszáll egy lepke. Nagyon kíváncsi lennék, hogyha...
1: Nagyon nagy kutatás ez, hogy ennyi mindent sikerült kideríteni a pillangó rátszállásából.
3: Igen. Hogyha ezek megtörténnek, akkor például minden...
1: Mi van, nem száll rám a pillangó?
3: Hát akkor bajba vagy. Akkor nagy bajba vagy, mert akkor se szeretetben nem vagy, sem változás nem lesz az életedben, hanem csak úgy vagy.
1: Na most akkor mindenki gondolkodik, hogy mikor volt rajta utoljára pillangó, mi?
5: És rájöttem, hogy többször nem szállt rám, mint hogy rám szállt.
1: De hát be lehet kenni a testrészeimet valami, hogy rám szálljon, nem?
5: Mit
1: hát
5: szeret?
3: Melyik testrészedre szeretnéd, hogy rád szálljon?
1: Na ki jól szeretne egy pillangót?
5: Stipistop a vállamra.
3: Azt kenedbe?
1: Évi, köszönöm.
3: Mivel azt gondoltam, hogy egy picit próbálom azt, hogy edukállak.
1: Edukálsz tehát, miben? Ez azt sem tudom, hogy ez milyen műfaj volt ez.
3: Ez egy picit ilyen spirituális, picit arra figyeljünk oda, hogy vegyük észre a pillanatokat. Például a pillangót. Vedd észre.
1: És te a glamourban olvasol ilyen borzalmakat?
3: Igen, mert mindig azt gondolt, hogy ilyen jelentéktelen oldalakról gyűjtöm az infót. Ez egy olyan lap, ami... Lap.
5: És elolvasta ezt a cikket, és te jutottál róla eszébe.
1: Ez hogy lehet? De akkor miért nem cenzúrázod?
5: Én nem fogom a kreatív helyzét megszabályozni.
3: Örült ennek a hírnek, a Gyuri is.
5: Jó, Anettet megkicsináltad már.
1: Most hadd mondjak egy nagyon igazmondó SMS. Nem hittem, hogy Lovász Laci híreinél van lejjebb, de igen.
3: Muszáj néha egy picit lejjebb mennem.
1: Igen. Na jó, figyelj, Évi, hálás vagyok azért, mert én most akkor egy kontraszt leszek hozzád képest. És jövünk vissza egy párkapcsati sztorival. Ez egy angol házas pár, és képzeljétek el, ott is van konfliktus, mint minden párkapcsolatban, ahogy szokott lenni, ahogy Anettéknél is van, nálam is van, Éviéknél is volt, Gyurinál is lesz. Tehát, hogy... és a nő elmondta, hogy most már megszokta ugyan, de a férje mindig úgy kezeli, hogyha valami veszekedés van kettőjük között, hogy eltűnik. Van, amikor napokra, van, amikor hetekre.
5: Igen. És ezen elsőre elkezdtünk vitatkozni, meg itt a csajokat nagyon dühítette ez a viselkedés, de mi megláttuk benne a mélységet, nem?
1: Pontosan, nem csak a mélységet, hanem azt, hogy ez több annál, mint hogy faképnél hagyok egy nőt, mert pont nem erről szól. Szerintünk, a Gyuri és én szerintem pont az ellenkezőjéről szól, Évi, te ki vagy borulva?
3: Hát nincs ilyen.
1: Nincs ilyen, Anett ki van borulva?
2: Én is azt gondolom, hogy hova megy el tekeregni hetekre.
1: Hát ja. Volt, hogy Spanyolországba ment.
2: Na látod, ő szórakozik. Jött vissza. Ő szórakozik.
1: Jó, de bocsánat, hadd szórakozom egy ember, aki él.
2: Hát oldja meg a problémáit otthon.
1: De nem érted, a problémát nem lehet megoldani akkor abban a pillanatban, ez erről szól. Majd akkor mondd el, hogy milyen a te veszekedésed, jó? Hogy te megoldottad-e abban a pillanatban.
2: Jó, én elmondom nagyon szívesen.
1: Nagyon szívesen, nagyon szívesen.
2: Tudod, hogy szeretek róla beszélni.
1: Nem, én azt gondolom, hogy tud ilyen lenni. Van olyan ember, ezt nem lehet hibáztatni azt az embert, aki egyszerűen visszalép, hátralép a problémából. Lehet, hogy gyáva.
2: Elmenekül.
1: Az is lehet, hogy elmenekül. Az is lehet, hogy te félelmetes vagy, és azért menekül el. De hát most kuncogsz? Nem. Most kuncogsz, bizony.
3: De mi együtt néznénk a pillangókat, hogy száll ránk?
1: Jézusom. Jövünk vissza egy fokkal értelmesebb témával.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. Műsorajánló. Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
4: Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
0: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
4: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint értékű

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
3: Szállás, biztosítás, rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
4: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
2: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
3: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
6: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
7: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Magyarország benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Egyre több az elektromos rolleres baleset. Visszatér a több órás napsütés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette. Jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások, uniós támogatása is megvalósulhat. Hozzáférhetővé válik több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás is. Ez pedig a magyar hallgatók teljes körű részvételét is lehetővé teszi az Erasmus programokban. A kormányfő jelezte, a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Azt is bejelentette, hogy hivatalosan is benyújtották a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez. Követhető a Navy.hu honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónak elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
10: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött, illetve a lárvák tömeges megjelenése várható, mivel ebben a fenológiai szakaszban a leghatékonyabb a védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis hatástalan lehet, kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
9: Drasztikusan megugrott az elektromos rolleres balesetek száma. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyermek szenvedett balesetet. A szakértők szerint a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új kereszt szerint már kötelező lesz a bukó vagy a motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Ma már napos, szárazabb időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Napközben a szeles időben 23-29 fokot mérhetünk majd. Holnap már újra bárhol eshet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Az élénk szél mellett a Dunántúlon 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Marad a változékony idő a hét második felében is.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Már élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassan telítődnek a sávok, ez leginkább az M3-ason érezhető, a 60 és Bag közötti szakaszon. Az M0-ás csomóponttól befelé már torlódásra kell számítani. Továbbá az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az átterelt belső sávban azonban még folyamatosan lehet haladni. Mások a haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, illetve az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Olvasható az utinform.hu-n.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 14 perc van most mindenkinek. Jó reggelt megint. Szevasztok, drága hallgatók. Itt vagyunk, itt van Évi.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hello, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia, Anett,
3: jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, a 2016-os EB döntőben Ronaldóra rászállt egy pillangó, amikor megsérült. EB bajnok lett.
1: Hoppá, köszönöm szépen.
0: Évi, hatalmas voltál, szálljon a pillangó a válladra Zsuzsa mama szexárdról.
1: Köszönöm szépen.
0: Igen, főni, imádom a pillangókat, jó, oké. Okay. Jó, na, megvan a célcsoportod. Így van. Na, párkapcsolatokról beszéljünk. És párkapcsolatban alapvetően vannak balhék. A balhék jók, nem, Gyuri? Te, mint pszichológus, mit mondasz?
2: A balhék előre visznek, hogyha nem mennek át személyeskedésbe. De
0: átmennek, átmennek.
2: Általában
0: Igen. Szopó,
2: Vannak ilyen házak is, igen, igen, abszolút. De az a baj, hogy igen, innentől már nem visz előre.
0: Innentől már nem visz előre, és így még együtt élnek emberek hosszú-hosszú évtizedeken át. De szerencsére, és akkor itt fogok majd mindenkitől kérdezni dolgokat, hogy szerencsére sokféleképpen lehet kezelni a konfliktusokat. Ugye van az üvöltözés, van egy békés vita. Tehát ahhoz már kell értelem, vagy egyfajta higgadság, vagy nem tudom. Van kompromisszum, van diktátum.
2: Hát igen.
0: Ugye? Mindenféle, mindenkit ismer mindegyiket? Anett?
3: Igen, igen.
0: Jó, oké. Okay. Na, szóval a lényeg az, hogy ez egy mindenki számára nagyon kellemetlen helyzet, a konfliktus, a veszekedés. És mindig valamilyen feszültséggel jár ez, valaki mégiscsak beadja a derekát, traumatizál, és sok esetben egyébként mélyülnek a problémák, ezt csak mellékesen mondom. Neked volt, Gyuri, olyan toxikus kapcsolatod, amikor azt gondoltad, hogy bárcsak most eltűnhetnék a föld felszínéről. Tehát ez a olyan magaslatokba ment már a dolog, hogy innen egyszerűen kicsekkoltál volna.
2: Nagyjából előbb-utóbb egy bizonyos időszakában kb. Mindegyik ilyenbe váltott.
0: Igen, hogy nem beleálltál, nem addig nyomtad, amíg aztán valaki, mit tudom én, elfáradt, vagy nem tudom, tehát, hogy hanem tényleg ez a úristen, most csak legyen vége.
2: Igen, tudod, így elképzeltem magamra, hogyha lenne egy olyan gombom, amit ha megnyomnék, akkor egy csettintésre nem is ismerne engem.
0: Illető?
2: Így van. Akkor megnyomnám.
0: Hogy ne ismerjen téged.
2: Így van, tehát így egy varázsütésre el is
0: megnyomod a gombot,
2: engem.
0: És akkor azt mondja, halló, hol vagyok, ki vagyok, és te ki vagy, mondaná ő.
2: Így van.
0: És akkor azt mondanád, hogy bocs, tévedésből a lakásomban megy, és most nyugodtan, bocs, csak bejöttél hozzám.
2: Nem volt jól, segítettem, nem, menjen útjára nyugodtan, kisasszony.
0: Mondanád az ex-szerelmednek, akivel együtt töltöttél 3 évet.
2: Így van, és ezekben a konfliktusokban mindig ezt a gombot képzeltem magam elé, de jó lenne, ha lenne ez a gomb, és így rácsaphatnék.
0: Tehát ez olyan, mint a Men in Blackben az a villanófény.
2: Pontosan, csak egy gombbal képzeltem.
0: És bambán nézne rád a csajod, és tudod, hogy üres az agya.
2: És mondtad, de mit akart olyan kisasszony? Nem is ismerjük egymást.
0: Helyes. Igen. Na, ez tetszik.
1: Na, látom, nagyon tetszik neki ez a gomb.
0: De mert azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy katapultálja a nőt.
1: De milyen diszkrét, nem? Hogy nem küldte el, csak elmondaná neki, hogy most...
0: Memóriát töröl a Gyuri. Ne ismerjen. Legalább engem ne ismerjen. Ismerje a izzét, a BKV járatokat haza, meg mindent. Tehát, hogy találjon haza, de engem ne ismerjen. Amikor megnyomom a gombot, úgy érezze, hogy tévedésből van ebben a lakásban ezzel a személlyel.
2: Aztán idővel gomb nélkül is így érezte, hogy tévedésből van ebben a lakásban, de hát ez meló volt, igen.
0: Jó. Így van, mert eddig ugye csak te érezted, hogy tévedésben ből van a te lakásodban.
2: Idő volt megértetni vele.
0: Na, szóval, képzeljük,

0: Értek el, azért beszélünk erről, amit nálad is vannak parázsviták, ugye?
1: Hát nyilván minden kapcsolatban.
0: Oké, okay, tehát vannak.
1: Persze.
0: Ma nézzük meg, hogy oldod meg őket. Azért mondom ezt itt nektek, ezt a dolgot, mert itt van egy nagyon helyes sztori. A Daily Star-nak, egy angol lapnak nyilatkozott egy feleség, Jane, és ő azt mondja, hogy az ő férje, hogyha probléma van a kapcsolatukban, vagy éppen valami nehézséggel néznek szembe, tehát valami családi, akár tragédia, vagy valami ilyesmi van, akkor a férje gondol egyet, és napokra, vagy akár hetekre eltűnik. Egyszerűen lelép. És akkor nem lehet elérni, és csak akkor jön haza, amikor már úgy lenyugodtak a kedélyek. Látom, hogy a dű az így elkezd benned forni, Évi.
2: De ez nem megoldás. Tehát ez nem egy megoldási forma. Szerintem ez egy gyerekes viselkedés.
0: Jó. Elmondom, mit mondott Jane, és akkor ezt kielemezzük. Jó, az első alkalommal, amikor szó nélkül elhagyott, magamon kívül voltam az aggodalomtól. Felhívtam minden barátot, rokont, a kórházat az országban. Végül a férjem egy hét után tért haza Spanyolországból napbarnítottan.
1: Szerencsétlen nő.
3: Elment megnyugodni a fickó.
0: Igen. Na, szóval nektek ezt milyen hallani? Anett.
1: Nekem összetörni a szívem egy ilyen. Tehát, hogy nekem ezt rossz hallani.
0: Igen, úgy képzeld el a legdurvább vitádat a Csabival, nem mondd el, hogy mi volt, csak képzeld el azt az indulatot, amit éreztél akkor. Azt, amikor élve megnyúztad volna, és a kopasz fejére leszetted volna a bőrt.
3: Tehát minden második szombatotok.
0: Így van. És nyársakat szúrtál volna bele, meg minden. Amikor ezt érzed, akkor nem jobb, hogy elmegy?
1: Nem. Én azt
0: inkább maradna?
1: Nem, nyilván nem jut idáig nálunk egy vita, de azt gondolom, Gábor, hogy amit az Évi is mondott, hogy baromira nem old azzal meg, tehát ez egy felelőtlen hülye gyerek viselkedés egy kapcsolatban, aki ráadásul már egy férj. Igen, és ne meneküljön,
0: de
1: hanem
0: ezt akkor... olvasod? Bocsánat.
1: Nem meneküljön, hanem csendben törje el, hogyha balhé van, és utána egy óra múlva beszéljék meg. De az, hogy egy hétre elmegy és nyaralgat, és a nőről, tehát nem ad életjelet magának, szerintem ez...
0: De most már megszokta a nő, tehát most már tudja, a rutinja van a nőnek abban, hogy egy eltűnős, majd visszajön.
3: Első volt stresszes.
0: Az első volt gáz, igen.
2: Szerintem. Jó, hát az első után már esélye nem lenne, de nem az a baj, ti nem értitek. Tehát az a lényeg, hogy egy vita nem azért van, hogy elmeneküljél otthonról, elmenj nyaralni, és visszagyere utána, jól érezve magad, te pedig otthon vittél minden.
0: Nem ezért van, hanem ez egy jó megoldás. Ne felejtsd el, hogy minden vitában van egy domináns fél. Nagyon ritkán egyenrangúak a felek. És itt tud lenni a pasi a megalázott ebben az esetben,
2: okay,
0: aki egyszerűen nem bír, vagy verbálisan, vagy az erőviszonyok olyanok, a nő annyira domináns, stb. És ő egyszerűen inkább elmegy, mint hogy bántsa, most úgy értem, verbálisan bántsa, stb. És inkább elmegy, visszahúzódik, mindenki lenyugszik, a nő is lenyugszik, ő is lenyugszik, ráadásul ő még napozik is, és napbarnitott lesz. Majd, amikor minden szép és jó, és már hiányzik neki, akkor hazatér.
2: Persze.
3: Tehát egyszerűen...
2: Hova jönne haza?
3: Figyelj!
2: Tehát komolyan!
3: Megóvja a kapcsolatot. Ezért nem megy el.
0: Mert nem volt jégeső.
2: Miért a napban itt, hogy Spanyolországba megy? Két hétre.
0: Neked mi a bajod Spanyolországgal?
2: Semmi.
0: Hát nem az a lényeg, hogy a férfi milyen úti célt választott magának a menekülésében, hanem az, hogy ő nem akarta, hogy tovább forjon ez a konfliktus, és ő egyet hátralép, és akkor mindenki egy picit fújja ki a levegőt, és higgadjon. Ő ezt Spanyolországban
3: tette. Azt kell mondanom, hogy ebben a helyzetben a pasi volt az érettebb.
1: Hát te hülye vagy.
0: Abszolút.
1: Teljesen hülye vagy.
2: Tényleg, Gyuri,
1: majdnem mondtam.
2: Mondom, nektek ő a példaképetek.
3: A pasi kezelte az
2: indulatait. Igazából tudod, mi a baj? Irigylitek, hogy ő ezt megmeri tenni. Ti soha nem mertétek volna megtenni életetekbe, hogy két hétre Spanyolország, hazajövök, szia szívem, mi a helyzet?
1: Nincsen, hogyha...
2: Nincs olyan nő, aki ezt elviseli.
1: Pontosan ez a Jane-en kívül, aki hozzáteszem, nem is tudom, hogy miért...
0: Ezért beszélünk erről, mert ez egy kuriózum, de szeretnénk, hogy az életszerűvé váljon.
1: Dehogy szeretnéd.
2: Dehogy nem van ez.
0: De hát gyerekek, hány olyan kapcsolat van, mindig mi pasik vagyunk, annak vagyunk megmondva, hogy mi uraljuk a nőket, meg nem tudom milyen verbális abúzus, meg nem tudom minek tesszük őket ki. Sajnos sokszor van ez fordítva is. És itt most vélhetően egy ilyen emberről beszélünk.
1: Hát nem biztos.
3: És valószínűleg, ha ez a pasi ott marad a konfliktusban, akkor lehet, hogy már rég vége ennek a házasságnak. Mert már olyan dolgokat vágtak volna egymás fejéhez, amitől már rég mentek volna égnek világnak.
1: Igen, ezzel szemben végigjárta a világ, körbejárta a világot.
0: Nagyon jól érezte magát. De téged az zavar csak, hogy jól érzi magát?
1: Engem az zavar, Gábor.
0: Nem szenved?
1: Nem, az zavar, hogy például ő igen, tehát, hogy ő kicsekkol és elmegy nyaralni, holott oké, menjen, felhúzza magát, menjen el, kerüljön, vagy aludjon a haverjánál, vagy az anyjánál, vagy az apjánál, és másnap menjen haza megbeszélni a dolgokat. De ne csekkoljon ki egy hónapra, hogy nem tud a felesége róla semmit. Vannak gyerekeik, mindent, kötelessége van.
0: Nem biztos, hogy vannak gyerekei, sőt, ebből a házasságból úgy tűnik nekem, hogy nincsen, de én meg azt gondolom, hogy mi a cél? A cél egy konfliktusban az, hogy a dolgok, hogyha együtt akarunk maradni, kisimuljanak, és mind a kettő újra mosolyogva egymásra tudjon nézni.
2: Hát
0: a férfi ugye azt választotta, hogy ő a maga mosolyát megteremti, Spanyolországban. A nő is azt csinálhatott volna, amit akar, tehát ő elmentett volna Tájföldre, vagy Kenyába masszájokkal kavarni, tehát hogy bármit megcsinálhatott volna, a nő nem. Ő otthon volt, és hívta a rendőrséget, meg a kórházakat.
2: Mert ez egy normális
0: gondolkodás. Oké, egyetértek, aggódott az első körben, de most már a sokadik körben már nem is aggódik annyira, már nyilatkozgat. Nem.
3: Igen, tudja, hogy ez egy ilyen konfliktus kezelési igen. stratégia, és kész.
0: A pasinak, így van. Ja. Gyuri, neked volt már olyan vitád pároddal, ahol nem voltak meg az eszközei a vitához, a kulturált vitához a párodnak, és akkor te ebből inkább hátraléptél, mert egyszerűen alkalmatlan volt a vitára?
3: Hogyne. Nem is egyszer volt ilyen, és ilyenkor tényleg az ember nem akar egy szint alá menni, mert azzal úgy érzi, hogy csak rombol, és hogy neki kell az okosabbnak lenni ebben a helyzetben, és megfogni a másikat is a szakadék felé vágtatásban.
0: Mi egy ilyen vitának a lényege? Neked mikor van vége egy vitának, Évi?
2: Amikor igazam van.
0: De látod, ez az.
3: Ilyen volt az exem is.
0: Tehát hogyha itt most mindenki nő lenne, a Gyuri is, Lacika is, én is, te vagy az a nő, akitől a leginkább kéne menekülni.
2: Igen?
0: Igen.
2: De miért?
0: Mert ilyen vagy.
2: De miért?
0: Mert te le akarsz győzni, nem gyűrni, akarok. Folytogatni, ráülni, mindent akarsz. Ami...
2: Ráülni az utóbbi, az a legjobb.
3: Szerintem, ha én menekülnék Spanyolország felé, te jönnél utánam.
2: Az biztos.
3: Na ugye.
2: Nem, egyébként nem mennék utánad. Hát én, hát te lennél a párom. Nyitnám a kaput.
0: De gyerekek, én tökre... Indulj-e? Most ha más okból kifolyólag, azért ismerjük ezt, nem? Valami miatt el kell utaznunk, nem vagyunk a párunkkal. Akkor elkezd fokozódni a hiánya, nem?
2: Hát az az alap, nem? Tehát már egyrészt, hogy lejelented, hova mész, megérkeztél, ezt szól.
3: Lejelented.
2: De nem, csak elmondom.
0: Milyen párkapcsolat lesz
1: nem,
0: ez?
1: Nem, elmondod.
0: Lejelented, hova mész.
2: Nem, jó, ez olyan, mint a vadának lejelentem, hogy hol voltam.
0: Hát egy picit olyan. Igen.
2: De nem, azért tájékoztatod, hogy megérkeztem, minden rendben, jól vagyok, tehát adok életjelet magamról, nem? És ti nem így csináljátok?
1: Dehogy
0: ez nem vada már, ez titkos szolgálat. Tehát, hogy ez a lejelentem, igen,
2: jó,
0: megérkeztem.
2: Jó, rosszul volt rá, de igen, használjuk így.
3: Hát elszólás, igen.
2: Így van.
0: Igen, szóval azt akarom, elszólás bizony, azt akarom mondani, hogy ez elkezdi növelni a hiányérzetet azzal, hogy távol vagy. Tehát megint jól csinálta ez a pasi. Elkezd hiányozni neki a feleség. A feleségének elkezd hiányozni ő.
3: És amikor a pasi hazatér, akkor egyből egymás nyakába tudnak borulni, és azt mondják, fájt lett az egészre, az a lényeg, hogy szeretjük egymást.
0: Így van.
2: De a konfliktus megoldódott?
1: De hogy oldódott az meg?
0: Az sose oldódik meg.
1: És egyébként meg
2: jó, hogy
1: nő...
2: az mindig ugyanott van.
0: De csak úgy oldódik meg, hogy te mondtad, győzöl?
2: Nem győzök, én beszélgetnék különben. Csak nincs kivel.
0: És akkor mi van? Akkor érvek jönnek. Érve? Miért jobb az egyik érve a másiknál?
2: Hát is sokkal jobb, hogy meg tudod beszélni, mint hogy elutazik az egyik.
0: De és nem tud megbeszélni. Egyik fél nem nyugszik soha, csak hogyha legyőzi a másikat.
3: Ez a módszer arra világít rá, hogy a konfliktusnak nincs akkora jelentőség az életünkben, mint a szeretetnek.
2: Mondom, hogy a példaképetekről beszéltek.
0: Legyen ez így. Oké, de jó, Évi, tegyük fel, van egy pasid, és azon mondjuk brutálisan összevesztek, hogy te a sportcsatornát akarod nézni, ő egy erotikus csatornát akar nézni, te így csípőre teszed a kezed, fölé állsz, hogy a kanapén ül, és elkezded üvöltve lehordani, hogy milyen egy undorító ember vagy, mocskos, szexuális fantáziáid, szégyeld magad.
2: Ez vagyok én?
0: Ez vagy te, mondod neki, és ő meg így hát jó, oké, és odaadja a távirányítót, odaadja neked.
3: Ez egy teljesen reális esti forgatókönyv.
0: Ez teljesen risztovos. És akkor... és te egy ilyen vad mozdulattal átkapcsolod a ritmikus sportgimnasztikára, amit szeretsz.
2: Ritmikus sportgimnasztikára? Igen?
0: Igen, mert
2: én azt szeretem.
0: Hát mert igen, mert nem a Tereza Orlovszkit engeded nézni a férjedet, hanem ugye ritmikus sportgimnasztikát. És miközben te tévézel,
2: igen,
0: azt hallod, miközben ott látod, hogy buzogányokat dobálnak nők, azt hallod, hogy halkan csukódik az ajtó a pasid mögött, és ő lelépett. Arra vagyok kíváncsi, Éve, hogy mit csinálnál. Tehát, hogy utána rohannál egy csendben, visszapróbálnád édesgetni, az egész utcát végüvöltöznéd, hogy te rohadt szemét, takarodj anyád, vagy esetleg megijednél, hirtelen az érzelmek mégiscsak felszökkennének benne.
2: Igen, na, hát nyilván azért ez egy elbagatelizált történet, ilyen tényleg, hogy egy sportcsatorna miatt ő elhagyna engem. Tehát ha elhagyna engem, és
0: nem azért hagyott el, látod, nem érted a történetet.
2: Nem értem.
0: A történet az arról szól, hogy már 15 éve alázod.
2: Azzal,
0: szexet nem kap tőle, és szexcsatornát
2: néz. Az nem volt benne, hogy nem szexelünk.
0: De ez a sztori erről szól.
3: És durván elvetted a távirányítóját, és megaláztad.
0: Így van. Hát elvetted a távirányítóját, az utolsó barátját. Ez erről szól, csak akkor... te nem tudsz a sorok mögött olvasni.
2: Így van.
0: Te nem látod az ember mögött az embert.
2: Nem látom. Én ilyen vagyok, és nagyon fontos, hogy ha viszont 15 éve nem szexelünk, és csak ez az egy apró öröme van, akkor...
0: 5 éve. 15 éve vagytok együtt. 5 éve nem.
2: 5 éve nem szexelünk. Akkor az tök jó. És...
3: Fura, hogy ezt nekünk kell felhozni.
2: Igen, igen. Szóval menjen el.
0: Fel sem merül ebben a nőben, aki amúgy kegyetlen, és fel sem merül, hogy miért néz szexcsatornát a csávó.
3: Szegény.
0: Miért néz?
2: Én azt hittem, hogy ez a kedvenc hobbija. Uh-huh. De nem. Na, szóval ha 5 éve nem szexelünk, menjen el. Akkor valami baj van. Tehát akkor menjen. Abszolút, szegény, sajnálom. Nem tudtam.
0: Tehát akkor ő ballagjon végig az utcán, keresse magának egy vonatot, egy repülőt, hát soha ne jöjjön vissza.
2: Nem kell, mert ez nem működik nálunk, hogyha ez 5 éve nincsen. Ha egy normális...
0: És jó, ha nem?
2: Ha van, és csak ez a probléma, hogy nem nézhet pornót, én pedig ritmikus sportgimnasztikát.
0: Hát... Nem, megint csak nem érted, mert megalázod. De 15 éve alázod, de megalázod.
2: Az,
0: te nem veszed észre.
2: Hát nehogy
0: és
2: már.
0: Adsz egy pofont.
2: Nem adtam pofont. De azért túl, igen. Szóval igen, én így szoktam elvenni a távirányítót.
3: Úgy kezeled a pasidon, mint egy cselédet.
2: Lehet. Lehet. Most erre rávilágítottatok. Elgondolkodtam rajta, hogy mi a baj.
0: Gyuri, látod a női lelket? Amennyiben Risztovévában nyomon tudjuk ezt követni. Hogy a női lelket...
3: Egy nyomkövetőt rá kéne tennünk és figyelnünk.
0: Hogy fogalmuk sincs, hogy mi mit jelent.
2: Mit? Egy távirányítóval akarod jelképezni?
3: Tökéletesen ebben végigment ebben a történetben, hogy a férfi lélek hogy van porrá őrülve.
0: Igen. Ez most nagyon
2: hogy van porrá őrülve?
3: Te tényleg csak azzal foglalkozol, hogy dobálnak buzogányokat nők a tévében neked.
2: Mert én ezt szeretném nézni.
3: Na, hát ennyi.
2: Egy tévénk van.
0: Nem látod azt a szegény embert, aki melletted elcsökevényesedett?
2: De ő egész nap otthon ül és nézheti. Most is nézheti.
0: Akkor is jó neked, ha megdög lesz. Akkor is jó neked, ugye? Ez most nagyjából ezt képviseled. Igen, mi le tudnánk így lépni, Gyuri?
3: Hát ez az angol pasi. Ezek után nem kérdés.
0: De vissza se jönnék?
3: Nem.
2: Én lecserélném az árat.
0: Te lecseréled az árat, hogyha a pasi elment?
2: Én igen.
0: Tehát, hogy vissza ne jöjjön.
2: Igen.
3: Ha a párom keresne, és én mitől leléptem, és a te spanyolországi lakásodban bujkálok, akkor elárulnád neki, hogy hol vagyok? Vagy
0: dehogy árulnám. Fölhív engem telefonon, vagy ha érted.
3: Bocsi, nem tudod, hol van a Gyuri?
0: Nem. Nem tudom.
3: És hogyha megpróbál megtörni, sír, nagyon megbánta, azt mondja, hogy terhességi tesztje van, pozitív.
0: Jó, ezt majd elmondom a Gyurinak, majd lesz egy pár kérdése.
1: Én megsajnálnám.
3: És nem adná ki.
0: Mit csinálsz?
1: Én megsajnálnám a Gyuri barátnőjét, aki elől menekül, és én biztos mondanám.
0: De bocsánat, de... ki érez együtt Gyurival? Senki?
2: Senki.
1: Én biztos, hogy nem.
2: Én
0: de miért? Azért, mert nő... És a Gyuri, hát lehet, hogy a Gyuri egy szintén egy lelkileg bántalmazott, itt csinálja a nagy erős fiút, aki jár gyúrni, tele van fehérje porral, érted is, és otthon meg megvan alázva a lelke.
1: De
0: és egyszer csak egy kicsekkol, haza ez, akar menni.
3: Ezért badizok, igen.
1: Kicsekkol, igen. Tehát
2: a kapcsolatból.
1: A kapcsolatból.
0: Igen.
1: De nem a megoldást igen. keresi, hanem
0: mert nem tudja már, mert nem tudja már a megoldást találni.
1: Nem tudom a megoldást, és akkor váljunk el szépen.
2: Így
1: de
2: van.
1: Nem hagyom el 3 hétre, 5 hétre.
3: Ez már a szép elválás rész?
2: Igen.
0: Neked már volt olyan, hogy akkora volt a vita, annyira volt parázsos a vita, hogy valamelyikőtök elhagyta a helyszínt?
1: Volt olyan, hogy én hazajöttem, mondtam a vita kellős közepén, hogy na jó, akkor én inkább hazamegyek. De ez fura.
3: Te ugyanazt csinálod, mint ez a pasi.
1: Nem, én mondtam, hogy hazajövök, tehát, hogy hazamegyek.
0: Neked Spanyolország haza.
1: Nem, és én a másnap ugyanúgy folytatódik, csak ott abban a helyzetben, akkor úgy éreztem, hogy az a veszekedés az arra megy ki. Azt éreztem, hogy ő szakítani akar, és akkor mondom,
0: és ezt nem akartad megvárni, és így nem szakít? Nem. Ha nem vagyok jelen, nem szakít?
1: Nem. Hanem, hogy egészen egyszerűen én azt ott is abban a helyzetben nem tudtam volna elviselni, és mondtam neki, hogy na jó, akkor inkább hazamegyek.
0: Így volt ezzel Jane felesége, vagy férje is.
1: De engem utolért a Csabi. Még kisbéren se voltam.
0: Mi? Utánad ment, pedig ivott?
1: Nem, telefonon.
0: Ja. Még kisbéren se voltam.
3: Az hittem leszorított az útról.
0: Aztán, hogy jött a nagy Q7-essel is, és eléd vágott. Kisbéren.
3: Kisbértáblát nem hagyod el.
1: Szóval, hogy ő utolért, ő pontosan tudta, hogy én hova megyek, és igazából én nem eltűntem 3 hétre, hanem tényleg ilyen, úgy éreztem, hogy nem tudom.
0: Érdekes, hogy milyen megértő saját magával szemben, ez ugyanaz. Tehát nehogy azt hitt, hogy a te kisbéri kirándulásod az jobb, mint az egy hét Spanyolország. Ugyanaz. Ugyanaz, csak neked nincs pénze Spanyolországra.
3: Mi elméletben beszélgettünk róla, te meg csinálod is ezt.
0: Igen.
1: Hát azért, mert egyszer-kétszer előfordult, még nem
0: rendszer. Egyszer-kétszer. Hát opa, háromszor-négyszer.
3: Szegény Csabi meg kivogatja a kórházakat, meg mindent.
2: Kisbérrel látták.
0: Na jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy meséljétek már el nekünk, léci. Ha volt olyan párod, akinek olyan volt a konfliktus kezelése, amitől tényleg leesett az állad. Tehát ahogy a Gyuri is legszívesebben kikatapultálta volna, de ez lehet, nyilvánvalóan nem szeretnénk nagyon ilyeneket hallani, hogy fizikai bántalmazás történt, de ha volt, nyilván azt is megírhatod, de tényleg olyan volt a konfliktus kezelése, hogy azt nem akartad elhinni, hogy ilyen létezik. Mint ennek a pasinál például, hogy ő lelépett Spanyolországba.
2: Igen, kíváncsi vagyok.
0: Te is tanulhatsz ebből, Évikém.
2: Én, ahogy ne, hát én ma reggel csak tanulok tőletek.
0: Jó, tehát mi volt ez a konfliktuskezelés konkrétan, ami nagyon-nagyon szokatlan, és hogy együtt vagytok-e még, vagy szakítottatok, mi lett ennek a vége? 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
6: Stratégiai partnerként tekint a kormány a jegybankra. A jövőben SMS-t kaphatunk arról, ha jön a jégeső. Drága lehet idén a cseresznye. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Stratégiai partnerként tekint a kormány a Magyar Nemzeti Bankra, és tiszteletben tartja annak függetlenségét. Ezt a miniszterelnök közölte, miután tegnap egyeztetett Varga Mihállyal, az MNB elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése elengedhetetlen. Varga Mihály a találkozó után azt mondta, a magyar gazdaság érdeke, hogy az együttműködés eredményes legyen. Hozzátette, a jegybank konstruktív partner lesz a munkában, így egyebek mellett az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. Drasztikusan megugrott az elektromos rolleres balesetek száma. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyermek szenvedett balesetet. A szakértők szerint a fejsérülések a leggyakoribbak. Ezért az új kereszt szerint már kötelező lesz a bukó vagy a motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Ingyenes jégeső riasztó szolgáltatás indult hazánkban. Egy telefonszámmal és az irányító számunkkal regisztrálhatunk a jégeső.hu oldalra. Ezután a rendszer SMS-ben figyelmeztet minket akkor, ha a lakóhelyünkre egy órán belül jégeső csap majd le. Így van idő felkészülni a veszélyhelyzetre. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a jégeső is, ami komoly károkat tud okozni az ingatlanokban és az autókban. A biztosítók a vihar károk miatt évente nagyjából 10-15 milliárd forintot fizetnek ki az ügyfeleknek. Sokba kerülhet idén a cseresznye, akár 2500 forintot is kérhetnek kilójáért. Ennek az oka, hogy az idei fagyok és az asszály miatt a termés fele megsemmisült, így nagyon kevés termett a gyümölcsből. Apáti Ferenc, a Fruit Web elnöke szerint a szezonnyitó árak még alacsonyabbak a tavalyiakhoz képest, de a kereskedők egy-két héten belül emelik majd az árakat. Sok vásárló emiatt valószínűleg a Szedd Magad akciókat keresi majd, ahol a piaci árakhoz képest jóval olcsóbban vehetik meg a csemegét. Ma már napos, szárazabb időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Napközben a szeles időben 23-29 fokot mérhetünk majd. Holnap már újra bárhol eshet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Az élénk szél mellett a Dunántúlon 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Marad a változékony idő a hét második felében is.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Az Útinformtól tudjuk, hogy baleset nehezíti az előrejutást az M4-esen ülő és az M0-ás közötti szakaszon. Budapest felé sávzárás miatt torlódik a forgalom. Már sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között. A 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Közben lassítani kell az M6-oson is az érdi szakaszon, a 20-as és a 18-as kilométer között is.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-1-8 lesz 2 perc múlva. Hát lányok, a helyzet az, hogy nem mindenki van azon a véleményen, amint ti.
2: Hál' Istennek!
1: Igen. Nem tudom, ez meglepő-e?
2: Nem.
1: De tényleg, szóval, hogy ezt lehet normálisan is felvés, tényleg ez egy ilyen női gondolkodás, legalábbis a ti kettőtök agyában ez ilyen, hogy ez a hirtelen reflex, hogy akkor menjön a francba, meg ez ízé. Tényleg nagyon nagy, elmondom, hogy mit írnak, jó? A történetben szereplő férfi erőteljesen rejtett narcisztikus, így akarja bántalmazni a feleségét, aki viszont szuper empata. Csaba 3-2-2-3, nem, inkább 2 idegen szóval alátámasztotta a véleményét.
2: Így van.
1: Aztán sziasztok, ez egy baromság, kb. Pont be sem engedné többet a feleségem, vagy be sem engedne. Bocsi, annyira tetszik neked ez a megoldás, de áruld már el, mit szólnál, ha a csajot szó nélkül lelépne Valenciába egy hétre. Gondolom, hogy örülnél. De amúgy ez szerintem is nagyon gázod, Miki. Én szerintem ezt venném. Ha tudom, hogy biztonságban van, akkor szerintem ez
2: a jó. De
1: már aztán már tudta.
2: De nem tudta. Nem. Amikor hazajött Gábor. Hát igen. Ez a lényeg.
3: De ez az első után volt csak az ez a nagy
1: első
3: izgalom.
1: Után, az elsőben persze kétségbeesés van, de a többi már az sima liba volt.
2: Tehát a másodiknál, ha elmegy, akkor igen. Már tudod, hogy igen. Valenciában van egy hétig.
3: Ez igen. A szokás. Ez van, mert nyilván az első után megbeszélik, mikor hazaért. Hát neki ez a
2: ez első élik sokan túl. Tehát, hogy most úgy beszéltek. Akarnál aggódni egy hétig,
1: nem,
2: két hétig
1: aggódni valaki? Nem akarni, senki nem akar aggódni.
2: Na.
1: De ha gyűlölöm, lehet, hogy nem is keresni.
2: Te akkor nem lennél vele, nem?
1: Sziasztok, velem csak egyszer fordulna elő, hogy ott hagy. Második alkalommal én hagynám ott 3 gyerekkel a nyakán, Katinka.
2: Az büntetés.
1: Ez a legjobb ötlet szerintem. A két nő az teljesen tök, ezek ti vagytok.
2: Köszönöm.
1: Ez csak kiváló formája a veszekedés eszkalálódásának elkerülésére, és a több és később megbánt kimondott szavaknak.
2: Köszönöm.
1: Elkerüli azt, hogy ezek a szavak ne kerüljenek kimondásra.
2: De ki kell mondani? Pont ez a lényeg. Ezzel a fejlődik
1: szavakat?
2: A kapcsolat.
1: Nem, a sértő szavakat.
2: Nem a sértő szavakat.
1: Pedig kimondjuk mindannyian.
2: A konfliktus arra való, hogy fejlesszük a kapcsolatot, vagy túléli.
3: De általában sajnos személyeskedésbe megy át, és rombol.
2: Az
3: ez
2: meg
3: a
2: már nyilván szint.
1: Na, és akkor ment el spanyolba. A csávó. Na mindegy is, megbeszéléstől semmi nem fog megváltozni, csak a tettek formálnak.
3: Na, ez egy tett, hogy lelép egy hétre.
1: Én mindig elmegyek Miskolcra vonattal, és megiszok egy jó kávét. Ilyenkor véletően.
3: Zalaegerszegről?
1: Akárhonnan, de igen. Hogy ő lemegy Miskolcra, ott iszik egy kávét, és visszajön, és az kitisztítja a fejét. Uh-huh. Igen. Aztán inkább Spanyolország, mint egy idióta nő, akivel már megunod a vitát, és még akkor is jön, és mondja a hülyeségét. Tehát amikor már mész el a szobából, meg én is még jön utánad. Igen. Nagyon jó a téma, én kikatapultáltam egy hétre. Nagyon jó volt, és jót is tett egy időre, együtt vagyunk most is, de van, akivel lehet vitázni, és van, aki csak veszekedni tud. Véletlen se hívjatok, mert az asszony is titeket hallgat.
3: Újra érdekes, nem? Kikatapultálnod kéne.
2: Igen, igen.
1: Párom, ha a verbális megalázás nem működik felém, általában a családja előtt próbál lejáratni. Ha ez nem elég neki, általában az ételekkel bosszulja meg. Vagy kidobja a másnapra szánt ebédnek valót, amit nem is ő főzött. Vagy megsózza azt, amit egyébként édes kéne, hogy legyen, persze mindig letagadja az elején, aztán amikor a családja előtt felhozom, hogy revansot vegyek, akkor meg dadog. Ne hívjatok.
3: Híha.
4: De
1: ez kemény.
4: De miért vagy vele akkor, hogyha tehát ilyen sok bosszúságot okoz?
1: Ez neked is feltették már ezt a kérdést?
4: Nekem is, persze.
1: És ilyenkor mit válaszolsz?
4: Hogy nekünk azért, tehát, hogy nincs ilyen szinten, tehát nyilván vannak nézeteltéréseink.
1: Jó, te nem főzöl, nem tudsz mit kidobni, de...
4: Igen. De azt gondolom, hogy hogyha ennyire gáz valakivel, akkor nem kell vele...
1: Hát amúgy nem gáz, csak a kajáját mindig megsemmisíti.
2: Hát amúgy tök jól vannak. Elég megalázó, nem?
1: Neked igen, te ételközpontú vagy, de amúgy... Anett mindig fogyókúrán van neki mindegy, hogy a bolonyézét elsózzák, meg kidobják.
4: Úgy se eszem belőle.
1: Jó, mikor beadtam a vállópert, és ő ügyvédhez fordult, akitől megkapta, hogy mikkel vádolom, hazajött, én a kompjúter előtt dolgoztam, hátulról fejbevágott egy paksamét a papírról olyan erővel, hogy azt hittem a szekrény szakadt rám, Joe.
3: Júj!
1: Na gyerekek, de ennek a lelépésnek van pozitív kimenetele is, és ezt el fogja nekünk mondani a Niki. Hello Niki, jó reggelt, szia!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia, szia! Na mesélj, nálatok milyen volt ez a lelépés?
5: Hát elmentem a tesómhoz, ő fodrász, és megcsinálta a hajam, és mire hazamentem, addigra ki volt pakolva, a saját utcait elvitte a lakásból.
1: Aha! Akkor milyen állapotban volt a kapcsolatotok éppen?
5: Akkor eléggé nagyon mély ponton voltunk, mert sokat játszott, tehát amikor hazament a, bocsánat, csak a cukor riasztom csipok közben, mikor, tehát sokat játszott, hazajött, és akkor leült a számítógép elé, és akkor ilyen különböző stratégiai játékokat játszott.
3: Ez van, ja.
1: Jó, de ezzel telik az otthon töltött idő, akkor, de akkor már volt gyereketek, vagy nem?
5: Akkor már volt egy 3 éves fiunk.
1: Oké, na mi történt? Ő lelépett, kipakolt?
5: Elment, és hát ugye én hívtam, hogy most ez mi van, hogy van, hogy gondolta, és hogy hát hogy legyünk akkor külön egy kicsit. Ő elment az egyik haverjához, ott töltötte ezt az 1 hónapot, és akkor ilyen 3 hét után úgy kezdtünk egy kicsit újra közeledni egymáshoz. És akkor... akkor így kibékültünk végül is. Nagyon nehéz időszak volt, mert neki is ugye le kellett mondani, úgymond én mondtam, hogy nem az a baj, hogy játszik a géppel, hanem az a baj, hogy hazajön, és az az első, hogy játszik, és nem a családjával foglalkozik, mikor ugye egész nap dolgozott. És utána erről le is szokott egyébként teljes mértékben, tehát nagyon örültem neki, mert ez olyan, mint szerintem valami függőség.
1: Nyilván az, persze. De figyelj, és akkor hogy sikerült ezt rendbehozni? Úgy értem, hogy ez azóta is együtt vagytok, gondolom.
5: Igen, együtt vagyunk, 2 évre rá összeházasodtunk, elköltöztünk, vettünk egy családi házat, és nagyon jól meg vagyunk, hála Istennek azóta. Vannak gondok, megbeszéljük, néha veszekszünk, de...
1: Na jó, az mindenkinek van. De figyelj, és ha ez nem lett volna ez az elköltözés... akkor, abban az időszakban, amiről most beszéltünk, akkor hol tartanátok most?
5: Én szerintem akkor odáig fajult volna ez az egész, hogy teljesen szétmegyünk. Hogyha,
1: tehát ez mind a kettőtöknek kiszellőztette a fejét valamelyest?
5: Igen, én is átgondoltam a dolgokat szerintem. Aha. Ő is átértékelte, hogy mi a fontos számára, és igen, szerintem biztos vagyok benne, hogy ez sokat számított.
1: Niki, hát köszönjük szépen, hogy elmondtad, további boldogságot nektek.
5: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm. Köszi, szia.
4: Szia.
1: Szia, szia. Na, mit szóltok? Ez hát egy tök jó példa, és ott már volt egy 3 éves gyerek.
4: Igen, ez egy jó példa erre, de ugye a Nikiéknél Niki tudta, ő utolérte telefonon, ő tudta, hogy hova megy, és a pasia mondta, hogy 1 hónapra elmegy, vagy mit tudom én, x időre
1: jó,
4: a barátjához.
1: Akkor úgy leléphetek, hogyha én bekapcsolva hagyom a telefonom, utolérsz kétségbeesésedben, én leléptem, utolérsz kétségbeesésed, és azt mondom, hogy nem mondom meg, hol vagyok, de jól vagyok, kérlek, ne keress.
4: Igen.
1: Bim. Innentől oké? Okay?
4: Igen, tudom, hogy hol. Tehát akkor onnantól
1: kezdve... Nem mondom, hogy hol vagyok.
4: De ez nem érdekel, hogy hol vagy, de legalább tudom, hogy életben vagy, nem mentél neki az első fának, és tudatodnál vagy, hogy mit csinálsz. Teljesen normális.
2: És utol tudlak érni.
1: Nem fogsz utolérni, mert többet kikapcsolunk. Még egyszer, ne hívjál másnap.
3: Nem lesz hívogatás.
2: Akkor nem kell hazajönni.
1: Te hívogatni akarsz. Nem érted, hogy tőled akarok szabadulni.
2: Értelek, nem foglak hívogatni, de ezt is, tehát nem foglak hívogatni.
4: De akkor én is intézem a dolgaimat.
1: Hűha! Mi lesz, kutya kozmetikus?
4: Ne hagyd magad, Danett. De miért akarsz visszajönni, ha elmész egy hétre?
2: Vagy egy hónapra.
4: De
1: nem, te tényleg nem értesz ebből a történetből semmit? Tehát nem. Most a minimális az is valami, de a semmi az nulla, érted?
4: Igen.
1: És azt mondom, hogy te nullát értesz.
4: Te meg nem tudom, minek akarsz hazamenni, ha elmentél egy hétre vagy 2 hétre nyaralni.
3: Itt volt ez a példa.
4: De nem, Anett, te érted,
3: ez egy pozitív történet.
2: Én egyébként igen, de nekik... De
4: nem értem, hogy ők mit nem értenek. Hát akkor menjetek el, de ha nem vagyok... És miért várod el, hogy én otthon legyek, és akkor hazajössz napbarátodtól, és azt mondod...
3: Meghozta a családi boldogságot ez, hogy így tudták kezelni. Hogyha ez most rajtad múlna, ott állna a boldogság az ajtódban, de te kilöknéd. Csak azért, mert elment egy hónapra.
4: Fogalmatok sincs az életről.
1: Risto Véva született 2012-ben.
3: Párkapcsolati kócs.
1: Évi, te felfogtad, hogy jelenleg 14 éves vagy?
2: Érzem.
3: Most tanítunk, hogy meglegyen az első párkapcsolatot.
1: Az olimpiától számolom, hogy megszülettél. Igen, hogy az életben jársz, kell.
2: Hát akkor még, hogy legyek ebben is ilyen szűz gondolkodás, hogy higgyek abban, hogyha valaki elmegy, az nem jön vissza.
1: Jó, oké, akkor fogadjunk el így téged. Jó?
3: Sosem fogják elvenni, dolgoznunk kell rajta. Mert ez így.
1: Jó, játszunk egy Hungary Machine gyorsan. Itt van egy, szerintem könnyű lesz, egyébként két ellen írják. Ja, az első. Na mindegy. Oké. Okay. Jó, egy dalt keresünk, aminek a címében két L szerepel egymás mellett. Írjatok most. 0620 22 22 122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt üzenik, hagyd bocsi, nőből vannak, úgyse fogják megérteni, Bődi Szabi, vagy Évi Anett, az Isten őrizzen tőletek.
2: Bennünket is tőled.
1: Évinek igaza van mindenben a mai nap, hajrá, Évi.
2: Köszönöm. Végre, megjöttek
3: ezt,
2: a hallgatói.
3: Ezt most tetted le a telefon, de ezt te írtad. Igen, magadról.
2: Tényleg írtam a 22-22, mire.
1: Na jó, Zotya van velünk. Szia Zotya, jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Szia. Jó reggelt, Zotya, merre haladsz?
4: Hát én most egy bányába dolgozom, Várpalota mellett.
1: Bánya, és mit bányáztok?
4: Hát kavicsot.
1: Ó, oh. Ezek ilyen szép kis kerek kavicsok?
4: Hát igen, van.
1: Vaj, ez a szögletes.
4: Van tört is, a szögletes, meg van gömbölyű.
1: Tehát mezítláb átmenni rajta?
4: Igen, simán.
1: A szögletesen is?
4: Azon nem.
1: Na jó. Zotya, kezdjük el. Én mutatom neked, szerintem nem lesz nehéz. Itt a Google által kifacsart dalszöveget. Tessék.
5: Repülj, madárka. Figyeld, merre megy, szólj, épp hol jár, mond neki, hogy szeretem, hogy szükségem van rá, mond neki, hogy csak ő kell.
4: Húha.
1: Ne már, hogy csak ő kell, madárka. Húzd már el, madárka. Na. Nem nagy madár.
4: Kis, fáj el, kis madár. Köszönöm szépen!
1: Na.

0: Megvagyunk.
1: Igen.
2: Megvagyunk, köszönöm szépen. Hát élőben valóban sokkal másabb.
0: Semmi nem másabb. Én minden nap igen. élőben vagyok.
1: Igen, nekünk is nehéz.
2: Ja, igen.
0: Nekünk mondom. Is nehéz. Jó, az, hogyha semmi baj, figyelj, nem semmi baj, ügyes vagy, Anett föl fog hívni, elkéri a címet.
3: Nyertél, semmi baj.
0: Semmi baj.
2: Jó, tudom, kicsit ironikus volt.
0: Így van, lesz bocsizacsit benne, bögre és sapka, oké? Okay?
2: Ó, köszönöm szépen, köszönöm.
0: Köszönjük, jó munkát!
2: Köszönjük szépen nektek
0: szia.
2: Is.
0: Szia, sziasztok. Köszönjük, szia, szia. Ő volt Zotya. Szerelem, szex, gyengétség, párkapcsolati témák hetente háromszor a bocskorban. Ezt jól megállapítottad. Igen, mi mindig nézzük azt, hogy mennyiben menjünk bele párkapcsolati dolgokba, de miután minden nemzetközi és nem nemzetközi kutatás is azt mutatja, hogy az egyik az embereket leginkább érdeklődő téma, ezért, mert ugye ez mindenki. Mindenki van benne, volt benne, lesz benne, csalódott benne, imádja, hogy benne van, teljesen más sztorik vannak és konfliktusok, hogy ez mindig érdekes tud lenni. Tehát például ez, hogy most lelépe a pasi, hogy a konfliktus van, ez egy annyira érdekes téma, mert itt van a gyors hirtelen felháborodás Alaristov, ugye?
1: Igen, nagyon jól írtad le.
0: És aztán van a mélyebb gondolkodás.
1: Ti vagytok azok, ugye? Semmi.
3: Mondd a neveket is nyugodtan.
1: Nem tudom, hát...
3: Nem tudod a neveket?
1: Nem. Tényleg.
0: És meg annyi hallgató meg ugye szintén beleképzeli magát, hogy vajon hogy döntene. Szóval lehet ritkítani is a párkapcsolatiakat. Egyébként, amikor nézzük a sajtót, akkor ezzel azért nagyon-nagyon sokat foglalkozik. Ezerféle cikk és történet, hogy azt gondolom, hogy azért ezeket mindig megtartjuk.
3: És nézzünk magunkba egyébként, ha leül egy baráti társaság beszélgetni, a top 3 téma között ott van a magánélet. Tehát, hogy ez mindig
0: abszolút.
3: A magánbeszélgetésre szóba kerül.
0: Ez így van. Jó, jövünk vissza, abszolút nem párkapcsolati, képzeljétek el, még mindig BL lázban ígünk, olyan értelemben, hogy bár szombaton volt a döntő, és vasárnap is volt még rendezvény. Méghozzá a Kopaszi gáton, ott a Red Bullnak volt egy ilyen országos döntője, ez a Fortus Core döntő, és ahhoz kapcsolódott egy gála meccs. Na, ezen a gála meccsen kiszerepelt Szoboszlai Dominik, és ex-magyar válogatottak, olyanok, mint Dzsudzsák, Juhász Roland, Kabát Péter, vagy a Torgelle Sanyi. És ők játszottak a Szoboszlai Dominik ellen. Nem nagyon láttuk, hogy ki volt Szoboszlai Dominik csapata, nagyjából úgy néz ez ki, mint hogyha ő egyedül játszott volna a négy ex-válogatott ellen. 4-4 lett az eredmény, jó is.
3: Na ez egy nagyon szép eredmény.
0: De inkább ez egy ilyen vicces mérkőzés volt, a lehet így fogalmazni, legalábbis én remélem, hogy Torgelle Sanyi annak szánt, amikor odébb vitte Szoboszlai Dominikot.
3: Azt láttuk, hogy a Dominik végig mosolyog, hogy a többiek is viccesnek vették el, ezt nem tudjuk.
0: Azt majd megbeszéljük, az egyik góllövő, aki ott volt az a válogatott csapatban, Kabát Petivel, őt hívjuk a hírek után.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
6: Hány óra?
7: Hajnal 2.
6: Megint nem alszol?
7: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
6: Próbáld ki te is a Sedakurt.
8: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Alszol.
8: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
10: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
9: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
11: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
12: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár. Dönt. MyGuard. Új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
13: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
16: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
17: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
18: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Szép lézer készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek szeflézer.hu.
19: Mindennapi intim higiénia. Cicatridina Intim Tisztító Hab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztító Hab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
20: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Megkönnyítik az éjszakai közlekedést Budapesten, Békésben folytatódik a szúnyogírtás. Ma már sokat látjuk a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés júliustól, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid elmondta, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer illeszkedik majd a metró meghosszabbított üzemidejéhez. Kimentették az összeomlott ház alatt rekedt férfit Székesfehérváron. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület tegnap délelőtt dőlt össze, egyelőre nem tudni, hogy miért. Később kiderült, hogy valaki van a romok alatt. Kiszabadításán órákig dolgoztak. Eltávolították a törmelékeket, megtámasztották az épületet, és kis járatokat tisztítottak meg, hogy eljussanak hozzá. Sikerült kihozni, de életveszélyes állapotban vitték kórházba. A békési Holtágnál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófavédelem közölte, a meleg száraz idő miatt most nincs sok vérszívó. Az átvonuló záporok mentén alakultak ki a szúnyoglárváknak kedvező vizes élőhelyek. Eddig főleg a folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték. Ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békés vármegyében. Nincs gond az európai csapvízzel, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a világ 20 legjobb minőségű ivóvize európai országokban található. A lista élén Finnország, Izland és Hollandia végzett. Magyarország a 48. helyet szerezte meg. Hazánkat Jordánia előzi meg. Sokba kerülhet idén a cseresznye, akár 2500 forintot is kérhetnek kilójáért. Ennek az oka, hogy az idei fagyok és az asszály miatt a termés fele megsemmisült, így nagyon kevés termett a gyümölcsből. A Páti Ferenc a Fruit Web elnöke szerint a szezonnyitó árak még alacsonyabbak a tavalyiakhoz képest, de a kereskedők 1-2 héten belül emelik majd az árakat. Sok vásárló emiatt valószínűleg a Szedd Magad akciókat keresi majd, ahol a piaci árakhoz képest jóval olcsóbban vehetik meg a csemegét. Ma már napos, szárazabb időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Napközben a szeles időben 23-29 fokot mérhetünk majd. Holnap már újra bárhol eshet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Az élénk szél mellett a Dunántúlon 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Marad a változékony idő a hét második felében is.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Már élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassan telítődnek a sávok, ez leginkább az M3-ason érezhető, a 60 és Bag közötti szakaszon. Az M0-ás csomóponttól befelé már torlódásra kell számítani. Továbbá az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az átterelt belső sávban azonban még folyamatosan lehet haladni. Másokon haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, illetve az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Olvasható az utinform.hu-n.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ő a párkapcsolatát illetően gondolom.
1: Szinte már csalódott a női nemben, úgy érzem.
0: Erről igen. Szól ez, igen.
2: Segítünk
0: igen.
2: Majd.
0: Évi, szerintem karácsonyra már új sporthíreket fog olvasni valahol, kezdem sajnálni szegényt. Ó, és nézd meg a másik SMS-ező, csak te, aki ezt írtad, nézd meg ezt. Nagyon jó hallgatni titeket, így az Évivel együtt, méltó ellenfél, de csak idézőjelben, mint ha évek óta így lenne. Szép napot mindenkinek.
2: Ezért jöttem.
0: Igen. Imádják Évit, más azt mondja, elkapcsolok. Tehát, hogy most mit csináljunk? Évi, akkor menj haza. Elkapcsolt valaki. Tényleg, akkor légy szív, pakolj össze, húz haza.
2: Mehetek?
0: Szóval, hogy fölösleges ilyeneket írni, ezzel csak ezt akarom mondani, mert meg szegény Évi, Évinek semmi baja, tehát ennél magabiztosabb embert ritkán látni, tehát ő nem lesz az, aki sír a vogának a vállán. Ő biztos nem lesz az.
1: Ez tuti.
2: Hát nem fogok.
0: Ugye? Na jó, gyerekek, szombaton ugye tényleg az egész világ nézte a BL döntőt, én nem tudom hány százmillióan nézték csak a tévéken keresztül, de nem csak a BL döntő volt nagy és óriási és nagy rendezvény szombaton, hanem volt egy nagy vasárnapi esemény is, és ez is azért érdemel figyelmet. Tehát képzeljétek el, megrendezték a világ legnagyobb amatőr kispályás futballtornáját, a Red Bull Fortus Core országos döntőjét itt Budapesten, ugye a BL után egy nappal, és azt megelőzően volt egy gála meccs. És ezen a gála meccsen Szoboszlai Dominik által vezetett csapat 4-4-es döntetlent játszott az All-Star, a magyar volt válogatottak All-Star együttesével, Dzsudzsák Balázs, Juhász Roland, Kabát Peti és Torgele Sanyival. És elkezdtük keresni, hogy én mondtam a Gyuriéknak, hogy jó, oké, ott vannak a Kabát Petiék, meg a Torgele Sanyi, meg minden, de hogy ki volt Dzsudzsák, nem Dzsudzsák, hanem Szoboszlai Dominik csapatában. És egy újságcikk sem írta meg, hogy ki volt Szoboszlai Dominik csapatában.
1: Nem, és videókat is néztünk, ilyen videó részleteket, és annyit láttunk, hogy a Dominik fehérben játszik, a többiek ugye kékben, és néha a Torgele Sanyi szorongatta, néha a Kabát Peti támadta, de hogy mintha egyedül játszott volna ellenük. Nem is láttunk a videókban se nagyon mást.
0: Ez így van. De most éppen látom, hogy valakinek átpasszolta a Szoboszlai. Mégis volt csapattársa. Na mindegy, ezt valahogy nem sikerült összeszedni az újságcikkeknek, hogy kivel játszott Dominik egy csapatban. De a lényeg az, hogy 4-4 lett a végeredmény, és nagyon izgalmas meccs volt, azt mondják itt, akik látták. Látok egy csomó videót egyébként. Például azt is, hogy Torgele Sanyi, akiről azért ugye lehet tudni az ő aktív múltjából, hogy igencsak szeret embereket pályán fellökni, rugni, odébb rakni. Amikor Szoboszlai Dominik közelébe került, akkor egyszer megfogta Dominikot, és ha nem jó helyen volt Dominik, odébb tette.
1: Egy biztos pont volt, hogy a labda a Sanyié. Tehát ez volt az egyetlen.
0: Szóval, hogy Sanyi úgy ment ki a pályára, hogy enyém a labda, a többiek nézhetik. Amennyiben valaki ezzel nem ért egyet, az odébb rakom.
1: Ez történt.
0: Igen. Nem, de tényleg többször volt ilyen, hogy lehet látni, hogy Torgele Sanyi megfogja Dominiket, és tényleg átöleli hátulról, és odébb teszi. És a műsorvezető volt ennek az eseménynek valami műsor, az folyamatosan ezeket üvöltözte, figyeljetek.
3: Sanyi, azzal akarod vinni Dominikot? Sanyi, hazaviszed Domit?
0: Sanyi, haza akarod vinni Dominikot? Sanyi, hazaviszed Domit? Tehát tényleg olyan volt, mint a pakolná.
2: Igen, azt hittem, hogy ez a játék lényege.
1: Ezt hazaviszem.
0: Ez egy jó focista, ezt hazaviszem. Na, aztán ott volt Kabát Peti, barátunk is, ugye ebben a csapatban, és hát neki is megvolt a maga harca Dominikkal bőven, és egyébként rúgott gólt is, tehát ez a 4-4, abból az egyik gól Kabát Petié, és ezért gondoltuk, hogy erről az egész rendezvényről beszéljünk vele, itt van velünk Kabát Peti, szia Peti, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szia. Petike!
4: Sziasztok.
0: De rég láttalak!
4: Abban akartam indítani, hogy hírálj! Itt vagyok, ja, ez volt a zene, ami ment.
0: Ja, rock you like a hurricane. Igen, a Scorpions.
4: Ja, hú, de jó az a zene. Ja.
0: Petikém.
4: Na, sziasztok, örülök, hogy hívtatok.
0: Na, Peti, beszéljünk már erről a mérkőzés, ez nagyon vicces volt, amit láttunk ebből. Nagyon meglepetés volt, te tényleg úgy tűnt, mintha a Szoboszlai Dominik egyedül játszott volna ellen, de volt neki még csapattársa?
4: Hát persze, mi így játszottunk négyen, akiket felsoroltál, és ő meg a barátaival volt, tehát ők indultak egyébként ezen az egész eseményen, ők nyerték meg tavaly is ezt az egész tornát, az országos tornát, meg idén is ők nyerték, ők mehetnek, nem is tudom,

0: Boston, vagy hova mennek. Ott lesz, vagy Torontóban lesz a...
1: Ja, ez ilyen komoly. Tehát a Szoboszlai Dominik játszik egy ilyen kispályás foci csapatban is?
0: De nem... Nem, ő a gála mérkőzésen játszott, ellenük a Dominik. Az ő barátai indultak az országos ezen a Fortus Coron, amit tavaly is ők nyertek, meg idén is. Ők azért futszálosok, ők vannak futszál válogatottak, tehát azért ők nagyon-nagyon jók, és tavaly is megnyerték, meg idén is utazhatnak, azt hiszem Kanadába vagy Amerikába van a világ döntő, ahova egy csapat, aki ezt megnyert, ezt a Fortus Cort itt Magyarországon, az kiutazhat. Volt ez a gála mérkőzés ellenünk, ez pont a döntő előtt volt, és a Dominik játszott akik a barátaival, akik ezen a tornán indultak, futszálosok. És azok ellen játszottuk, tehát a Dominik meg három barátja, vagy négy barátja, egy volt egy csere, és azok cserégették egymást, a Dominik értelemszerűen ez egész meccset végigjátszotta, úgyhogy ez egy barátságos gála mérkőzés volt a Dominik és barátai ellen.
1: Én most nézem ezt a videót, nagyon sokszor persze minden kamera Dominikot veszi, úgy tűnik, mint hogy Dominik fut, megy, nevet, vihog, vigyorog, stb. És ti csak loholtok utána. Tehát, hogy nagyjából ez volt a meccs képe?
0: De, hogy nem. Azért szerintem most a Gyugyi azért még aktív, nagyon jó formában van. A Sanyiról tudni kell, hogy amiket mondtál, arrébb tette, tudjuk, hogy a Sanyi azért mindig mindent belead. A Juhától így 95-ször.
1: Sanyi mindent belead, ezt
0: 95, mindent belead, a Juhászról 95-szörös válogatott, meg én voltam a negyedik. Úgyhogy egy nagyon jó csapatunk volt. Tehát egy olyan csapatunk volt, akik tényleg nem tudnak veszteni. És pont azt beszéltük a Dominikékkal a meccs előtt, hogy ez legyen gálamérkőzés, legyen sok gól, szép gólok legyenek, mindenki szórakozzon, mindenki élvez ezt a mérkőzést, és annak örülök a legjobban, hogy ez sikerült. Tehát olyan gólok voltak, hogy tényleg mindenki tapsolt, és figyelj, bocsi, én ennyi embert, oké, nem játszok én így kis pályán, de lógtak a fákon, tehát majdnem beestek a pályára.
1: Ilyetetlen.
0: Tehát annyian álltak, volt két tribűn, színűtig megtelt, de mellett így a pálya körül álltak az emberek, és kb. Így belógtak a pályára, tehát amikor közel mentünk oda a széléhez, akkor kb. Ott voltak 5 centire a nézők tőlük.
1: Elképesztő. Egyébként neked ugye mániád világsztárokat felrugni, mint ahogy annak idején Beckhamet.
0: Beckham kezdte,
1: de hogy Dominikot sikerült felrugni legalább egyszer?
0: Nem. Ezt azért megkértek minket, hogy szerintem a Sanyinak többször mondták, hogy nagyon-nagyon vigyázzuk a Dominikra, mert nehogy itt valami véletlenül is, hogy megsérüljön, hát nagyon komoly bajnokságban világsztárok ellen játszik, és egy ilyen gála mérkőzésen nehogy megsérüljön. Úgyhogy abszolút barátságos volt, nagyon sok nevetéssel, nagyon szép gólok. Hát igen, voltak azért ott a palánknál egy-két ilyen kisebb ilyen fal összemenés, de szerintem mindenki vigyázott mindenkire, úgyhogy nem csak mi, hanem szerintem ők is, meg a közönség is nagyon-nagyon jól szórakozott.
1: Tudom, hogy ezerszer beszéltünk már Beckham illatáról, mit tudsz Dominik illatáról mondani?
0: Ó, nagyon be volt fújva a Dominik is.
1: Hát igen, de te is mindig be vagy fújva, amikor találkozunk, de neked nagyon jó parfümöd van.
0: Én is be vagyok.
1: Te is be vagy. De az övé Dominik milyen? Is. Dominik is be van fújva?
0: A Dominik is nagyon-nagyon be volt fújva, pont most, ahogy így mondod, hogy amikor megállt a Lambóval, akkor ment oda ki mindenki, és akkor jött be a feleségével, és pont ott álltam, tehát ma közel a bejárathoz, meglátott, oda jött, átölelt, és akkor tehát egyértelmű, hogyha be van fújva valaki, azt érzed. És ő is nagyon be volt. Szerintem valamilyen ilyen arabos.
1: Hát a tiéd is arabos.
0: Nagyon jó parfümben. Igen, hát az mindenki ilyen arabosat használ már, bocsi. Mindenki arabos parfümben. De nagyon be volt fújva, tehát tényleg, de hát figyelj, azért amiket beszéltünk mi is nagyon sokszor, hogy tudod, azért felismernek az utcán, elmész valahová, néznek, aláírás kérnek, vagy fényképet, de itt, ami volt itt a kopaszi gáton, figyelj, bocsi, ami őt körülveszi, és a gyerekek, a felnőttek, a lányok, a fiúk, mindenki, figyelj, elképesztő, elképesztő. Nyilván. Tehát ahogy bejött, így megindult a... Mentek a meccsek, és közben a lelátóról jöttek le az emberek, és mentek hozzá, tehát az kb. Ugye a félig kiürült, mert hogy megjött, közben meg mentek a mérkőzések. Tehát eszméle, egy nagyon kemény. Tehát neki szerintem 2 másodperce nincsen.
1: Elképesztő. Egyébként ilyen értelemben is sajnálom is. Figyú, rúgtál gólt, ugye?
0: Rúgtam gólt, volt egy büntető, amit félpályáról kell berúgni. Egyébként ez egy 4-4 ellen nincsen kint a labda sehol, tehát körbe palánk van, és nagyon-nagyon pici a kapu.
1: Igen, és nincs benne kapus, tehát ez egy pici, ilyen kis kapu.
0: Nagyon pici, nincsen kapus, és a kapu előtt van egy bizonyos, egy ilyen terület, ahova nem léphetsz be mondjuk 1,5 méter, mert hogyha belépsz, akkor büntetővel jön az ellenfél, félpályáról üres kapuba be kell gurítani. És mi jöttünk büntetővel, és akkor a Gyugyi egyből mondta, hogy Peti, te lövöd. Odaálltam, és akkor begurítottam.
1: De
0: egyébként nagyon sok, de figyelj, bocsi, nagyon sok emberrel beszéltem, és azt mondták, hogy ők biztos, hogy kihagyták volna.
1: Én most láttam, most néztem, vetítik nekem a gólodat 22-es számmal, nekifutsz középpályáról, és a jobb alsó sarkába ment a kapunak. Vagy bal alsó, bocsánat.
0: Igen.
1: Óriási vagy, Peti, büszke vagyok.
2: Hogy üres kapura
0: berúgtam? Nagyon-nagyon köszönöm.
2: Na. Tessék? Hogy üres kapura berúgtam, Peti?
0: Évi, figyelj, a kaput nem lehetett látni, olyan kicsi volt. Hát nem láttam, olyan kicsi volt a kapuhoz.
2: Peti, pont az beszéltünk.
0: Egyébként azért néznek.
2: Igen,
0: bocsánat.
2: Mondjad.
0: Bocsánat.
2: Na, akkor azt akarom mondani.
0: Hogy 2-3 ezer ember ott van, és tudod, néznek, lerakod, és hogy hívják, be kell gurítanod, azért szerintem oké, hogy 10-ből 10-szer be kell rúgnunk, de valaki biztos, hogy kihagyja.
2: Hát láttuk a Paris Saint-Germain mérkőzésen, ugye? Tehát a BL döntőben is, hogy igen. Peti, igen. Azt mondd már meg nekem, légy szíves, hogy azt beszéltük, amikor tegnap készültünk itt rád, hogy a Dominik ismert titeket? Tehát, hogy neked például mit mondott, hogy vagy ti hogy ismeritek egymást, vagy bemutatkoztok? Mert ugye teljesen más generációk vagytok.
0: Így van, nekem, amikor a Dzsuzsák Balázsnak volt a búcsú mérkőzés, vagy hát az utolsó mérkőzés a válogatottba, akkor én azon kim voltam, utána volt egy ilyen esemény, amit a Dzsuzsinak rendeztek, én ott is vertem meg a Dominiket, ott voltam, ő is feljött, meg a többi válogatott csapattársai, együtt játszottak a válogatottba ők, úgyhogy ott megismertem, ez azért több éve volt, úgyhogy az, hogy nem olyan sokszor találkoztunk, az tény, de közelről ismerem, tehát jóba vagyunk, szoktam neki gratulálni mindig, hogyha a Premier League-be gólokat rúgó, vagy a válogatottba, úgyhogy azért már régóta ismerem, halál közvetlen, nem lehet neki könnyű, mert tényleg azt mondom, hogy világsztár csapatban játszik, világsztárok mellett, úgyhogy azért nagyon sok nyugta nincsen, még hogyha itthon is van, nemhogy Angliában szerintem, hogy aki megy az utcára, azért ott nagyon nincsen nyugta, de halál közvetlen volt, ugyanolyan, mint mi. Szerintem nagyon jól érezte magát, láttam, hogy ott vannak a barátai, kim volt a felesége, kim volt a apukája, anyukája, a családja, úgyhogy tökre közvetlen volt mindenkivel, ment ki mindig aláírásokat, fényképeket osztogatni, ilyen szerintem ilyen 1/4 óra, 20 percenként, úgyhogy nagyon-nagyon jó esemény volt, és annak örülök a legjobban, hogy mindenki jól szórakozott.
1: Na, Peti, ez a meccs, még gyorsan, vagy kim voltál a BL döntőn is, ugye?
0: Kim voltam, így van.
1: Na, mennyire tetszett, kinek szurkoltál, mesélj az ottani élményeidről még egy picit.
0: Hát, az az igazság, hogy nekem egyik csapat sem áll hozzám nagyon közel. Nem volt egy jó mérkőzés, de az a körítés, az a hangulat, az a színvonal, ami körülvette ezt az egész BL döntőt, az eszméletlen volt. Tehát ezt a meccset szerintem, hogyha valaki tehette, az nem hagyta ki. Ez ki kellett, hogy menjél, és élőben megnézve, nem ugyanolyan, mint hogyha tévében megnézed. Úgyhogy ezért is mentünk ki. Eszméletlen volt. A Paris Saint-Germainnek szerintem a szurkoló tábora az kb. Fele annyian voltak, mint az Arsenalnak. Szerintem az angoloknak sokkal többen szurkoltak bent a stadionba. Most arról beszélek, szerintem 2-szer annyian, de a franciák sokkal hangosabbak voltak, vehemensebbek, tudjuk, hogy azért a szurkolótáboruk azért az nagyon-nagyon kemény. Én pont a tesómmal mentem ki, és apu vitt ki minket, mert nem lehetett a stadion közelébe megállni, kirakott minket, onnan besétáltunk, és pont a francia tábor közepébe csöppentünk, akik vonultak be a stadionba, eszméletlen hangulat volt. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Tehát ez szerintem mindenkinek örök élmény, aki kim volt, és tényleg ez nem csak nekünk, hanem egész Magyarország büszke lehet, hogy mi egy ilyen BL döntőt itthon megrendezhetünk a Puskásba.
1: Úgy, és
0: hogy,
1: ennyire jól.
0: Gratulálok mindenkinek.
1: Ennyire jól.
0: Igen, így van.
1: Nagyon-nagyon. Figyú, majd a parfümödet küld már el, hogy mindannyian tudjuk, hogy...
0: Átküldöm a nevét, jó?
1: Jó, küld el a nevét, mert múltkor az enyémet is mindenki kérdezte, most már egy ilyen parfümgyűjtő leszek, és megveszük a kabát Peti félét, befújom magam, és akkor itt leszek nektek egy picit arabosan.
0: Ú, de jó, jó van, küldöm, bocsi, WhatsAppon mindjárt érkezik az
1: rendben, üzenet, Peti, kérd, ölellek, imádlak, köszönjük szépen, puszi, szia. Szia, kabát Peti. Szia.
3: WhatsAppon küldj, hogy biztonságban legyen az üzenet, nehogy itt valaki lefülelje út közben a titkot.
1: Hát WhatsAppon szoktunk kommunikálni a Petivel, ne viccelj már. Na, majd mindjárt meglátját, hogy tényleg jó a Peti illata, nem? Te szoktál vele találkozni?
2: Mellettem szokott ülni a műsorodban.
1: Mindig jó az illata.
2: Igen, jó az illata.
1: De Dominik is be van fújva, Bekem is be van fújva, gyerekek, a nagy férfiak be vannak fújva.
3: Elkerülhetetlen a befújás most már.
1: Így van.
2: Igen, zselés haj és komoly parfüm.
1: Na, visszatérve Szoboszlai Dominikra, nem tudom, hogy figyelemmel kíséritek, hogy mennyiféle reklámban szerepelő mostanság.
2: Igen, nagyon sok fajta.
1: Volt az a reklám, azt hiszem a Telekomnak volt ilyen telefonos reklámja, hogy ott mindig valaki bénázott azzal, hogy lefotózza őt.
3: Igen, aztán egyszer csak ott termett.
1: Igen. Hirtelen felbukkant a semmiből.
2: Igen.
1: Akkor ott van a lézes reklám.
2: Igen.
1: Egyszer csak az utcáról besétál valami kocsmába, foci meccseket néznek, ha van léz marad, volt léz maradt. Aztán várjál, mi van még? Ja, ott van ez a srác, aki dekázgat, Dominik meccseket néz állandóan, és akkor próbálja, hogy dekázgat, stb. A Grundon ott játszik a kis rácsos, kis beton foci pályán, gyakorol, és egyszer csak megjelenik Dominik. Megint csak a semmiből, erőtűnik Dominik.
3: Ez megy neki, ez az ott termés. Ez a betoppanás, igen. Ez
1: Dominik betoppan. És mi is ebben reménykedünk. Egyszer csak itt dumcsizunk, heherészünk, és nyílik az ajtó, és bejön Dominik.
2: Hát én hogy örülnék?
1: Én is nagyon örülnék.
2: Én jobban.
1: És hát azt elhiszem. Szóval bejön Dominik, befújva, és mi? Te oda lennél, mi?
2: Hát én imádnám.
1: Most átmentél nőbe egy pillanatra.
2: Hát, igen.
3: 3 hónapja várjuk ezt a pillanatot. Megjött.
2: Gondoltam, csinálok valamit, hogy hát, ha erre gerjed a Dominik.
1: Igen. Na, szóval Dominik mindig betoppan. Minden reklám arról szól, hogy Dominik egyszer csak megérkezik, betoppan váratlanul. És ehhez kapcsolatban a kérdésünk, drága hallgatók, nyilván otthon nincsen nálad léz, tehát ez nem tudod marasztalni. De meséld el, hogyha hozzád toppan ma be Dominik, mivel marasztalnád? Jó? Házi pálinka, meg szalonna, meg ezeket a kis apró magyar hungarikum parasztságokat hagyjuk.
3: Nagyon kiszámítható.
1: Nagyon kiszámítható, igen, köszönjük, meg vagyunk. De ha volna valami ötleted, amivel tudnád marasztalni, arra nagyon kíváncsi vagyok, mert tényleg mindenkinek megvan az esélye. Tehát én ezekben a reklámokból azt veszem le, hogy Dominik itt van valahol, csak még nem jött.
3: Csak még nem toppant be.
1: Még nem toppant be, így van. Jó? Tehát mit csinálnál, hogyan marasztalnád, hogyha Dominik betoppanna hozzád? 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
8: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
9: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
10: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
9: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
13: Augusztus 14-én 220 felett fog pörögni a hangulat a Budapest Parkban, mert jön az örökzöld pop formáció, a Neoton Familia. A napfényes slágerek és a neon dallamok minden generációt megmozgatnak. Neoton Familia, augusztus 14. Jegyek budapestpark.hu.
14: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
15: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
17: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
18: Ashwagandha, Maka gyökér Q10, Panax Ginseng, Ener, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
19: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
20: Magyarország benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Nincs gond az európai csapvízzel. Ma már több órás napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette. Jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások, uniós támogatása is megvalósulhat. Hozzáférhetővé válik több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás is. Ez pedig a magyar hallgatók teljes körű részvételét is lehetővé teszi az Erasmus programokban. A kormányfő jelezte, a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Azt is bejelentette, hogy hivatalosan is benyújtották a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez. Követhető a Nébik honlapján az amerikai szőlőkaboca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató rádiónak elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
21: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött, illetve a lárvák tömeges megjelenése várható, mivel ebben a fenológiai szakaszban a leghatékonyabb hatékonyabb a védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis hatástalan lehet, kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
20: Nincs gond az európai csapvízzel. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a világ 20 legjobb minőségű ivóvize európai országokban található. A lista élén Finnország, Izland és Hollandia végzett. Magyarország a 48. helyet szerezte meg. Hazánkat Jordánia előzi meg. A folytatásban időjárás jelentés. Ma már napos, szárazabb időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Napközben a szeles időben 23-29 fokot mérhetünk majd. Holnap már újra bárhol eshet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Az élénk szél mellett a Dunántúlon 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Marad a változékony idő a hét második felében is.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Baleset nehezíti az előrejutást az M4-es autóúton, Üllő és az M0-as autóút közötti szakaszon. Budapest felé a 27-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás már meghaladta az 5 kilométert. A 44-es főúton Békés Csaba elkerülő szakaszán két autó ütközött, a 125-ös kilométernél a forgalmat megállították. Kerülni a városon keresztül lehet. Adta hírül az útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Hát igen, ez egy tesztkérdés volt igazából. 39.2 perc múlva, ha hozzá toppanna be Dominik, mivel marasztalnád? És én most próbálok nem cenzúrázni, de itt ti is látjátok, drága hallgatók, a mi népünk kreativitását és lelkét.
2: Na, de izgatott vagyok.
1: Én főznék neki valami finomat, Júlia.
2: Okay.
1: Zuza pörkölt bekészítve, az a kedvence Dominak, tuti maradna. Dominik, csinálok pörinokit.
2: Na hát.
1: Mondanám Dominak, maradj még. Sziasztok, én biztos ledobnám a melltartómat, Sanya. Na, ő legalább aranyos.
2: De remélem előtte te is között pörköltet, Sanya.
1: Igen. Bedobnék egy labdát, hogy focizzon a 11 éves fiammal. Oké. Okay. Jó reggelt, Istenek, én kihívnám egy FIFA meccsre, és elcsáznám. Főznék neki egy jó magyar szarvas pörköltet, és a pörkölt szaftos mezében kéne játszani.
2: Jézus.
1: Elvenném a Lambó kulcsát, így maradnia kellene.
2: És főznél pörköltet?
1: Pörköltet főznék.
3: Remélem, valaki főz pörköltet.
1: Én Dominikkal Xboxon játszanék FIFA-t, és megkínálnám egy kis sajtos nachosszal és Radlerrel.
2: Féltem, hogy pörkölt el, de nem.
1: Sziasztok, ha hozzánk toppanna be vecsésre, természetesen finom savanyút kóstolhatna. Például a kovászos uborkánk verhetetlen.
2: És mi mellé
1: szép
2: lenne?
1: Szép napot puszi nektek, a pörkölt mellé. Várjál, itt van más. Egy négyzetméter sült libamáj.
2: Jó, végre valami.
1: Én csapnék egy jó kis kerti grillezést, vagy bográcsozást, miközben futballindulókat hallgatnánk. Itt tartanám nálunk Dominikot.
2: Álom délutánja lenne Dominiknak.
1: De ez cuki, ami most jön. Én vettem egy lészt, mondtam a fiamnak, ezt nem eheti meg, mert a BL döntő előtt jön Domi, és kérdezni fogja, hogy van-e léz, és ha megeszi, akkor el fog menni, és nem találkoztat vele. Ez olyan cuki! Ide el kéne küldeni Domit, ez olyan helyes.
3: Igen, mintha menne.
1: Ez nagyon helyes. Na jó, ezt csak akartam nektek mutatni, drága hallgatók, hogy ez jön tőletek. Tehát
2: nagyon szeretitek a pörköltet.
1: Higgyétek el, amikor mi viccesek vagyunk, mi látjátok, hogy dolgozunk is érte. Igen.
3: Jó, de nehéz kérdés.
1: Hát egyébként miért nehéz kérdés?
3: Hát mit csinálnánk, ha betoppanna oda?
2: Hát neked volt itt adáson kívül egy csomó ötleted, ami sokkal szellemesebb volt.
3: Persze, hát én lenyíratnám vele a füvet.
1: Biztos marad, hadd nyírjam el a füvet, tényleg.
3: Meg hogy mossa le a kocsim.
2: Ezekkel traktált adáson kívül, hogy ilyenek.
1: De most komolyan kérdezem, ez tényleg ez a mi nép lelkünk?
3: Persze.
1: Tehát ez a valakit vagy megtömni kajával, vagy megalázni. Tehát ez a izé, tehát...
2: Évi ezt váltogatná sűrű sorrendben.
3: És utána lenne pöri. Nem, hát most nem tudom, mit csinálnék vele, biztos beszélgetnék, de mondjuk nem biztos, hogy akar. Tehát mit tudnánk egymással beszélgetni?
1: Hát két élsportoló.
3: De miről?
1: Hát az, hogy teljesen, hát például, hogy mennyit szenvedtél a gyerekkorodban. Na, Domi, te mennyit szenvedtél a gyerekkorodban?
3: De ezt mi nem akarjuk megbeszélni, senkit nem érdekel.
2: Vagy délután lenne ez is.
3: Komoly.
2: Egy traumacsoport.
1: Hát traumacsoport, igen. Éva vagyok, és abuzált.
2: Emiatt most büntetem a világot. Igen. Domi, te hogy vagy?
3: Te is.
1: Te már kijöttél belőle? Neked legalább van családod, nekem nincs.
3: Nekem csak egy kutya jutott. Igen, valószínűleg ilyeneket beszélünk, de hogy is. Én biztos, hogy nem kérdezném semmiről.
1: Igen, alapvetően nem tudnánk egy ilyen helyzetet mit kezdeni, nem? Tehát, hogyha belépne, betoppanna, most mindenki gondoljon a saját otthonára, és egyszer csak csöngetnek, vagy nem tudom, kopognak, tök mindegy, és ott áll. Mit kezdesz ezzel a helyzettel? A legtöbb magyar, ugye verbalitás hiány, a hűtőt nyitja ki.
2: Igen. Azonnal főz valamit, igen, vagy az ital.
1: Vagy főz valamit, vagy megmelegít, amit tegnap megfőzött. Vagy és az ital. Az ital mindenképpen, nem? Ezt csinálná mindenki, amit láttuk.
2: Pedig bulizni is szeret a Dominik egyébként.
3: Jó, de nem velem.
2: De hogyha most hozzátoppan be akar, tud veled is bulizni. Érted? Tehát akkor indulunk ki ebből.
3: Figyelj, nagyon nehéz. Tehát, hogyha belegondolnám magamat az ő helyzetébe, tehát és nyilván neki ez egy kényszer, hogy hozzám kellett jönnie.
1: Nyilván.
3: És nekem is.
2: Tehát akkor nem csinálnál egy házi bulit kettesben vele?
3: Hát, gondolom nem erre vágyik. De Nem, ne, nagyon nehéz, én nagyon sajnálok mindenkit, úgyhogy persze jó az ötlet, hogyha betoppan. Tehát ugyanúgy se Cristiano Ronaldoval, Messivel nem tudnék mit kezdeni. Mit mondok neki?
1: Hát alapvetően nem, hát alapvetően szerintem a beszélgetés tud egy embernek valamiféle élményt adni. Csak hát beszélgetni tudni kell. Ez nem mindenkinek megy, ezért mondtam verbalitás hiány, sőt gondolatok hiány.
2: Igen.
1: Egy gondolat annyi se bántja.
2: Most mennyit beszélsz magadról nyilván, ez nem érdekli őt, szóval akkor igen, inkább őt kérdezgeted magáról, lehet, hogy
1: igen, ha róla kérdezgeted, akkor azt lehet, hogy ő unja.
2: Igen.
3: Hát én lehet, hogy mesélnék Londonról neki, úgyse tudja mi az.
1: Úgyse tudja mi az, abban az országban él.
3: De nem úgy az én londoni sikeremről, nem tudna.
1: Mi az, hogy nem tudna? Hát csak felkészítik, vagy azért, csak arról mindenki tud a te londoni sikeredről.
2: Nehezen lépsz ki, a megalázás medréből nehezen lépsz ki.
3: De Gyuri, nem mindenki tudja, hogy mi volt Londonban. Lehet, hogy addig, nem tudom, fejelt a labdával, és nem látta.
2: Uh-huh. Lehet.
3: Például. Nem tudom, ide beléphetne, itt biztonságban lennék, mert itt vagytok.
1: Mert itt vagyunk mi.
3: Igen, igen. Tehát,
1: ja, ez egy nehéz helyzet. Szerintem is egy nehéz helyzet. Tehát nem, azt, nem mondanám azt, hogy mindannyian nagyon-nagyon lazán.
2: Nehogy az legyen a végén, hogy mi is a pörkölthöz nyúlunk.
3: Hát jó, de te neked,
1: nem tudunk, mi?
3: Neked könnyebb. Hát ugye te Neuer vagy. Tehát kapus vagy, és akkor mondhatnád neki, hogy kihívod egy 11-es lövő versenyre, és akkor vécnek.
1: Igen, csak hogy hívom ki? Úgy hívom ki, hogy hát figyú, én mindig is szerettem kapuskodni gyerekkoromban sokat, megterít azt a szívességet, hogy csak négyet lősz nekem, igen, és én megpróbálom kivédeni, és ennyi nem akar. Nem, vagy azt mondanám, hogy úgy sem tudod berugni.
2: Hidd el, fejenként egy üveg bor után már jól fog hangozni bármelyik meghívást.
3: Igen.
2: És valószínűleg az utóbbi lesz, úgy sem tudod berugni.
1: Azt mondja, sziasztok, mivel ex-fehérvári vagyok, fiatal koromban fociztam a Vidibe, pár évig laktam az Anfield Roadon, sőt, dolgoztam is a Liverpool stadionban is, így biztos, hogy Zuza pörköltve marasztanátok minket. Így biztos? Tehát ez az egy következik a másikból?
3: Igen.
1: Fehérvári vagyok, Vidiben fociztam, Anfield Roadon söprögettem, ezért nyilván Zuza pörköltel fogadám Dominikot.
3: Hm. Mindent elmondott, ami ugye Dominikot jellemzi.
2: Szerintem ez a vidám kapura rugás az udvarban, ez lehet, hogy egy jó pofajáték tudna.
1: Nálad. De hát neki ez egy borzalom lehet.
3: De utána meg kihívjuk egy úszóversennyel velem. Így ott legyek valahol én is a bokorba. Tudod, én is ugye előugrani.
2: Te nem akarsz védeni? Te is?
3: Hát a méreg nagy a felület.
1: Na jó, gyerekek, ez sehova nem visz. Játszunk inkább egy hangcsapdát, oké? Okay? Itt van a hang, figyeljetek.
4: Neve vagyok, de örömtetnek a le, hogyha szebb örömologról bennek, hogy ami velencsét legjobban, olyan dal jártam ezzel, én is meg nevet, makár beszélek, az alvas értem, hogy esetet, ilyen akkozlenül Alex, az, hogy itt.
3: Nem könnyű, de ma empatikus vagy, úgyhogy segítesz.
1: Én nekem fogalmam nincs, tehát nekem most elolvastam, sincs. De nem is lenne. Nekem
2: úgy sincs, azt hittem, hogy elolvastad, úgyse tudod.
1: Nem, úgyse tudom. Nem, tudom, hogy ki ő, de nekem a hang az semmire nem, enged asszociálni.
2: Hát ez nem könnyű most.
1: Igen. Jó, akkor ha valaki tényleg tudja, vagy úgy érzi, hogy tudja, hívjon 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 6 perc múlva. Valaki, hát itt jön ez a, igen, a másik a megalázós vonal. Tehát itt nálunk felújítás van úgy, hogy kap egy lapátot és egy hiltit adnék a kezébe, vagy van ez a, mondanám Doninak, hogy jó, hogy jöttél, kacsolni kell a paradicsomot. Hú, gyerekek.
3: Nekem is voltak jó ötleteim, de nem adás kompatibilisek.
2: De azt mondtad, hogy mesztelni dekáznál előtte, ezt mondtad az előtt.
3: Köszi.
2: Ezt mondtad.
4: Figyelj, eddig a legjobb ötlet volt, amit
2: hallottam. Szerintem a legjobb a tiéd.
4: De már figyelj, valahogy nyitva van az ajtó, már csináld is.
2: De bármit megtennék, hogy itt is megted. Hozzasak labdát? Volt már itt.
4: Szenzációs videótartalom lenne.
3: De megdöbbennétek, ha erre holnap bejönne, Domi?
2: Az meg. Ó Istenem, ez tragédia. Ski, ilyen hallgatók, pörkölt, stb. Elkeserítő, ez aztán motiváció lehet számotokra, puszi Kata. Hát igen, szóval ez így, igen, nézzük, hogy mi van. És valaki azt üzeni kedvesen, hogy is akkor mi van, ha megtetszene is Dominak, hogy egy civil családnál nyugodtan pihenhet. Kiszakad a csillogásból, egy kicsit ő is civil lehet, Tibi. Tibi, ez olyan helyes. Helyes és naív egyben. Hát azért ki akar kiszakadni a csillogásból? Ha mehetsz, ott vagy.
4: Ki ne szakíts Tibi a csillogásba, szegény.
2: Tényleg, ne szakíts meg egy csillogásba. Egész olyan nehéz azt elérni.
4: Egész életében ezért dolgozott.
3: Kérdez, de vissza kéne ülni egy rendes autóba.
4: Ezért dolgozott hány évtizedet.
2: Igen. Ja. Jó, Balázs van velünk?
4: Aha.
2: Szia Balázs, jó reggelt.
5: Sziasztok, elfáradtam, kikészültem, sakát kibasztam.
2: Még mielőtt a nyelvőrök és bárki itt izé, majd megkérem, hozd meg ide a fiatal embert, hogy rakja be nekem azt, amit ő most előadott. Tehát, hogyha bárkit megbotránkozna, hogy a drága Balázs barátunk káromkodott volna,
3: igen,
2: nem úgy van, hanem ugye ez egy gyönyörű szép idézet Sintuszuptól.
3: Komolyan?
2: Igen, igen, igen, és most próbálja Ati ezt nekem ide varázsolni erre a pillanatra, mert és ezt Balázs nagyon-nagyon jól tudja. Ez ugye, amikor ő magyarul beszélt az egyik ilyen sportgálán.
3: Igen, az év sportolója gálán.
2: És akkor ő ott sok mindenkitől bocsánatot kért.
3: Igen.
2: És akkor volt ez, amit Balázs mondott, hogy hogy
6: fél.
2: Hol van? Ja, igen. Hogy ezt mondta, hogy elfáradtam, kimerültem, és a sakát kibasztam. Érted?
6: Elfáradtam, kimerültem, sakát kibasztam.
2: Na. Akarod még egyszer?
3: Szeretném, hogy még egyszer.
6: Elfáradtam, kimerültem, sakát kibasztam.
2: Na. És azóta a sakál ez egy szimbólum. Az úszósportban.
3: Nem tudom róla, ott dolgozom. 40 éve, de minden
2: ezt idézte Balázs, csak hogy mindenki értse, hogy Balázs nem káromkodott élőadásban. Ja. Balázs, kedves, kezdjük el a játékot, mutatjuk neked a hangot, jó?
5: Rendben, köszönöm.
2: Tessék.
7: Neve vagy a de örömtetnek a le, hogyha szebb öröm dologról meg, hogy ami velencsi legjobban, a olyan dal jártam ezzel, én es meg nevet, akár beszélek, azzal vas éltem, hogy esetet, ilyen akkozlenül Alex, az, hogy
2: na.
5: Hát gondoltam, kettő tippem van, de előtte még mondanám azért a sok nyafogónak, aki mindig mondja, hogy foglalta vonal. Én most egyszer letettem a telefont, és ezt szeretem a telefont, rátaknyomtam, és rögtön csörgött, úgyhogy...
2: Na, tök jó, azért mondom, hogy ez szerencse kérdése egyébként.
5: Szerencse kérdése. Van egy olyan tippem, hogy nem tudom, nem ő az ő orosz cári balettnak esek a hajtogatónője a vasalás után, de ha nem, akkor Janklovics Péterre gondoltam.
7: A legszebb öröm a kár öröm. Azon nevetnek, hogy én elmeséltem, hogy milyen szerencsétlenül jártam ezzel, vagy azzal, vagy amazzal, de akkor nevetnek a legjobban, hogyha olyan dologról beszélek, ami velük is megeshetett.
2: Nagyon jó, meg vagyunk, Balázs.
5: Köszönöm szépen, köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
5: Gondoltam, jó lesz az Andrea Évinek, mert biztos nem voltam, mert pont úszott, mikor a Tuszuk nyilatkozott. Azért
3: léptem
5: be így.
3: Nagyon köszönöm, csak nem ismertem ezt a mondatát.
2: Így van, ez nekünk van meg, ezt mi onnan a legfontosabb idézetnek tartottuk arról az nap esti gáláról.
5: Igen,
2: Jó, oké, Balázs, el kell, hogy búcsúzzunk, bocsizacsi benne sapka és bögre, ez a nyereményed, jó?
5: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot nektek, sziasztok!
2: Neked is, szia, ciao, szia. Jó, jövünk vissza, és most Vokci van a soron, van egy közlekedésünk előtte, bocsánat, Körös Tarcsa 47-es főút, baleset, félutat elfoglalják. Köszönjük szépen. Körös Tarcsán, tehát a 47-esen. Jó, Vokci, arról beszél, ez milyen érdekes, hogy az 1965 után születettek gyorsabban öregednek, mint az előttiek. Most én pont az előtt vagyok, én 64-es vagyok, Voga jóval az előtti.
4: Igen, én is tegnap rákérdezem, én 88-as vagyok, hogy ez akkor rám vonatkozik, és mondta a Voga, hogy igen, de hogy nem mindenkire, le fogja majd vezetni, hogy mi okozza ezt, meg azt is, hogy mit lehet ellene tenni amúgy.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
1: Sorajánló.
8: Fél éven át csak álmodoztunk róla. De most végre berobbant a kánikula.
1: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
8: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint értékű

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Friskis száraz macska eledelek, egyes Ceva toalettpapírok és egyes Prezident sajtok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek. Van élet a mérleg után.
7: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
8: A legendás Durán Durán június 28-án 20 órakor a nagyszabású koncertet Budapesten. A 14 év után visszatérő brit zenekar több mint 4 évtizedes pályafutását összefoglaló látványos showval készül. 2026. június 28. Papp László Sportaréna. Jegyértékesítés eventim.hu.
9: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig és nyerj. Szakértelem, eredeti Opel részek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
10: Szállás, biztosítás, rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
11: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
13: A Hunterm nyílás záróival otthonod moderne és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új házépítőanya kereskedésekben és a 0thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
15: Békésben folytatódik a szúnyogírtás. Drága lehet idén a cseresznye. Keleten esős, nyugaton napsütéses idő várható. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés júliustól, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid elmondta, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer illeszkedik majd a metró meghosszabbított üzemidejéhez. Kimentették az összeomlott ház alatt rekedt férfit Székesfehérváron. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület tegnap délelőtt dőlt össze, egyelőre nem tudni, hogy miért. Később kiderült, hogy valaki van a romok alatt. Kiszabadításán órákig dolgoztak. Eltávolították a törmelékeket, megtámasztották az épületet, és kis járatokat tisztítottak meg, hogy eljussanak hozzá. Sikerült kihozni, de életveszélyes állapotban vitték kórházba. A békési Holtágnál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófavédelem közölte, a meleg, száraz idő miatt most nincs sok vérszívó. Az átvonuló záporok mentén alakultak ki a szúnyoglárváknak kedvező vizes élőhelyek. Eddig főleg a folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték. Ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békés vármegyében. Drasztikusan megugrott az elektromos rolleres balesetek száma. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyermek szenvedett balesetet. A szakértők szerint a fejsérülések a leggyakoribbak. Ezért az új kereszt szerint már kötelező lesz a bukó vagy a motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Sokba kerülhet idén a cseresznye, akár 2500 forintot is kérhetnek kilójáért. Ennek az oka, hogy az idei fagyok és az asszály miatt a termés fele megsemmisült, így nagyon kevés termett a gyümölcsből. A Páti Ferenc, a Fruit Web elnöke szerint a szezonnyitó árak még alacsonyabbak a tavalyiakhoz képest, de a kereskedők 1-2 héten belül emelik majd az árakat. Sok vásárló emiatt valószínűleg a Szedd Magad akciókat keresi majd, ahol a piaci árakhoz képest jóval olcsóbban vehetik meg a csemegét. Ma már napos, szárazabb időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Napközben a szeles időben 23-29 fokot mérhetünk majd. Holnap már újra bárhol eshet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Az élénk szél mellett a Dunántúlon 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Marad a változékony idő a hét második felében is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Már élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassan telítődnek a sávok, ez leginkább az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as csomóponttól befelé érezhető, továbbá az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra számíthatunk. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Sokan haladnak már az M2-es autóúton, Váci és Dunakeszi térségében is. Lassítani kell az M6-oson is, az érdi szakaszon, a 20-as és a 18-as kilométer között. Baleset nehezíti az előrejutást az M4-es autóúton, Üllő és az M0-as autóút közötti szakaszon. Budapest felé a 27-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás már meghaladta az 5 kilométert. Olvasható az útinform.hu-n.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 9 óra 12 perc van most. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok! Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Hello, Anett! Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, van egy ilyen, hogy jelentkezem a focis játékra, Jutka. Volt ilyen?
2: Erre a dekázós, mesterődekázósra?
0: Lehet, hogy arra, igen.
2: Jó, oké. Okay.
0: Jó. Sziasztok, az lett volna igazán nagy csattanó, hogyha most belépett volna a stúdióba Dominik. Szép napot, Béni voltam Győrből. Van itt egy neked tanácsokat osztogató SMS.
1: Nekem?
0: Neked. Akarod-e hallani?
1: Hát elmondhatjad. A gondolat építi a életemet, akkor segíthetsz.
0: Körülbelül összefoglalva a mai napot. Évi, ha adhatok egy jó tanácsot, már ha elfogadod egy halandótól. Én igen bírlak így rádión keresztül belevaló csajvat. Simán eltöltenék veled egy

0: Komolyan. Van ebbe bármi, amit értettél?
1: De folytasd, te meg, barátom.
2: Lábtenisz az már megvolt.
1: Igen, abban is jó vagyok.
0: Nem, de
1: ott se szeretek beszélni.
0: Na mindegy, de értem, megosztottam.
1: Figyelj, nagyon szeretlek titeket, nagyon örülök, hogy adtok tanácsot, megpróbálom megfogadni.
0: Ne, rossz hozzáállás. Nem kell megfogadni, hadd mondjam el én, bármit is írtál, mert én nem értettem. Tehát ezt őszintén nem értettem, de felolvastam.
2: Én ott voltam meg, hogy a francia rivérára vinni az Évit.
0: Addig még értettem. Igen. De egyikőtök se higgye azt, komolyan is barátsággal mondom, hogy ti beleláttok a mi lelkünkbe, vagy magánéletünkbe. Tehát, hogy itt húzzunk meg egy vonalat, mert nem ismeritek Évit, a magánéletét, a lelkét, a Gyuriét, az enyémet, az Anettét. Mindannyiunkéba van egy-két hallgató, aki bele akar pofázni. És ez nem csak amatőr, hanem egyszerűen sértő is. Tehát, hogyha tényleg azt hiszed, hogy ebből a rádió műsorból, ami egy szerep, ez olyan, mintha jó barátokat néznéd, és te írnál rossznak, hogy nagyon hülyén viselkedsz mostanában.
2: Teljesen az a kategória.
0: Tehát ez kb. Ennyire okos.
2: Tényleg
0: ezt finoman mondjam.
2: Igen, teljesen.
0: Tehát, hogy ez nem. Tehát tényleg nézd magadba, nem, higgyétek el, hogy mi tudjuk, hogy mi hogy vagyunk, és biztos, hogy az alapján, amit ti a műsorból kaptok belőlünk, az alapján ti nem tudtok nekünk tanácsot adni.
1: Hát biztos, hogy nem.
0: Biztos, hogy nekünk is vannak gondjaink, szó se róla, akár magánéletbeli, akár mindenféle más, de azt nem tárjuk elétek.
1: Nem azért vagyunk itt.
0: Így
1: nem
0: van.
1: Azért jövünk, hogy szórakoztassunk, és műsort csináljunk. És nyilván adjuk magunkat valamilyen szinten, de...
0: De valamilyen szinten meg nem.
1: Ne, így van, és hogy nem tudod, melyik szint az.
0: Pontosan. Szóval az Évi tök rendben van, mindannyian rendben vagyunk. Köszönjük, tudjuk, hogy jó indulattal írtad, de érdemes ezt a határt meghúzni. Oké, jöhet a vokci.
3: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! Maga merre van? A vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
4: Hello, boldog jó reggelt nektek! Sziasztok mindenki!
0: Hello!
4: Sosem találjátok ki, mit csinálok most éppen.
0: Fel vagy öltözve?
2: Van nálad labda? Foci labda?
1: Igen, akkor megyek.
4: Azt húzta maga. Nem, képzeljétek el, az üvegkutyámnak a farkát reszelem.
0: Jó. Jó, de várjál, van üvegzebrád is, amit együtt vettünk Dél-Afrikában.
4: Igen, az jó, az rendben.
0: Annak jó a farka?
2: Azt már lereszelte.
4: Az üvegkutyámnak letört a farka egy picit.
0: És azért reszelett, hogy ne legyen sorjás, vágós?
4: Igen, na hát, hogy ne vágja el a kezemet, igen, persze. Veszélyes tud lenni.
0: Mivel reszeled amúgy az üvegkutyát, farkát?
4: Hát sajnos körömreszelővel, de hát...
0: De fémmel vagy ezzel a DMS papírral?
4: Fémmel nyilván, persze, nem ázott papírreszelővel nyilván.
0: Na, hogy férsz be a lába közé ezzel a kis reszelővel?
4: Hát egy speckó reszelőm van ehhez egyébként.
0: De Évi rázza a fejét. Megint megérkeztél.
1: Tényleg 9-17 perc van. Évi, óránként egyszer jön most, egy ilyen rész.
4: Évi, most intettek türelemre téged. Nem lesz párkapcsolatot, hidd el nekem. Hidd el nekem, hogy bizony üvegkutyának a törött farkát ne kell reszelni. És még sürgősen, mert nagy baleseteket okozhat. Na, okay. Lehet, hogy a világban ennél vannak fontosabb dolgok is, és akkor ebben bele is csapok.
0: Helyes.
4: Jó? Tehát, következő történt. Hát ugye az elmúlt évtizedek legnagyobb vívmánya tulajdonképpen az, hogy megnőtt a világ átlag életkora. Vagyis hát tényleg, hát ugye annak idején, amikor még ősközösségben éltünk, ugye élt az ember 20-30 évet legfeljebb, azt ez ment egészen a középkorig, stb. És eljött ugye az újkor, és itt már tényleg ilyen 80 fölötti, meg 90 fölötti életkorok vannak bizonyos országokban már, mint átlagban. Nem nálunk, de vannak helyek. Na, de egy friss kutatás kimondta, hogy az 1965 után születetteknél soha nem látott gyorsulása van a biológiai öregedésnek. Ugye
0: miért ez a választóvonal, ez az évszám? Tehát 64-es vagyok, de simán beleeshettem volna.
4: Igen. Simán beleesettél volna, hogyha a kutatás rád is vonatkozott volna, mert ezek a 65 utániakat nézték.
0: Ja, és azok mind öregedés. Ja, hogy így,

0: Nem összehasonlítás alapon, értem.
1: Utána hasonlították össze őket. Na, a lényeg az, hogy azt tisztázzuk előtt, hogy van a kronológiai öregedés, és van a biológiai öregedés. Tehát a kronológiai öregedés alatt azt tudjuk, hogy hány éves vagy, a biológiai meg ahhoz képest, ugye, hogy milyen állapotban vannak a sejtjeid, és hogy működnek.
0: Így van.
1: Ezek. És hát meg azért meg is látszik ez az emberen, igaz? Tehát szoktuk mondani, hogy hú, ennyit letagadhatál, annyit meg, vagy hú, de öreg vagy, stb. Ezek ilyen epigenetikai kísérletek, az a lényege, hogy a vérmintában, mindegy, a DNS-en vannak mindenféle ilyen markerek, meg kémiai mutatók, amiket beletesznek, és akkor azzal meg tudják állapítani, hogy a sejtek öregedése milyen szinten van, ez a biológiai öregedés. Na és, hát ez egyáltalán nem, hogy is mondjam, találtak olyan okot, ami olyan hú de nagyon rettenetesen csodálatos lenne, egészen egyszerű oka van. A fogyasztói társadalom maga.
0: Tehát nem volt de. Olyan, mint mondjuk Csernobil a 80-as években, vagy valami, ami indokkal egy nagy atombillanás 65-ben, igen. Tehát nem volt ilyen.
1: Semmi, és mi az emberek ezt maguknak okozzák. Megfordítom, úgy mondjuk az 50-es évektől stb. Született emberek azok nem ettek annyi feldolgozott élelmiszert, mozogtak, nem volt annyi lehetőségük autózni, nem volt annyi lehetőségük egyszerűen információhoz jutni, el kellett menni az információért valahova, sokat gyalogoltak, stb. De itt most az történt, hogy a 30 és 40 év közötti embereknél olyan betegségek jöttek elő, amik eddig csak ilyen időskorban voltak. Szív, rák, cukor, és mindnek az oka mi a túlsúly. És ez gyakorlatilag a 65 év után születetteknél 3-6 évvel csökkenti le a várható élettartamot. Vagyis gyakorlatilag a fogyasztói társadalom és az életmód miatt egyszerűen úgy megváltozott minden. Mi annak idején mit csináltunk, mászkáltunk, csavarogtunk, szezonális ételeket ettünk, ugye a borsó volt, akkor borsóleves volt reggeltől estig, ha paprika volt, meg paradicsom, akkor lecsót ettünk reggeltől estig, stb. Tehát nem volt az, hogy amit most látsz, és egyébként érdekes, hogy én is leszoktam erről, tehát hogyha a húspultnál állnak az emberek, és 80 féle ilyen fénymásolt húst néznek, hogy milyen szeletekben, meg mi lehet ez, meg stb. Szóval, de mindegy. A lényeg az, hogy felgyorsult ez a dolog piszkosul. Rengeteg a cukorbeteg már fiatalok között is, és a többi, és a többi. Ti életmódotok mennyiben különbözik attól, hogy a korai öregedésbe részt vegyetek?
0: Hát ez egy érdekes kérdés, mert ugye azt mondod, hogy itt a feldolgozott élelmiszer plusz ugye a kevés mozgás és a sok zabálás okozza a testsúlynövekedést is, ugye a cukorbetegséget, meg minden hasonlót. De hát aki 63-ban született, az is 65-től már csomagolt párizsi evet, és vett magának egy Ford Sierra-t. Tehát, hogy érted,
1: igen,
0: mondani bocsi, akarok,
1: de hogy... Már nem hiszel a statisztikában, de az a születésétől fogva ezt tette, én meg legalább, amíg odaig értem 65-ig, addig értem normálisan, mit tudom, 12 évet, vagy 13 évet, amikor ezzel nem foglalkoztam, érted? És nagyon számít az, hogy kora gyermekkorodban genetikailag hogyan vertett szét a vérfehérjeidet, stb.
0: Na, szóval, hogy én hogy felelek meg ezeknek, vagy mi hogy felelünk meg ezeknek?
1: Aha.
0: Nézd, a mozgásban az van, amit mondasz, tehát, hogy autótól autóig, garástól garázsig a kánikulát se élem meg, mert klímában vagyok, és nem is akarok nagyon kilépni innen.
2: Nem szeretsz izzadni, nem?
0: Nem szeretek izzadni. Ami a kaját illeti, ott sokat javultam, de sose voltam rossz. Én alapvetően szeretek alapanyagokból élelmiszereket elkészíteni magamnak, vagy olyanokat enni. Nem azt jelenti, hogy nem eszem néha felvágottat, de tehát normális, ahogy te is, Vokci, tehát, hogy így.
1: Túlsúlyjal hogy vagy?
0: Amivel?
1: Túlsúly.
0: Túlsúlyjal mostan, nem vagyok kövér, de mostan, ahogy leszoktam a dohányzásról, ugye ennek 8 hónapja egy pár kiló felszállt, tehát most éppen nézegettük ezt, hogy azt hiszem ilyen 5 kiló felszállt, tehát nem vészes, ha rám nézel, ugyanakkor én nagyon-nagyon szenvedek tőle, és ezt éppen leadni készülöm.
1: Jó. Na nézzük, mit tehetünk ez ellen, mert megfordítható, nincsen semmi baj különösebben. Hát egyszerűen, ha tényleg életmódról van szó, hát akkor változtassunk rajta.
0: Hát na, ezt mondta a Torzsa doktor úr is, csak neki sose semmi se elég. Tehát amikor azt mondom, én hetente egyszer edzem, akkor azt mondja, Gábor, kétszer kéne. A Gyuri azt mondja, hogy hetente kétszer edz, hát Gyuri, háromszor kéne. Tehát, hogy sétálok egy órát, hát két órát kéne. Tehát, hogy ezeket igen, a tanácsokat...
2: Ő olyan, mint én.
0: Jó. Szóval nehéz ezzel mit kezdeni. Torzsa doktor urat nem lehet semmilyen módon kielégíteni, ezt tudom mondani nektek. Jó, Évi még nem vagy a páciense, de...
1: Jó, de azért gondolj bele, tettél egy hatalmas lépést, például leszoktál a dohányzásról, azért az nem semmi.
2: Igen.
1: Mert azzal például már a sejtöregedést eléggé jelentősen megállítottad. Na nézzük meg, hogy mivel lehet lassítani ez, hogy milyen kutatások vannak, amivel viszont megfordítható a dolog.
0: Na.
1: Például lassabban öregszel, hogyha az életed valamilyen kiszámítható napirenddel működik, érted? Tehát, ha megnézzük a te életedet, azért olyan jó kis ciklusok vannak benne, amik eléggé egyformák és kiszámíthatóak. Tehát ugye a reggeli kelésed, tehát neked van egy olyan napi rutinod, ami rendszeres.
0: Rendszeres, ugyanolyan, be van táblázva, igen.
1: Így van. Na most ezzel viszont piszok jót teszel magaddal. Hmm. Mert ennek az ellenkezője viszont szétveri gyakorlatilag a sejtek működését.
0: Jé.
1: Tehát, tehát az a lényeg, hogy neked a mozgás, az alvás és a fényviszonyok általában periódikusan történjenek meg. Ez a egyik legfontosabb dolog. És ezt is mértek ilyen epigenetikai órákkal. Tehát ezzel nagyon sokat teszel az életedért. A másik friss kutatás, ami szintén erre mutat, ez pedig képzeljétek el a kávéfogyasztás. Azt vették észre, hogy a rendszeres kávéfogyasztók, ez alatt persze azt értsük, hogy 2 és 4 kávé között, esetleg még az 5 is belefér naponta, olyan oxidatív stressz csökkenés következik be a szervezetbe, ami a kávéban lévő ilyen bioaktív vegyületek hatására, amire egy csomó válasza van a testnek, tehát például az inzulin érzékenység megszűnik, az Alzheimerre, itt a Parkinsonra sokkal kevésbé leszel fogékony, jobban működnek a sejtszintű organizációs része, a sejtnek a mitokondriumok, stb. Nem fontos, a lényeg az, hogy baromi jó hatása van, és az adrenalin termelése is megnő, és a legfontosabb, hogy a szarkopénia, izomtömeg csökkenése, ez teljesen háttérbe szorul, tehát későbbre tevődik ki, ugye ez az öregedésnek az
0: egyik. Ez mind a kávé?
1: Ez mind a kávé miatt, és érdekes dolog, hogy nem a benne lévő koffein miatt van, tehát a koffeinmentes kávé még jobb is például, azt mondja, hanem a kávéban lévő bioaktív vegyületek hozzák létre ezt a dolgot. Állítólag piszok, ez egy friss kutatás, hogy piszok jót tesz az emberi szervezetnek a kávé. Ilyen szinten persze nem túlzásba viszed. Ja, és még valamit azért hozzáteszek, tehát az, aki valaki sok cukorral iszza, meg stb., ott más a dolog, tehát ott tönkre vágja ezeket a hatásokat vele nyilván. Na, ez a
0: és másik, mi van még? Amiben... Jó, kávé, az élek
1: és
0: vele.
1: És van még, képzeljétek, van egy, ez nekem a legcsodálatosabb egyébként, a művészetekkel való ismerkedés és foglalkozás. Na ez, azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy ezeket 100%-ba kimutatták, ám hogy például a kávéfogyasztás, meg a rendszeres életmóddal gyakorlatilag olyat tudsz csinálni, hogy 10 évvel meg tudod növelni a biológiai életkorodat, érted? Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk, te vagy most 60 valamennyi, akkor 50 valamennyi állapotban vannak a sejtjeid, érted?
0: Jól hangzik. Művészetet mond, ezt akarom érteni, mert ez nagyon relatív, hogy a művészethez ki hogy viszonyul. Tehát, hogyha valaki DJ Bobóra rázta magát, és ma is azt hallgatja nosztalgiából, az nem hiszem, hogy művészettel bármiféle kapcsolata van. Tehát művészet fogyasztó vagy-e? Abból melyik,
1: igen,
0: illetve művészet előállító vagy-e?
1: Mind a kettő érvényes. Ezzel képzeljük, ezekkel a tevékenységgel az életedet 5%-kal meghosszabbíthatod. Vagyis a kutatások ezt mutatják, hogy ezek, akik ezekkel foglalkoztak, azok így jártak. Na most a művészettel való foglalkozás alatt mi azt értjük, hogy ez a, tehát itt a műterem, levéltár, könyvtár, stb. Képkiállítások, tehát ami, hát, amit igazán művészetnek nevezünk, tehát azokról beszélek, nem DJ Boborról.
0: Hát nem DJ Boborról, de mit tudom én, Aerosmithről sem, tehát hogy...
1: De, hát igen.
0: Itt tudod, jó, mi számít jó a művészetnek, és mi nem igen, számít művészetnek?
1: Igen, jó a kérdés felvetésed, mert tulajdonképpen, ha te én, azt valaki, tehát a Jani és a Rozi a Presszóban úgy éri meg, mint a Balázs Palinak a koncertjét, hogy az rá olyan hatással van, mint nekem egy képtárban, mit tudom én, egy Picasso vagy egy Botticelli.
0: Akkor az érvényes.
1: Akkor az érvényes, és az is érvényes. Szerintem ebben benne van az is. Tehát itt a művészetek csak egy megnevezés, itt maga, hogy is mondjam, az átélési élmény, a zenével, a festészettel való kreatív foglalkozás talán. De én inkább úgy gondolom, hogy mert a kutatások azt nézték, hogy ezek igazi művészettel foglalkoztak, tehát megélni, hogy Isten igazából, nem is az, hogy magas művészet, hogy mondjam, tehát hogy a standarden elfogadott, vagy mit tud, általánosan elfogadott művészeteket azért értik, vagy azért szorítózott erre a kutatás, mert ha valaki egy kicsit is műértővé válik, akkor az valahogy a világot máshogy látja, érted? Tehát, hogy is mondjam.
0: Ez inkább akkor egy vizuális dolog.
1: Kialakul a szép érzéke, stb. De zenében például ugye az aktív közreműködése, tehát te nagyon jól tudod, hogy milyen élmény volt nekünk, mikor, mit tudom én, Csegén ugye egy éjszaka belecsaptunk a húrokba, és a végén már összeülekeztünk, annyira élveztük azt,
0: amit igen. Na, ezek nagyon nagy euforikus élmények. Ezek...
1: Igen, pedig hát a szomszédok azok nem így élték meg ezt a dolgot, de igen.
0: Tehát szar volt, de mi jók voltunk, igen.
1: Igen, így van, tehát az élmény van. Itt érnénk ki arra, hogy mi az igazi művészet. Hát mi ott csináltuk.
0: Vokcika,
1: először elengedtük a helikoptert a szomszédba, azt utána belecsaptunk a művészetekbe.
0: Ez így van. Bocs, de elfogytak a percek.
1: Oké, rendben.
0: Vokcika, na, de ez izgi volt, köszönjük szépen. Évit mindjárt megkérdezem, hogy ő milyen művészetet művel.
2: Köszi, Voga.
1: Gyerekek, semmi gond, reszelem kutyám.
0: Reszel.
1: Az üvegkutyám farkát, és ez.
0: És találkozunk nem sokára. Puszi, csőkutya a farok.
2: Csőkutya.
0: Hello. Na. Bocsi, mit háborogsz? Izaura szemműtétjére gyűjtők országában élsz. Nyugodj bele. Jó, de ez bennünket érintett, én azért, meg én úgy gondoltam, hogy az Évit itt most egy picit megvédem.
2: Ahelyett, úgy szeretem, amikor egy ilyen hős vagy. És
0: nem hős akarok lenni, csak nem is kell hajlongani ilyen orosz de tanácsok nekem, előtt.
2: De nekem jól esik, hogyha megvéd valaki.
0: Ja, jó, oké. Okay.
2: Tényleg, ez ilyen nagyon, nagyon hősies volt.
0: Meg azt hittem, hogy aki Izaurának gyűjtött, azok már meghaltak.
3: Nem. Öröklődik.
0: Vannak, ez. Élnek még?
2: Hogyne.
3: Öröklődik,
0: mi genetikai. Igen. Jó. Majdnap legjobb pillanatai. Évi, mi volt?
2: Kabát Petit hívtuk, mert vasárnap Szoboszlai Dominikék ellen fociztak. A meccs is érdekelt volna bennünket, de Petit Dominik illat a varázsoltál.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró róló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
12: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
13: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
14: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeled járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
15: Újra Buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között Buyback visszavásárlási szolgáltatásunk keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
16: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
18: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
17: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
20: JACOO. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz 5 perc múlva. Itt Lacika mondta, mennyi fognak írni, hogy nem Izaura volt, hanem Esmeralda. És igazad van, Lacika. Izaurát felszabadítani akartál, Esmeraldát akarták szemműtétre, Tibi. Esmeralda szemműtétje, Izra felszabadítás, és nagyon-nagyon bocsán, Henny. Sziasztok, ki a hülyébb, aki Esmeralda szemműtétje, az Izaura helyezte, Árpi. Jó, de köszönjük, mert igazatok van, és egy bölcsesség Jóci a bordillertől felgyorsult a világ, azt mondja. Olvastam egy tanulmányt, egy 1980-ban élt nyugdíjast egész életében annyi információ érte, mint egy mai gimnazistát egy nap alatt. Ha én a 80-as évek elején a nagyimmal beszélni akartam, vagy írtam egy levelet, vagy felültem a vonatra és elmentem hozzá, mivel se nekik, se nekünk nem volt vezetékes telefonunk. Ma meg egy komplett iroda van a zsebünkben. Az ő étkezésükről nem is beszélve, szinte mindent megtermeltek maguknak, zöldség, gyümölcs, csirke, disznó. Boltba alig jártak, egészségesebben étkeztek. Jóci a bordire, de amit itt az elején mondott Jóci, hogy én nem ismerem ezt a tanulmányt, de vélhetően igaz lehet egyébként, hogy egy 80-as években nyugdíjas korát élő nagyinak az egész életében mennyi információ jutott be.
2: Hát és ez így volt, gondoljatok bele.
1: Igen.
2: Tehát a mai generációnak napi hírfolyama, ami a fejében van, feldolgozhatatlan, és ezért is van nagyon sok probléma ezzel.
3: Persze, és ösztönösen egyébként, és mi is így vagyunk emiatt, hogy azt érezzük, hogy a felénk áramló információval nekünk mindenképpen dolgunk van, hogy mi
2: azt
3: azért
2: hiszed.
3: Kapjuk. Így van, ez egy reflex, ez egy pszichés reflex,
2: igen.
3: Pedig nincs vele dolgod amúgy, és emiatt iszonyatosan kimerít.
1: És ez nagyon kimerítő, nagyon lemerítő, és én is, ha én azért aktív és felnőtt életet éltem a 80-as években is, bár akkor még gimnazista voltam, meg egyetemista, meg minden, de hogy a valóban nem terhelt le annyi információ, most ha például a felnőtteket is néztem. Uh-huh. Tehát az irodában volt a dolog, és akkor ott azt, amit kellett, mi ledolgozták, és pont vége, kész. Onnantól információ nem volt. Nem volt nyomás se rajtuk, hogy valamit meg kell ilyen oldani, nem volt feladat, nem volt semmi. Egyetlen egy plusz információ volt még a televízió este. Nem
2: de
1: volt
2: az
1: internet.
2: Is este.
1: Igen, az is este, csak este. De nem 0-24-ben, hogy mindent pörgetünk a telefonon, a hírfolyamokat, a stb.
2: Így van, meg hány tévicsatorna van, mi mindent láthatsz sportcsatornától kezdve sorozaton át, tehát hogy annyi információ, ami feldolgozhatatlan számunkra. Tehát és értelmetlen. Tehát nem ad hozzá egy csomó minden semmit.
1: Semmit.
3: És annak a korát éljük, hogy mindenki úgy próbál érvényesülni, hogy a te figyelmedet köti le. Tehát ő önteni fogja rád az ő saját történetét, sztoriát, dolgát, infóját, és emiatt iszonyatosan be vagyunk szorítva.
1: Főleg, hogy ma már olyan módon is el tudjuk. Tehát nem az, hogy Jóci a bordillernek le kellett menni a nagyihoz vonattal, vagy levelet kellett írnia, hanem még az is eljut hozzá, akinek nem kéne. Hogy? Ugye ez már a közösségi médiának a nagy hibája, hogy eljuttat teljesen random, teljesen általad nem ismert valakit hozzád, hogyha ő neki ez kedve van.
3: Így van.
2: De van döntésed.
1: Hát régen volt egy telefonszám, volt két telefonszám, és az két ember cserélt egy-egy telefonszámot. Az a tiéd volt.
2: Igen.
1: És akkor te föl tudtad hívni őt, ő téged. De másik, harmadik nem tudott ebbe beavatkozni. Ebbe az egy vonalba.
2: Oké, de te csináltad a legjobban. Tehát ugye te nem tetted fel magadat a közösségi médiába, így azért téged jóval nehezebben érnek el ezek az információk. Tehát egyet te kivettél a rendszerből, és a lehetőség mindenkinek ott van.
1: Ez az információ, hogy elérjenek engem. Ezt kivettem. Az információt nem vettem ki, hiszen ugye a hírfolyamban én is benne vagyok. Hát ha csak a Google-t nézem, vagy bármi más, ami az én keresési előzményeim alapján egy algoritmusban kínálja az újabb és újabb és újabb és újabb információt, azt én is kapom a pofámba, épp úgy, nincs rá szükségem.
3: Persze, de az nem is lenne megoldás, hogy az ember kiszakad a társadalomból, és akkor így ellenáll a fejlődésnek, hanem egyszerűen meg kell tanulnunk ezekkel a dolgokkal úgy bánni, hogy védjük is magunkat. Mert most már ez egy olyan dolog, amiben mi születtünk bele, és egyszerűen nekünk még ezzel dolgunk van, hogy egyébként hogy ne folyjon a nyakunkba kontrollálatlan.
1: Így van, ez egy feladat. Jó, a mai nap legjobb pillanatai, Évi.
2: Kabát Petit hívtuk, mert vasárnap Szoboszlai Dominikék ellen fociztak. A meccs is érdekelt volna bennünket, de Petit Dominik illata varázsolta el.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, képzeljétek el, megrendezték a világ legnagyobb amatőr kispályás futballtornáját, a Red Bull Fortus Core országos döntőjét itt Budapesten, ugye a BL után egy nappal, és azt megelőzően volt egy gála meccs. És ezen a gála meccsen Szoboszlai Dominik által vezetett csapat 4-4-es döntetlent játszott az All-Star, a magyar volt válogatottak All-Star együttesével, Dzsuzsák Balázs, Juhász Roland, Kabát Peti és Torgele Sanyival. És elkezdtük keresni, hogy én mondtam a Gyuriéknak, hogy jó, oké, ott vannak a Kabát Petiék, meg a Torgele Sanyi, meg minden, de hogy ki volt Szoboszlai Dominik csapatában. És egy újságcikk sem írta meg, hogy ki volt Szoboszlai Dominik csapatában.
3: Nem, és videókat is néztünk, ilyen videó részleteket, és annyit láttunk, hogy a Dominik fehérben játszik, a többiek ugye kékben, és néha a Torgeles annyi szorongatta, néha a Kabát Peti támadta, de hogy mintha egyedül játszott volna ellenük.
1: A lényeg az, hogy 4-4 lett a végeredmény, és nagyon izgalmas meccs volt, azt mondják itt, akik látták. Látok egy csomó videót egyébként. Például azt is, hogy Torgeles Sanyi, akiről azért ugye lehet tudni az ő aktív múltjából, hogy igencsak szeret embereket pályán fellökni, rugni, odébb rakni. Amikor Szoboszlai Dominik közelébe került, akkor egyszer megfogta Dominikot, és ha nem jó helyen volt Dominik, odébb tette.
3: Egy biztos pont volt, hogy a labda a Sanyié, tehát ez volt az egyetlen.
1: Szóval, hogy Sanyi úgy ment ki a pályára, hogy enyém a labda, a többiek nézhetik. Amennyiben valaki ezzel nem ért egyet, az odébb rakom.
3: Ez történt.
1: Igen, nem, de tényleg többször volt ilyen, hogy lehet látni, hogy Torgeles Sanyi megfogja Dominiket, és tényleg átöleli hátulról, és odébb teszi. És a műsorvezető volt ennek az eseménynek valami műsor, az folyamatosan ezeket üvöltözte, figyeljetek.
4: Sanyi, haza akarod vinni Dominikot? Sanyi, haza viszed Domit?
1: Sanyi, haza akarod vinni Dominikot? Sanyi, haza viszed Domit? Tehát tényleg olyan volt, mint a pakolná.
2: Igen, azt hittem, hogy ez a játék lényege.
3: Ezt hazaviszem.
1: Ez egy jó focista, ezt hazaviszem. Na, aztán ott volt Kabát Peti, barátunk is, ugye ebben a csapatban, és hát neki is megvolt a maga harca Dominikkal bőven, és egyébként rúgott gólt is, tehát ez a 4-4, abból az egyik gól Kabát Petié, és ezért gondoltuk, hogy erről az egész rendezvényről beszéljünk vele, itt van velünk Kabát Peti. Szia Peti, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia. Peti, beszéljünk már erről a mérkőzés, ez nagyon vicces volt, amit láttunk ebből, nagyon meglepetés volt, tehát tényleg úgy tűnt, mint hogy a Szoboszlai Dominik egyedül játszott volna ellen, volt neki még csapattársa?
5: Hát persze, mi így játszottunk négyen, akiket felsoroltál, és ő meg a barátaival volt, tehát ők indultak egyébként ezen az egész eseményen, ők nyerték meg a tavaly is ezt az egész tornát, az országos tornát, meg idén is ők nyerték, ők mehetnek, nem is tudom, Boston, vagy hova mennek, ott lesz, vagy Torontóban lesz a...
1: Ja, ez ilyen komoly, tehát a Szoboszlai Dominik játszik egy ilyen kispályás foci csapatban is?
5: De nem... Nem, ő a gála mérkőzésen játszott, ellenük a Dominik. Az ő barátai indultak az országos ezen a Fortus Coron, amit tavaly is ők nyertek, meg idén is. Ők azért futszálosok, ők vannak futszál válogatottak, tehát azért ők nagyon-nagyon jók, és tavaly is megnyerték, meg idén is, és idén is utazhatnak, azt hiszem Kanadába vagy Amerikába van a világ döntő, ahol egy csapat, aki ezt megnyerte, ezt a Fortus Court itt Magyarországon, az kiutazhat. És volt ez a gála mérkőzése, volt ez a gála mérkőzés ellenünk, ez pont a döntő előtt volt, és a Dominik játszott akik a barátaival, akik ezen a tornán indultak, futszálosok. És azok ellen játszottunk, tehát a Dominik meg három barátja, vagy négy barátja, egy volt egy csere, és azok cserélgették egymást, a Dominik értelemszerűen ez egész meccset végigjátszotta, úgyhogy ez egy barátságos gála mérkőzés volt a Dominik és barátai ellen.
1: Én most nézem ezt a videót, nagyon sokszor persze minden kamera Dominikot veszi, úgy tűnik, mint hogy Dominik fut, megy, nevet, vihog, vigyorog, stb. És ti csak loholtok utána, tehát hogy nagyjából ez volt a meccs képe?
5: Dehogy nem, azért szerintem most a Dzsuzsi azért még aktív, nagyon jó formában van, a Sanyiról tudni kell, hogy amiket mondtál, arrébb tette, tudjuk, hogy a Sanyi azért mindig mindent belead, a Juhászról így 95-ször.
1: Sanyi mindent belead, ezt
5: 95, mindent belead, a Juhászról 95-szörös válogatott, meg én voltam a negyedik, úgyhogy egy nagyon jó csapatunk volt, tehát egy olyan csapatunk volt, akik tényleg nem tudnak veszteni, és pont azt beszéltük a Dominikékkal a meccs előtt, hogy ez legyen gálamérkőzés, legyen sok gól, szép gólok legyenek, mindenki szórakozzon, mindenki élvez ezt a mérkőzést, és annak örülök a legjobban, hogy ez sikerül.
1: Egyébként neked ugye mániád világsztárokat felrugni, mint ahogy annak idején Beckham hogy
5: Beckham kezdte,
1: de hogy Dominikot sikerült felrugni legalább egyszer?
5: Nem, ezt azért megkértek minket, hogy szerintem a Sanyinak többször mondták, hogy nagyon-nagyon vigyázzuk a Dominikra, mert tényleg mert nehogy itt valami véletlenül is, hogy megsérüljön, hát nagyon komoly bajnokságban világsztárok ellen játszik, és egy ilyen gála mérkőzésen nehogy megsérüljön.
1: Tudom, hogy ezerszer beszéltünk már Beckham illatáról, mit tudsz Dominik illatáról mondani?
5: Ó, nagyon be volt fújva a Dominik is.
1: Hát igen, de te is mindig be vagy fújva, amikor találkozunk, de neked nagyon jó parfümöd van.
5: Én is be vagyok.
1: Te is be vagy, de az övé milyen? Is. Dominik is be van fújva?
5: A Dominik is nagyon-nagyon be volt fújva, pont most, ahogy így mondod, hogy amikor megállt a Lambóval, akkor ment oda ki mindenki, és akkor jött be a feleségével, és pont ott álltam, tehát ma közel a bejárathoz, meglátott, oda jött, átölelt, és akkor tehát egyértelmű, hogyha be van fújva valaki, azt érzed. És ő is nagyon be volt. Szerintem valami ilyen arabos.
1: Hát a tiéd is arabos.
5: Nagyon jó parfümben. Igen, hát az mindenki ilyen arabosat használ már, bocsi. Mindenki arabos parfüm. De nagyon be volt fújva.
1: Figyú, rúgtál gólt, ugye?
5: Rúgtam gólt, volt egy büntető, amit fél pályáról kell berúgni. Egyébként ez egy 4-4 ellen nincsen kint a labda sehol, tehát körbe palánk van, és nagyon-nagyon pici a kapu.
1: Igen, és nincs benne kapus, tehát ez egy pici, ilyen kis kapu.
5: Nagyon pici, nincsen kapus, és a kapu előtt van egy bizonyos, egy ilyen terület, ahova nem léphetve mondjuk másfél méter, mert hogyha belépsz, akkor büntetővel jön az ellenfél, fél pályáról üres kapuba be kell gurítani. És mi jöttünk büntetővel, és akkor a Gyugyi egyből mondta, hogy Peti, te lövöd. Odaálltam, és akkor begurítottam.
1: De
5: egyébként nagyon sok, de figyelj, bocsi, nagyon sok emberrel beszéltem, és azt mondták, hogy ők biztos, hogy kihagyták volna.
1: Én most láttam, most néztem, betítik nekem a gólodat 22-es számmal, nekifutsz középpályáról, és a jobb alsó sarkába ment a kapunak. Vagy bal alsó, bocsánat.
5: Igen.
1: Óriási vagy, Peti, büszke vagyok.
2: Hogy üres kapura
5: berúgtam? Nagyon-nagyon köszönöm. Na. Tessék?
2: Hogy üres kapura berúgtam, Peti?
5: Évi, figyelj, a kaput nem lehetett látni, olyan kicsi volt. Hát ezt így, hogy nem láttam, olyan kicsi volt a kaput.
1: Figyú, majd a parfümödet küld már el, hogy mindannyian tudjuk, hogy...
5: Átküldöm a nevét, jó?
1: Jó, küld el a nevét, mert múltkor az enyémet is mindenki kérdezte, most már egy ilyen parfümgyűjtő leszek, és megveszünk a kabát, Peti félét, befújom magam, és akkor itt leszek nektek egy picit, arabosan.
5: Ú, de jó, van, küldöm, bocsi, WhatsAppon mindjárt érkezik az üzenet,
1: rendben, jó? Peti, kérd, ölellek, imádlak, köszönjük szépen, puszi, szia. Szia!
3: WhatsAppon küldj, hogy biztonságban legyen az üzenet, nehogy ott valaki lefülelje útközben a titkot.
1: Hát WhatsAppon szoktunk kommunikálni a Petivel, ne viccelj már. Na, majd mindjárt meglátját, hogy tényleg jó a Peti illata, nem? Te szoktál vele találkozni?
2: Mellettem szokott ülni a műsorodban.
1: Mindig jó az illata.
2: Igen, jó az illata.
1: De Dominik is be van fújva, Beckham is be van fújva, gyerekek, a nagy férfiak be vannak fújva.
3: Elkerülhetetlen a befújás most már.
1: Így van.
2: Igen, zselés haj és komoly parfüm.
1: Na, visszatérve Szoboszlai Dominikra, nem tudom, hogy figyelemmel kíséritek, hogy mennyiféle reklámban szerepelő mostanság.
2: Igen, nagyon sok fajta.
1: Ugye, ott van ez a srác, aki dekázgat, Dominik meccseket néz állandóan, és akkor próbálja, dekázgat, stb. A Grundon ott játszik a kis rácsos, kis betonfoci pályán, gyakorol, és egyszer csak Dominik betoppan. És mi is ebben reménykedünk, egyszer csak itt dumcsizunk, heherészünk, és nyílik az ajtó, és bejön Dominik.
2: Hát én hogy örülnék?
1: Én is nagyon örülnék.
2: Én jobban.
1: És hát azt elhiszem. Szóval bejön Dominik, befújva, és mi? Te oda lennél, mi?
2: Hát én imádnám.
1: Most átmentél nőbe egy pillanatra.
2: Hát, igen.
3: 3 hónapja várjuk ezt a pillanatot.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 3 perc múlva. Üzeli valaki, hogy remélem ez a szoboszlai témával be tudjátok csalni hozzátok a rádióba Dominiket, ha már a konkurensnek nem sikerült, de pörít főzzetek, üzeni Gyuri. Dominikkal nem az a baj, mi jobban vagyunk Dominik menedzserével, sőt, az apukájával is beszélgettünk már, hanem hogy ő tényleg nem ér rá. Tehát, hogy az, hogy most reggel bejöjjön egy rádióműsorba, amikor éppen Liverpoolból itthon tartózkodik, bármilyen okból is, az igen valószínűtlen, hogy ez kedve is van.
2: Hát de most itt van Telkiben, az meg nincs messze.
1: Hát itt van Telkiben, de most a Rózi lefoglalja őket, mert valamilyen...
3: Most is dolga van, tehát, hogy...
1: Hát edzés van, hát az edző tábor, hát be vannak zárva, megnézik egymás autóit a parkolóban, hát kb. Ez történik.
3: Ez az összes program buli kikapcsolódás.
1: Edzés van, és megnézik egymás autóit, nem?
2: Igen.
3: A harmadik napja nézem Schaefer az autódat, hát nem igaz.
1: Komolyan, egy kombi, most komoly. Igen. Mehetek vele egy kört. Szóval, hogy igen. Aztán arabosan befújt jó illatú rádiósok, toppanyom be Dominik, azt töröljetek, küldjétek a nevét. Peti nem küldte a parfümöt, azt mondja, de cuki volt az ismétlés gyerekek, ez a kabát, Peti nagyon-nagy arc. Bocsi, nagyon tetszett, ahogy szépen, nyugodtan, tisztelettel elmondtad annak az Évinek beszóló SMS-ezőnek, hol a helye le a kalappal. Istenek imádat, Éva Szlovákiából. Éva drága, nem is beszólás volt, mert az Évit nem beszólt Évinek, ő jóindulatú tanácsot akart adni, én csak azt próbáltam elmagyarázni, hogy ne higgyétek, hogy tudtok rólunk bármit is.
3: Igen, ott volt tanács, volt nyaralásra meghívás.
2: Volt minden, az érdekelt volna.
1: De a Rivierát, valószínűleg azt mondta, hogy Riviera, és a Rivierára nem tudta volna megmondani, hogy ez melyik országban van.
2: Ez igen. És de akkor mondtam volna, melyiket én
1: melyiket,
2: akarom. Nem?
1: Melyiket választottál, igazad. Igazad van. Láttátok pirost? Amúgy.
2: Itt van, igen. Dolgozni
3: milyen
2: fog.
3: A benyomás?
1: Tetvágytól duzzad?
2: Igen, szerintem egy komolyat fog riccsenteni utánunk.
3: Most erre majdnem ízléstelenkedtem.
1: De legyen így.
3: Vége a műsornak, most már nem kérdezem meg, hogy melló előtt riccsente, vagy mit csinál, nem?
1: Mi azért fel tudjuk promózni a kollégákat? Oké.
3: Okay. Olyat riccsentek.
1: Jön Vágó Piros, sok szeretettel adjuk nektek. Mindenkinek szép napot, is találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hajnó. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Szép lézer készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek szeflézer.hu.
7: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
8: Volkswagen. Ha több fronton kell helytállnod,
9: le kell adni a prezentációt.
8: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít,
9: Ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
10: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Rohanós a reggel! A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
14: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
15: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
16: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
17: A reklám után...
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Megkönnyítik az éjszakai közlekedést Budapesten. Drága lehet idén a cseresznye. Keleten esős, nyugaton napsütéses idő várható. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés júliustól, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid elmondta, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer illeszkedik majd a metró meghosszabbított üzemidejéhez. A Békési Holtágnál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófavédelem közölte, a meleg száraz idő miatt most nincs sok vérszívó. Az átvonuló záporok mentén alakultak ki a szúnyoglárváknak kedvező vizes élőhelyek. Eddig főleg a folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték. Ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békés vármegyében. Sokba kerülhet idén a cseresznye, akár 2500 forintot is kérhetnek kilójáért. Ennek az oka, hogy az idei fagyok és az asszály miatt a termés fele megsemmisült, így nagyon kevés termett a gyümölcsből. A Páti Ferenc, a Fruit Web elnöke szerint a szezonnyitó árak még alacsonyabbak a tavalyiakhoz képest, de a kereskedők egy-két héten belül emelik majd az árakat. Sok vásárló emiatt valószínűleg a Szedd Magad akciókat keresi majd, ahol a piaci árakhoz képest jóval olcsóbban vehetik meg a csemegét. Nincs gond az európai csapvízzel, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a világ 20 legjobb minőségű ivóvize európai országokban található. A lista élén Finnország, Izland és Hollandia végzett. Magyarország a 48. helyet szerezte meg. Hazánkat Jordánia előzi meg. Éjszakai szeztilalom lépett életbe Varsóban, így mostantól este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árusítani a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói reptér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros két negyedében kísérleti jelleggel már tavaly őszóta működik a tilalom. Ezekben a városrészekben több mint harmadával csökkent a bűnesetek száma. Ma már napos, szárazabb időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Napközben a szeles időben 23-29 fokot mérhetünk majd. Holnap már újra bárhol eshet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Az élénk szél mellett a Dunántúlon 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Marad a változékony idő a hét második felében is.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Június második napján kalauzolom majd a következő 4 órában a hallgatókat. Köszöntöm Önöket, Vágó Piros vagyok. És érkezik majd Charlie, Cserháti, Demién, Somló, Zorán, ők mind egy dalban. Azt is meghallgatjuk. Phil Collinsszal pedig kezdek már.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és micsoda sztárcsokor. Charlie, Demjén, Somló, Zorán, ugye a férfi négyes, amelyik azért alapvetően dominál ebben a dalban. Cserháti Zsuzsa hangja is szól. Leslie Mandoki, Ha a zene útján jár szerzeményében, amit egyébként a 97-es Találkozások albumára rögzített, de a Mandoki szólmét mind a mai napig játsza. Egyrészt fontosnak gondolják magának a dalnak az üzenetét, hogy a zene összeköt bennünket, és ez tényleg így van, illetve egyfajta tiszteletadás gyanánt Cserháti Zsuzsa és Somló Tamás felé, mennyire érthető. Én pedig akkor sorolom, hogy milyen slágerekkel folytatjuk majd, akár hazaiakkal, amiket lehet majd együtt énekelni velünk. A Bombon, Köszönöm, hogy vagy nekem, ezt is meghallgatjuk. Cindy Lauper fékezhetetlen dalát, az Girl Just Wanna Have Fun-t, és indítom a sort a Backstreet Boys-szal.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Kaptunk közlekedési infót Évitől, egy olyan figyelmeztetést. Gátéren a fénysorompó sötét, körülötte vágják a füvet, legyetek óvatosak, puszi nektek, szép napot. Köszönjük a figyelmeztetést. Csabi pedig a következőt írta, kérhetek egy üzenetet beolvasni. Demecs Anitának Losoncra, Felvidékre, aki a világ legszebb csokrait készíti. Köszönöm, hogy gyönyörűvé varázsolta az életemet. A már majdnem elhervadó szívemből egy pompásan virágzó szívet varázsolt. Nagyon szeretem. Csabi, te voltál ma a kivétel üzenet, jó? Mert ugye szoktunk ilyet tenni, hiszen kívánság és üzenő műsor majd este 6-tól lesz Nyerges Izával. Viszont mi most folytatjuk a Don't Leave Me This Way-jel a Communards-tól.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, visszafogottabb, már-már melankólikusnak tekinthető 90-es évekbeli filmslágert is játszom a következő órában.

0: A kalózokból szól majd a jazz, meg az megint hétfője, és meghallgatunk egy, azt hiszem mondhatjuk, monumentális előadás egy részletét George Michael-lel és a Queen-nel. Somebody to Love-ot is játszom, tehát 11 óra után a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
1: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagyforróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon tizedikként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forintos

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
4: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
6: A legendás Durán Durán június 28-án 20 órakor a nagyszabású koncertet Budapesten. A 14 év után visszatérő brit zenekar több mint 4 évtizedes pályafutását összefoglaló látványos showval készül. 2026. június 28. Pap László Sportaréna. Jegyértékesítés eventim.hu.
7: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
8: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
9: Tőzsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
10: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
14: JACOO. JCO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új JCO 5 és JCO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. JCO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. JCO.hu.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
2: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
3: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Közelíthet a megállapodáshoz az Egyesült Államok és Irán. Hatalmas légi csapás érte éjjel Kijevet, medvét láttak Észak-Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megállapodás jöhet az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök szerint a következő héten létrejön az egyesség, folytatódnak a tárgyalások. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban közölte, fennakadás volt Izrael-libanoni akciója miatt. A harcokat tárgyalással sikerült leállítani. A megállapodás tervezet egyelőre nincs jóváhagyva, több ponton is változtatást akar az USA elnöke. Egy korábbi interjúban azt mondta, Iránt sürgeti az idő a tengeri blokád miatt. A hírre a tegnapi jelentős drágulás után csökkenni kezdett az olajára. Hatalmas légi csapás érte Kijevet és több ukrán nagyvárost éjszaka. Az orosz hadsereg több mint 70 rakétával és 650 drónnal támadott. 10 ember meghalt és 100-nál is többen megsérültek. Az ukrán fővárosban több emeletes lakóépületeket ért találat. Kora reggel ezrek menekültek a kijevi metróba, számolt be a Reuters. A lakosságot felszólították, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Az orosz védelmi minisztérium az ukrán hadiiparra mért súlyos csapásokról számolt be, melyeket válaszlépésnek tituláltak. A hatóságok több helyről jeleztek ukrán tüzérségi és dróntámadást, egy olajfinomítóban tűz ütött ki. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Tűszúrásos technikával kapcsolják ki a fájdalmat közvetítő idegpályákat. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Nem zárták ki, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera rögzített medvét Égerszög térségében. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: 11 óra után 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt ezt a kedd délelőttöt. Akár klasszikusok társaságában, mint amilyen az Edda Kördala, vagy George Michael és a Queen kettőse, és jöjjön egy igazi popsláger a Modern Talking-gal.

akinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema veríték menetrend.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ahogy reggel Voga professzortól hallottuk Bocsiéknál, a hosszú élet egyik titka az, hogy nagyjából azonos a napi rendünk minden nap. Megvannak a keretek, mikor kelünk, aztán mikor megyünk dolgozni, milyen feladataink vannak, tehát tulajdonképpen jó, hogyha van egyfajta keret, aminek neki lehet támaszkodni. Azt gondolom, hogy a retro rádió műsorai is segítenek ennek a keretnek a megtartásában, hiszen hallgatóink pontosan tudják, hogy 6.08-tól szól 10-ig, ugye Bocsiék műsora 10-kor érkezem én, délután 2-ig, és így tovább sorolhatnám még a sort. Szóval biztos vagyok benne, hogy egyfajta támaszt tudunk nyújtani a hallgatóinknak napról napra rendszeresen. Ami viszont nálunk változás, vagy változatosság, az pont a zenékben rejlik, hogy hozzuk a 80-as, 90-es évek kedvenceit, vagy éppen a 2000-es évek elejéről a kedvenc slágereket, amilyen George Ezrával a Budapest, és ugye föl is kaptuk annak idején a fejünket, hogy hogy valaki a mi fővárosunkról nevezi el a dalát. Ez is szól majd, az Eddával egy igazi klasszikust, a Kört is meghallgatjuk. Most viszont már is a Labus szól a Sweet Dreams-ben, a Retro Rádióban. Sweet.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. No igen, George Ezra annak idején lekéste egy másnaposság miatt a Budapestre tartó Interrail vonatát, ezért el sem jutott a fővárosunkba az európai körútja során. Így hát egy ilyen elérhetetlen álomszerű helyként írta le, és mind a mai napig ez a legnépszerűbb slágere az egyik streaming platformon, ahol 1,4 milliárd felett jár már a lejátszása ennek a dalnak. Mi viszont most koncentráljunk a saját kereteinkre, így többek között például a munkánkra, hiszen a legtöbb időnket mégiscsak az esetek többségében a munkánkkal, a munkahelyünkön töltjük. Ma arra kérjük a hallgatóinkat, hogy fogalmazzák meg egy mondatban, hogy mit csinálnak, úgy, hogy közben nem mondják ki, hogy valójában mit csinálnak. A Facebookon már érkeznek egyébként zseniális körülírások. Azt az egyet kérem, hogy néha azért írják már mögé, hogy valójában mi is az, mert ugye az embernek van egy elképzelés, aztán lehet, hogy valami teljesen más. De hamarosan majd megosztom ezeket, és akkor lehet majd találgatni hallgatóink foglalkozását tekintve. Michael Jackson egyértelműen a pop és a szórakoztatás egyik királya volt, a Billie Jane-nel folytatom már is.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallgatóinktól ma azt kértük, hogy írják körül, mi is a foglalkozásuk, úgy, hogy nem ejtik ki mondjuk valószínűleg sem magát a foglalkozást, sem pedig a kulcsszavakat hozzá. Katalin például ennyit írt, álljatok sorba. Csak óvónénire vagy tanítónénire gondoltam, de köszönöm szépen, hogyha a helyes megfejtést idézőjelben elküldöd nekünk. Aztán ezt írta nekünk Miriam. Egy személyes válságstábként menedzselem a hazai GDP-től függetlenített lokális mikrogazdaságot, miközben folyamatos minőségellenőrzést végzek a kanapé kényelmi faktorán. Annyiban biztos vagyok, hogy home office-ban vagy, jelentsen ez akármit a te esetedben. Délig van még két zeneszámra időnk, úgyhogy már is folytatjuk, a Coco Jumbo-val, előtte pedig szóljon az ABBA és a The Winner Takes It All.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lendületben nem lesz hiány a következő órában sem, hiszen érkezik majd az Opus is. A Forest Clubbal pedig a Balatoni Lázat hallgatjuk meg. És kaptunk egy közlekedési infót, sofőr Krisztián írta az M3-asról, ahol Budapest felé történt baleset a 21-es kilométernél. A forgalom csak a leállósávon halad, a torlódás egyre nő, már most 3 kilométer. Köszönjük szépen a híreket a 0620-22-22-122-n.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
3: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow! Dobd be hétfőket! Augusztus 14-én

0: Teuton Família, augusztus 14. Jegyek budapestpark.hu.
1: A Hunter nyílás záróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új ház építőanyakereskedésekben és a 0thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
2: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használt Penny kártyát május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Ha több fronton kell helytállnod,
5: le kell adni a prezentációt.
4: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
6: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Huszkvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron. Június 30-áig a Huszkvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Huszkvarna.hu.
8: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
2: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykópot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
3: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
4: Cicatridina Plus nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
3: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykópok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: A reklám után...
0: Hírek a Retrorádióban.
6: Németországban tárgyal ma a miniszterelnök. Szombathelyen már kezelik az aszbesztel szennyezett területeket. Világháborús bombát találtak Vácon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Németországban és Franciaországban folytatja a kétoldalú tárgyalásokat a miniszterelnök. Magyar Péter ma Friedrich Merz német kancellárral egyeztet Berlinben, holnap pedig Párizsban találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel. Csütörtökön az ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. A magyar kormányfő múlt héten Lengyelországban és Ausztriában tett hivatalos látogatást. Szombathelyen jól halad az aszbeszt szennyezéssel érintett területek kezelése. Kálciumkloriddal végeztek locsolást 21 parkolóban és útszakaszon, és folytatják a munkát. Ez az anyag megakadályozza az aszbeszt szálak levegőbe jutását, így több hónapra csökkenti vagy meg is szünteti a kiporzást. Több eddig lezárt területet nyitottak meg azzal a kitétellel, hogy azok biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók. Az iszlám államnak hűségesküdtevő fiatalt ítéltek el Zalaegerszegen. A 18 éves fiú a terrorszervezet tanait terjesztette, közölte a zalaegerszegi törvényszék. A fiú 12 évesen ismerkedett meg a neten egy dzsihadista tanokat terjesztő pakisztáni férfival. Később videóhívás keretében tett hűségesküt és elkezdte terjeszteni az iszlám állam propagandáját a neten. A fiatal beismerő vallomást tett, lemondott a tárgyalásról. A bíróság 2 év próbára bocsátotta a pártfogó felügyelete mellett. Vélhetően második világháborús robbanótestre bukkantak Vácon. Közműépítésnél került elő az eszköz. A rendőrség 200 méteres hozban kiürítette és lezárta a környéket arra az időre, amíg a tűzszerészek végzik a dolgukat. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Idén július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Johnny Weissmuller 1940 ezen a napon született Temesvár mellett, később Hollywoodban Tarzanként vált világhírűvé, úgyhogy már is indulok majd a Tarzanbolyjal. Köszöntöm a hallgatókat, délmúlt egyébként lassan 6

slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. What is love? A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallgatóinkat ma arra kértük, hogy írják körül a foglalkozásukat, anélkül, hogy magát a foglalkozást vagy egyéb kulcsszavakat megneveznének. Nico azért közel járt ehhez, megédesítem az emberek életét. Zárójel cukrász. És ez talán így ebédidőben nem is volt akkora merénylet, viszont folytassuk most közlekedési infókkal, mert sajnos több helyen is történt baleset. Az M0-áson például a keleti szektorban, Maglód térségében az M5-ös felé koccant több jármű, itt több kilométeres már a kialakult torlódás. Aztán az M3-oson is baleset történt Budapest felé, Mogyoród térségében, csak a leállósávon halad a forgalom, Gödöllőnél érdemes kitérni. Az M1-esen Hegyeshalom felé, Tatabánya-Óváros csomópontnál is baleset történt, a kialakult torlódás 10 kilométeres, úgyhogy én nagyon sok türelmet kívánok mindenkinek. Figyelemelterelőként pedig például John Legend All of Me-t hozom majd Tiesto remixében. Itt lesz a klasszikus az Opusszal a Life is Life, most pedig már az Ace of Base szól a The Sign-nal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem hanyagolom el az SMS-re érkezett üzeneteinket sem, amiket hallgatóink abban a témában írnak, hogy körülírják a foglalkozásukat, anélkül, hogy valójában megneveznék. Van, amint tényleg hangosan felnevetek, aláírás nélkül érkezett például ez az üzenet, addig matatok a lyuk mélyén, amíg nedves nem lesz. Aztán bedugok egy csövet. Zárójel, kútfúrás, hangosan mondom, ez volt a megfejtés, mielőtt bárki másra gondolt volna. Vagy itt van Mark Shelby üzenete. Szia Piros, én tök hétköznapi dologgal foglalkozom nap mint nap. Külföldön dolgozom, szomszédos ország. És bármikor érkezem, az emberek mindig örülnek. Vagy éppen bosszus, mert mindig kapnak tőlem valamit. Van, hogy jó dolgot, amit várnak, és van, amit annyira nem várnak. Egyébként halkan mondom, hogy postás vagyok. Most azért vártam ki, hogy mindenki gondolja végig a hallottakat. Nekem először nem állt össze a kép, de köszönöm szépen a megfejtést. Örülök egyébként, hogy ennyien részt vesznek ebben a játékban, idézőjelben, úgyhogy játszunk is majd mindjárt tovább. Zenéket is. Szekeres Adrival, Dobrádi Ákossal folytatom a Híd a folyót slágerrel, és jöjjön a Hungry Eyes is a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Úgy tűnik, ma nyugodtabb az időjárásunk, az egész országban felhős napos idő van, viszont holnap egy hideg front ér majd el bennünket, ami eléggé kettévágja az országot időjárás tekintetében. Keleten még maradnak a nyárias hőmérsékletek, nyugaton, északnyugaton pedig már inkább ilyen 20 fok alatt lesznek a maximumok, és ezzel együtt kiadós csapadék is érkezik. A csütörtök egy pici pihenőnap, péntek pedig egy újabb hideg front érkezését jelzi, és a hétvége is változékony lesz, záporokra, zivatarokra lehet majd készülnünk, de szerintem a csapadékot most senki nem bánja. Nálunk pedig a folytatás, a USA for Africa, We Are the World-je a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. John Paul Younggal zártuk az órát a Retro Rádióban. Egy óra után pedig folytatjuk majd Bryan Adams-szel a Please Forgive Me-vel. És szól a Hungária micsoda bulia is. Micsoda buli. Ezekre is készülhetnek a Retro Rádióban, tehát egy óra után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A legendás Durán Durán június 28-án 20 órakor a nagyszabású koncertet Budapesten. A 14 év után visszatérő brit zenekar több mint 4 évtizedes pályafutását összefoglaló látványos showval készül. 2026. június 28. Papp László Sportaréna. Jegyértékesítés eventim.hu.
3: Mindennapi intim higiénia. Cicatridina intim tisztítóhab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina intim tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
4: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
6: G-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
7: Rohanós a reggel! A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válassz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
11: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
12: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
13: Augusztus 14-e

0: Neoton Familia, augusztus 14. Jegyek budapestpark.hu.
1: Szállás, biztosítás, rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
2: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retrorádióban.
6: Németországban tárgyal ma a miniszterelnök. Elszállították a világháborús gránátot Vácon. A gasztronómia lesz a középpontban a múzeumok éjszakáján. Villányi Eszter vagyok. Németországban és Franciaországban folytatja a kétoldalú tárgyalásokat a miniszterelnök. Magyar Péter ma Friedrich Merz német kancellárral egyeztet Berlinben, holnap pedig Párizsban találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel. Csütörtökön az ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. A magyar kormányfő múlt héten Lengyelországban és Ausztriában tett hivatalos látogatást. Uniós forrásokból lecserélik a hépflottát, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte. Vitézi Dávid közösségi oldalán arról ír, hogy a 6000 milliárd forintos keretből jelentős rész jut a közlekedés és a lakhatás fejlesztésére. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hév vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Elszállították a Vácon talált második világháborús szovjet gránátot. A repeszromboló kilőtt állapotban került elő közműépítés során. A tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították a robbanó testet, a korábbi lezárást pedig feloldották. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
7: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, és hát utána ott van sok más réteg, amikor például különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
6: A múzeumok éjszakájához több száz intézmény csatlakozott több ezer programmal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Ha latinos pörgés kell, pipa, mindjárt szól a Keoma. Hogyha egy kis funky, akkor jöjjön a szeptember, és persze hazai buli slágerből sem lesz hiány. A Hungária biztosítja nekünk nem sokára. Egy óra után 4 perccel köszöntöm a hallgatókat.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát nagyon szeretem hallgatóink foglalkozás körül is írásait. Erre kértük ma őket. Például jöjjön egy igazán leleményes. Lelkes gyermekek pettyest kergetnek terepen. Mellette remek emberek lelkesednek, remegnek. Szellemem vezet, de jellemem nem tetszhet ellenfelemnek, mert nem veszthetek. Zárójel, mert így ez még nem biztos, hogy összeáll, bár szerintem a lelkes gyermekek pettyest kergetnek, azért az valahol segít. Utánpótlás labdarúgó edző Tomi Soroksár SC. Gratulálok, Tomi, nagyon köszönöm ezt a körülírást, és akkor mi viszont folytatjuk most a slágerekkel, az Appal, az Earth, Wind & Fire-rel, Bryan Adams-el, a Please Forgive Me-vel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon élvezem a mai játékunkat, amit nagyon sok hallgatónk felvett és belement, hogy körülírja, mivel is foglalkozik, anélkül, hogy beleszőné akár az egyik kulcsszót, vagy magát a foglalkozást. Egy hallgatónk például ezt írta, régi kincseket teszek reflektorfénybe, anélkül, hogy egyet is hazavinnék. Zárójel tárgyfotózás. Köszönöm szépen, de muszáj, hogy közlekedési infókkal is folytassuk, mert hogy ugye sajnos a mai napon is történt több baleset. Az M6-oson például Budapest felé Dunaújváros térségében a helyszínelés idejére a külső sávot lezárták a 69-es kilométernél. Az M7-esen nem baleset történt, Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik fel, azt a mindenit mennyi elbetű volt, de itt is kialakult több kilométeres torlódás, úgyhogy erre felé is türelmet kérünk. 0620-22-22-122-es az SMS számunk. Folytassuk a Back to Black slágerével, a Várjal, és már is Kylie Minogue ad nekünk lendületet a Locomotion-nel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallgatóinkat ma arra kértük, hogy fogalmazzák meg a saját foglalkozásukat, írják körül, de úgy, hogy nem ejtik ki magát a foglalkozást. Úgyhogy még jöjjön egy csokorra való ezekből az üzenetekből. Tímea például ezt írta. Szép álmokat, jó reggelt, nyissa ki a szemét, sóhajtson mélyeket. Érti, amit mondok? Gondolom valami fajta ápolónő, nővérke vagy, legalábbis én ezt tudom elképzelni. Aztán itt van István üzenete, különböző időpontokban, különböző méretű járművekkel, különböző embereket juttatok el A pontból B pontba. Yes, na ezt legalább akkor tudtam így abszolút megfejteni. Etetek kicsiket, nagyokat, minden nap reggeltől estig, ezt pedig már Erzsike írta. És igazából én nagyon köszönöm hallgatóinknak ezt a rengeteg, nagyon szép üzenetet. Egyáltalán, hogy beleálltak ebbe a játékunkba, és részt vettek benne, és megírták ilyen módon. Viszont most egy kis változás, mert hogy a délutánban nem Dénes Tamással tölthetik majd az időt, hanem Abaházi Csabi kollégámmal, úgyhogy én vele kívánok nagyon jó szórakozást. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. De most végre berobbant a kánikula.
1: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagyforróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Közelíthet a megállapodáshoz az Egyesült Államok és Irán. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok. Medvét láttak Észak-Magyarországon. Villányi Eszter vagyok. Megállapodás jöhet az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök szerint a következő héten létrejön az egyesség, folytatódnak a tárgyalások. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban közölte, fennakadás volt Izrael-libanoni akciója miatt. A harcokat tárgyalással sikerült leállítani. A megállapodás tervezet egyelőre nincs jóváhagyva, több ponton is változtatást akar az USA elnöke. Egy korábbi interjúban azt mondta, Iránt sürgeti az idő a tengeri blokád miatt. A hírre a tegnapi jelentős drágulás után csökkenni kezdett az olajára. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében. Az 552 kg rekordmennyiségű drog Dél-Amerikából érkezett Németországon keresztül Magyarországra. A rendőrség most számolt be az őszi akcióról. Banánrakomány közé rejtve találták meg a nagy mennyiségű kokaint a francia vámhatóság jelzése alapján a csepeli kikötőben. Tavasszal pedig egy újabb 74 kg-os kokain szállítmányt tartóztattak fel. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Tűszúrásos technikával kapcsolják ki a fájdalmat közvetítő idegpályákat. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigyés tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Elszállították a Vácon talált második világháborús szovjet gránátot. A repeszromboló kilőtt állapotban került elő közműépítés során. A tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították a robbanó testet, a korábbi lezárást pedig feloldották. Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Nem zárták ki, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera rögzített medvét Égerszög térségében. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Én helyettesítem ma és holnap Dénes Tomit, úgyhogy együtt rádiózhatunk 6-ig, aztán majd 8-kor természetesen ma is kinyit az Baházi Presszó. Szalai Balázs autóversenyző lesz a vendég. Most pedig jön Phil Collins, Philip Bailey-vel.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Beatrice zenélt, ez volt a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Szép jó napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba, 7 perc múlva lesz 12:30, tehát 9 nap múlva délután 1 órakor elstartol a 2026-os foci VB. Igen, nem fogok sokat a fociról beszélgetni, de jön egy olyan dal, amelyet több klub is használ gólok ünneplésekor, sőt vannak olyan klubok, ahol a lejátszási listán folyamatosan rajta van ez a dal, például Belgiumban az Anderlecht, Skóciában a Celtic, vagy éppen Olaszországban a Lazio használja, ami ugye egy római csapat, annak ellenére, hogy a szerző az előadó torinói születésű fiatalember, Gigi D'Agostino, L'amour toujours, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Kelly Clarkson énekelt, ez volt a Because of You. 8 perc elmúlt 2:30, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Szép jó napot, egy friss közlekedési info. A 82-es főúton Győr közelében, az M1-es csomópontjánál egy kis terrautó és egy személyautó ütközött, ott a 70-es kőnél le is zárták a főutat, és megállították a forgalmat. Az arra járók legyenek türelmesek, aki pedig még teheti, kerüljön. Tehát 82-esen Győr közelében, az M1-es csomópontjánál történt egy baleset. Ha van közlekedési infója, amivel tudja segíteni a többi úton lévő retro hallgatót, írja meg SMS-ben 0620-22-22-122. Köszönjük szépen! A Bon Jovival megyünk tovább, egyik legnagyobb kedvencem mind a mai napig. 88-ban jelent meg a negyedik albumunk, a New Jersey, 2 évvel azután, hogy az egész világ megismerhette őket, a Slippery When Wet című album hatalmas nagy slágerei, a You Give Love a Bad Name, a Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive nyomán. Úgyhogy elég nagy volt a tét, hogy mindezt meg tudják-e ugrani. A bevált recept szerint maga Bon Jovi, a gitáros Richie Sambora és az állandó zeneszerző társuk Desmond Child írták a dalok egy jelentős részét, például a most következőt, ami másodikként jött ki erről a New Jersey albumról, akkor, amikor az előző, a Bad Medicine hatására egész Amerikában listavezető lett a New Jersey album. A most következő dalnak köszönhetően azonban az egész világ térdre borult a Bon Jovi előtt. Born to be my baby, most a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tegnap előtt egy őrületesen jó Charlie koncerten voltam. Nem ez volt az első, meg minden bizonnyal nem is az utolsó. De egyszerűen a Charlie koncertek megunhatatlanok. Hál' Istennek Charlie jó formában van, a zenekara is, a Charlie Band is, és mindenféle látványos csinnadratta nélkül csak a zenével képesek több ezres tömegeket elkápráztatni mind a mai napig. Ahogy a dal is mondja, csak a zene van. Most a Játszom, ahogy lélegzem című dalt hallgattuk tőle és Király Lindától, a folytatásban pedig jön az Alphaville. Ezt a sztorit már sokszor meséltem, lehet, hogy hallották is. Először Rudán Zsótól hallottam a dalt, ő annak idején pécsi, vagy egészen pontosan Kozár Mislenyi fiatalemberként egy Szexádon működő vendéglátós zenekarban énekelt, akik a 80-as évek elején közepén világslágereket énekeltek el eredeti minőségben. Annyira eredeti minőségben, hogy aztán később, amikor én a rádióban hallgattam az Alphavillet, akkor meg voltam róla győződve, hogy az én Rudán Zsó barátom énekli ezt a dalt, mert hogy egy az egyben tudta énekelni, és szerintem tudná még mind a mai napig. Forever Young, most a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Korona és a Rhythm of the Night után pontban 3-kor hírek, aztán hallgatjuk Orsi hatalmas slágerét. Ez volt az a dal, amelyben Gangsta Zoli bemutatkozott rapperként. Ha lemegy a nap, jön Dr. Alban. Tőle az It's My Life szól, és itt lesz Jermaine Jackson Piazzadorával. Egyből a hírek után megszólal a When the Rain Begins to Fall a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
1: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagyforróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A Retro Rádióban.
2: A német kancellárral tárgyalt Magyar Péter Berlinben. Székesfehérvári épületomlás válságos állapotban a sérült. Holnap jelentős mennyiségű eső jöhet. Villányi Eszter vagyok. Magyarország konstruktív partner lesz Európában. Egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök kiemelte, ott lesznek, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. A német kancellár egyebek mellett arról beszélt, Magyar Péter látogatása új kezdetet jelent a magyar-német kapcsolatokban. Azt is tudotta, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje. Intenzív osztályon kezelik. Több órás megfeszített munkával sikerült kiszabadítani a romok alól. Több méter mélyen szorult be a sérült, és egy gerenda zuhant rá. Kézzel bontották a romokat, hogy eljussanak hozzá. Az áldozat állapotát még azelőtt stabilizálták, hogy kivitték volna az összedőlt épületből, de végül újraélesztés után vitték kórházba. Tegnap egy bontás alatt álló ipari létesítmény omlott össze Székesfehérváron. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. Az iszlám államnak hűségesküdtevő fiatalt ítéltek el Zalaegerszegen. A 18 éves fiú a terrorszervezet tanait terjesztette, közölte a zalaegerszegi törvényszék. A fiú 12 évesen ismerkedett meg a neten egy dzsihadista tanokat terjesztő pakisztáni férfival. Később videóhívás keretében tett hűségesküt, és elkezdte terjeszteni az iszlám állam propagandáját a neten. A fiatal beismerő vallomást tett, lemondott a tárgyalásról. A bíróság 2 év próbára bocsátotta a pártfogó felügyelete mellett. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Idén július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: 3 perc elmúlt 3 óra. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Abaházi Csaba. Ma és holnap én helyettesítem Dénes Tamás, de persze jövök majd este 8-tól az Abaházi Presszóval is. Ahogy ígértem, Jermaine Jackson és Piazza Dóra közös hatalmas slágerével indulunk már is. Random

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

V-motorok, ez volt a Vár, míg fel kell majd a nap. Egy gyors, de fontos közlekedési info a 102-es főútról. Tök és Perbál között egy személyautó árakból hajtott ott a 11-es kőnél, csak fél pályán halad a forgalom, hosszabb menetidővel számoljanak. Vigyázzanak magukra egymást.

másra, és ha van olyan közlekedési info, amivel tudják segíteni a többi úton lévő retro hallgatót, írják meg egy SMS-ben 0620 22 22 122. Nem sokára Trans Trend Darby fog énekelni. Kétségbeesve kerestem nagyon-nagyon sokáig azt a felvételt az interneten, ahol Michael Hutchins halála után Trans Trend Darby énekelt az Inexisben néhány lekötött bulit, de ez annyira régen volt, hogy akkor még nem lapult mindenkinek a zsebében egy videófelvételre is képes mobiltelefon, így nem találtam ilyet. Ha valakinek van a birtokában erről felvétel, kérem juttassa el hozzám. Köszönöm szépen. Darby hangját és az Inexis zenéjét nagyon szeretem. Kíváncsi lennék, hogy milyen ez így együtt. A Sign Your Name Soul pár perc múlva Trans Trend Darbytól, előtte egy kicsit lazulunk, egy jó kis reggae szól az Inner Circle-től, Bad Boys a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, Papa Roach, Carrie Underwood-dal közösen, ez volt a Leave a Light On, Talk Away the Dark. Eredetileg 2022-ben a Papa Roach 11. Ego Trip című lemezén jelent meg a dal. Sokszor ajánlják a Linkin Park néhai énekesének, Chester Benningtonnak, aki ugye 2017-ben öngyilkosság következtében hunyt el. A dalról úgy nyilatkozik a zenekar, hogy nem csak egyikünket vagy néhányunkat érinti, hanem mindannyiunkat ez a probléma, és büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhatunk ahhoz ezzel a dallal, hogy egy hihetetlenül fontos témát egy kicsit jobban megvilágítsunk. Aztán készült belőle egy újabb felvétel, ezt hallhattuk az imént. Az American Idol győztes Carrie Underwood csatlakozott a csapathoz, és így közösen vették fel és adták elő újra. Ezt a verziót hallhattuk az imént, ez volt a Leave a Light On. Egyébként pont egy hét múlva, a jövő héten kedden fog Magyarországon, egészen pontosan Budapesten koncertezni újra a Papa Roach. A folytatásban itt a Modern Talking és a Brother Louie a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

Retro Rádió, benne a Bagosi Brothers Company zenélt. Ez volt a Van ez a hely. Újra közlekedési infók az M3-ason, Budapest felé Bag és 60 között, a 48-as és a 39-es kövek között. Azért van torlódás, mert munkavégzés zajlik, megnövekedett menetidővel számoljon mindenki, aki Pest felé tart, tehát az M3-ason. A 47-esen körös tartsa belterületén, a Kossuth-Lajos utcában cserélik a nagy feszültségi oszlopokat, ez a 102-es körnél történik. A munkavégzés idejére teljes szélességében lezárják az utat és a forgalmat ott helyben, tehát körös tartsa belterületén terelik. Kamionos Atesz írja, Hello Csabi, a 6-oson Pécs-Hirden a 187-es körnél továbbra is dolgoznak a munkások, remélem még ebben a hónapban végre elkészülnek. Egy kilométer odébb a 188-as körnél pedig még mindig ott vannak a szombat reggeli buszbaleset nyomai. Köszönjük Atesz, és aláírás nélkül tudjuk egy hallgatótól, hogy az M7-es Pákoznál teljesen tiszta, kívánjuk, hogy maradjon is így. Akinek van közlekedési infója, írja meg SMS-ben, hogy tudjunk segíteni a többi úton lévő retro hallgatónak. 0620-22-22-122. A folytatásban a világ valaha volt egyik legjobb és legnagyobb hatású pop-rock zenekara következik. Itt a Queen és a Kind of Magic a Retro Rádióban.

0: Egerei Retro Rádió, benne Bonnie Tyler énekelt, ez volt a Total Eclipse of the Heart. Pontban 4-kor hírek, aztán hallgatunk egy bikini slágert. Ez lesz a széles, tágasatér, velünk lesz a Fun Factory. Tűrjük az I Wanna Be With You szól majd, és jön Sandra. Egyből a hírek után megszólal az In the Heat of the Night a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Szalai Balázs, versenyző, üzletember, aki sportmenedzsmenttel is foglalkozik, és ő az első magyar autóversenyző, aki sikerrel teljesítette annak idején a Dakar Rally távját. Szalai Balázsral várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Kiterjedt csapást mértek ukrán hadi üzemekre. Kisebbségi jogok. Kész találkozni az ukrán elnökkel Magyar Péter. Rekordméretű kokainfogás itthon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 10 kijevi hadi üzemet ért orosz támadás tegnap éjjel, erről az orosz védelmi minisztérium számolt be. A drónüzemeken kívül toborzó központokra is csapást mértek. A tömeges támadást a Luhanszki régióban lévő pedagógiai szakközépiskola és más orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán drón támadással indokolták. Az ukrán nagyvárosokra mért orosz csapásokban 10 ember meghalt és több mint 100-an sérültek meg. Lakóházakat is ért találat. Az ukrán elnök a támadások kapcsán egyebek mellett azt mondta, Európának saját ballisztikus rakéta elhárító rendszere van szüksége. Ukrajna uniós csatlakozásáról is szó volt a magyar-német tárgyaláson. Magyar Péter Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Berlinben. Az ezt követő sajtótájékoztatón a miniszterelnök kérdésre leszögezte Magyarország alapvető elvárása, hogy rendezzék a kárpátaljai magyar kisebbség jogait. Ezekről folynak a tárgyalások. Ha sikerül megállapodni, kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel a jövő héten, és rendezni a magyar-ukrán kapcsolatokat. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében. Az 552 kg rekordmennyiségű drog Dél-Amerikából érkezett Németországon keresztül Magyarországra. A rendőrség most számolt be az őszi akcióról. Banánrakomány közé rejtve találták meg a nagy mennyiségű kokaint a francia vámhatóság jelzése alapján a csepeli kikötőben. Tavasszal pedig egy újabb 74 kg-os kokain szállítmányt tartóztattak fel. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Tűszúrásos technikával kapcsolják ki a fájdalmat közvetítő idegpályákat. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Ma még kitart a napsütés, holnap a Dunántúlon jelentős eső eshet, mondom a részleteket. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen, keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől, záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 óra múlt 4 perccel, kellemes délután kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. A legtöbb helyen éppen most ér véget a munkaidő. Ha indulnak haza, vigyázzanak magukra, egymásra, majd próbálok segíteni közlekedési információkkal, meg persze a kiváló slágerekkel. Indításnak itt van Sandra, in the heat of the night.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Check it out, check it out.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a Moho Sapiens, az Azonos című filmsorozat főcímdalával, ez volt az Angyalbőrben. Jennifer Page-el megyünk tovább, aki 98-ban szinte berobbant a pop bizniszbe. Első nevét viselő albuma, amin a Crash című slágere is volt, 11 millió példányban kelt el, és 16 országban lett listavezető. Azóta is énekel, dolgozik, bár az elmúlt 30 évben mindössze 4 lemeze jelent meg, a legutóbbi, a Star Lover 2017-ben. Legelső sikerét azonban egyik dala vagy egyik albuma sem tudta felülmúlni. A Crash szól most Jennifer Page-től a Retrónál.

0: ők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. A Bob Sinclair, Steve Edwards-szal ez volt a World Hold On.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Mi korábban jelezte egy hallgatónk a TESZ, hogy Pécs hírden a 6-os főút 187-es kilométerénél munkavégzés miatt lassul le a forgalom. Az M3-ason szintén dolgoznak Budapest felé, Bag és 60 között, a 48-as és a 39-es kilométerek között, emiatt van lassulás és torlódás. A 47-es főúton, Köröstarcsa belterületén nagy feszültségű oszlopokat cserélnek a Kossuth-Lajos utcában, a 102-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, és a forgalmat ott helyben terelik. És egy baleset történt a 102-es főúton, Tök és Perbál között, egy személyautó árokba hajtott a 11-es kőnél, a forgalom félpályán haladt csak.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
0: Egy mérföldkő, a nulladik kilométerkő. Itt dölt el, hogy érdemes, hogy lehet különböző műfajokat ötvözni. A rock és a hip-hop találkozása a 80-as évek közepéről. Aerosmith, Run DMC, Walk This Way, most!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Desperado Chili feldolgozása, a Gyere és álmodj után, a Village People-lal megyünk tovább, azzal a csapattal, amelyben mindig volt egy rendőr, egy amerikai indián, egy tengerész, egy bőrruhás férfi, egy építőmunkás és egy cowboy, és amely csapat 1977-től 10 lemezt jelentetett meg, és nyilván a legnagyobb rajongók tudnának sorolni meg annyi sláger tőlük, de kétség kívül a legnagyobb sláger, amely még azokkal is megismertette a zenekart, akik mondjuk a diszkó műfajt nem kedvelik, nem hallgatják, céges csapatépítőkön vagy családi bulikon, ha megszólal a dal, ők is mutatják a levegőben ezeket a betűket. YMCA, a Village People zenél most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, megint egy dal a megunhatatlan kategóriából, én nagyon szeretem legalábbis. A Foreigners zenélt, ez volt az I Want to Know What Love Is. Mindjárt 5 óra van, a hírek után itt lesz velünk többek között a

0: legnagyobb sikerét hallgatjuk majd. Ez lesz a Gangsta's Paradise, és énekel egy dalt Billy Joel. Egyből a hírek után megszólal az Uptown Girl itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
1: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagyforróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
4: Indul a Mind Megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
5: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
6: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
7: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobd Pepe! Hétfőked!
8: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
9: Hajló. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben, a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.

0: Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
2: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron. Június 30-áig a Husqvarna a márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
3: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
4: G-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
5: A reklám után társadalmi célú reklám.
6: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
7: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Hírek a Retrorádióban.
9: A német kancellárral tárgyalt a magyar miniszterelnök, medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, holnap borongós idő várható és bárhol lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök azt mondta, hogy ott lesznek, amikor tárgyalni kell majd az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről vagy a külpolitikai kérdésekről. Emellett azt is hozzátette, hogy Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A német kancellár pedig arról beszélt, hogy Magyarország számíthat Németország segítségére a gazdasági fejlődésben. Oroszi Beatrix lett az új országos tiszti főorvos, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Engedű Zsolt posztja szerint Oroszi Beatrix epidemiológus, aki a fertőző betegségek és a járványok egyik hazai szakértője. A posztból az is kiderült, hogy Szepesdi Zsuzsanna kerül az Országos Gyógyszerészeti Intézet élére, aki gyógyszerész, jogász és egészségügyi menedzser. A miniszter azt is hozzátette, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Holnap lesz a kerékpározás világnapja. Ebből az alkalomból arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
10: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
9: Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Elképzelhető, hogy ugyanarról az állatról van szó. Egyébként idén először május elején egy vadkamera is rögzített medvét Égerszög térségében. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, sőt, sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Az Útinform azt írja, hogy nagyon lassan lehet haladni az M3-as autópályán Budapest felé Bagy és 60 között, a 48-as és a 39-es kilométer között ugyanis munkavégzés zajlik, emiatt megnövekedett menetidővel számoljanak az arra közlekedők. És nagy feszültségű oszlopokat cserélnek a 47-es főúton Köröstarcsa belterületén a Kossuth-Lajos utcában, a 102-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat pedig helyben terelik el. A 102-es főúton pedig Tök és Perbel között egy személyautó az árokba hajtott, a 11-es kilométernél emiatt félpályán halad a forgalom. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: 5 óra múlt 4 perccel, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Az erőtünk álló 60 percben is hozom minden idők legnagyobb slágereit, aztán majd 8-kor kinyitom ma is az Abaházi Presszót. Szalai Balázs autóversenyző lesz a vendégem, de most, ahogy ígértem, jön Billy Joel.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Zorán énekelt, ez volt a 34. dal. A Labussal megyünk tovább, amely csapat a 90-es években sikert sikerre halmozott, aztán a csapat énekesnője Melanie Thornton szóló karrierbe kezdett, azonban első szólólemeze megjelenése után az azt népszerűsítő turnén egy repülőszerencsétlenségben életét vesztette. A Labuss jó néhány évig szünetelt, aztán újraindult, és évekig egy magyar énekesnővel léptek fel, Sophie Cairoval, vagyis Farkas Zsófival, aki tavaly év végén volt az Abaházi Presszó vendége. Ha valaki lemaradt a beszélgetésről, vagy újra hallgatná, a Retro YouTube csatornáján megtalálja. Most az egyik legnagyobb sikerüket hallgatjuk, természetesen az eredetit, Melanie Thornton énekhangjával, Be My Lover a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió benne. Alize énekelt, ez volt a Mua Lolita.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Krisztiántól tudjuk, hogy Egerben az ilyenkor szokásos torlódások alakultak ki. Útfelújítások miatt a 25-ös főút városi szakaszán torlódásokra kell számítani, illetve torlódik a Barkóczi utca a buszpályaudvar térségében. Sofőr Krisztiánnak köszönjük az infót. Az M1-esen Budapest felé Bicske térségében korábban egy rövid műszaki hiba miatt megállt egy jármű az átterelt sávban. A 36-os kilométertől emiatt szakaszos torlódás alakult. Az M43-ason lezártak két csomóponti ágat a 4-es kőnél, az 5-ös főút építése miatt lezárták az M43-as határ felé vezető oldalára a felhajtóágat, valamint a pályáról nem lehet az 5-ös főútra sem lehajtani, kerülni Szegeden keresztül lehet. A 47-esen Szeghalom térségében árokba hajtott egy kis busz, a 78-as kőnél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Legyenek óvatosak, vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is az utakon.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: Falkóval megyünk tovább, már is szól a Rock Me Amadeus itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Hooligans és a Királylány után Elena Miles-tal megyünk tovább, aki megcáfolta egy korábbi tézisemet, valamiért azt gondoltam, hogy a blues az egy ilyen férfias műfaj, hogy igazából a férfiaknak áll jól, vagy ők tudják ezt jól előadni. Elena Miles miatt azonban ezt a gondolatomat teljesen felül kellett írnom, mea culpa. Black Velvet most a retro rádióban.

0: legnagyobb slágerei retro rádióban. Elena Miles énekelt, ez volt a Black Velvet. Mindjárt 6 óra van, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jön Nyerges Iza a Kívánság műsorral, majd visszatérek 8-kor, kinyitom ma is az Abaházi Presszót, Szalai Balázs lesz a vendégem, az első olyan magyar autóversenyző, akinek sikerült teljesíteni a Dakar Rally távját. Szerintem nála jobban a földön senki nem ismeri a sivatagi autózás csínyát, bínyát. Szalai Balázsról tehát várunk mindenkit 8 órától az Abaházi Presszóban. Remélem velünk tartanak. Addig is visszhall!
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Szalai Balázs, versenyző, üzletember, aki sportmenedzsmenttel is foglalkozik, és ő az első magyar autóversenyző, aki sikerrel teljesítette annak idején a Dakar Rally távját. Szalai Balázsral várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
6: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel.
7: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár.
6: Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem.
7: Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
8: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
12: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30 éves ajánlat oldalon.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
1: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
2: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek. Tolle ESL 2,8%-os dobozos tej, egyes Lay's chipsek és egyes Camping Curl dobozos sajt. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Heteken belül módosíthatják a Crest a rolleresek miatt. Eltűnt a világ leghíresebb banánja. Holnap sok esőre és felhőszakadásokra is számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heteken belül dönthet a kormány az elektromos rollerek szabályozásáról. Vitézy Dávid közlekedési miniszter az RTL híradónak beszélt arról, hogy a rolleres balesetek számának növekedése és súlyossága miatt nem lehet megvárni a Crest módosítását, hanem minél hamarabb kell tárgyalni róluk. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, sokan pedig súlyosan megsérültek. Mivel a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új Crest szerint már kötelező lesz a bukó vagy motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Elkezdődött a kullancs szezon, védekezzünk a vérszívók ellen, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa. Stikler János rádiónak azt mondta, hogy a kullancsok főleg a sűrű aljnövényzetben vannak jelen, ezért ha a természetben vagyunk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket.
7: A zárt ruházat feszűr be a bakancs szárával, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Szereket érdemes használni, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe szúródó kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
6: Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje. Alsó végtagi medencetáji és belső sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A férfira tegnap délelőtt dőlt rá egy 4 emeletes bontás alatt álló épület, ő pedig több méter mélyen szorult be a romok alá. A kiszabadításán több órán át dolgoztak a szakemberek. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért omlott össze az épület. Eltűnt a világ leghíresebb banánja, az a gyümölcs, ami a Komédiás című műalkotás része, vagyis egy falra ragasztott banán. Jelenleg egy kelet-franciaországi múzeumban van kiállítva, ahol vasárnap veszett nyoma. Az intézmény feljelentést tett az ügybe, a banánt pedig azóta pótolták. Egyébként is 3 naponta cserélik, hogy friss maradjon. A sok vitát kiváltó műalkotás egyébként csaknem 6 millió eurót, vagyis több mint 2 milliárd forintot ér. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Csütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
5: Red Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Az Útinform azt írja, hogy lassan lehet haladni az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Bicske térségében ugyanis korábban egy rövid műszaki hiba miatt megállt egy jármű az átterelt sávban. A 36-os kilométertől emiatt szakaszos torlódás alakult ki. Az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között, a 48-as és a 39-es kilométer között munkavégzés zajlik, emiatt ott is lassabban haladhatnak az arra közlekedők. Az M43-ason Szeged térségében a 4-es kilométernél fekvő 5-ös főúti csomópontban aszfaltoznak, ezért az M5-ös autópálya irányába a lehajtóágat, az országhatár felé pedig a felhajtóágat zárták le, a javasolt kerülő utakat táblák jelzik az autósoknak. A 47-es főúton pedig Szeghalom térségében árokba hajtott egy kis busz, a 78-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Samantha Fox énekel elsőként a mai 2 órás kívánságműsorunkban, engem Nyerges Izabellának hívnak. Amíg Samantát hallgatjuk, önök már tárcsázhatják a 0620 22 22 122-es számot, pláne ha szeretnének beleférni a műsorba, üzenjenek a szeretteiknek.

0: Ez a két órás esti kívánság műsorunk egy friss és aktuális közlekedési információval.
1: Jó napot kívánok! Kérem szépen bemondani, hogyha lehetne, hogy a Városmajor utcában a Szív kórháznál baleset volt, tűzoltók vannak kint, senki nem zárja le az utcát, úgyhogy mindenki behajt, és utána próbál megfordulni és kihajtani.
0: Köszönjük az infót, meg is hálálom egy szuper jó retro slágerrel, ez az Edda és a Hűtlen a kívánság műsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádium. Szeretettel köszöntöm Önöket a kedd esti kívánság műsorban. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Abban tudok segíteni, hogyha felhívnak, akkor általam vagy rajtam keresztül a segítségemmel üzenhetnek azoknak, akiket a világon a legjobban szeretnek, vagy akikre valami miatt ma sokat gondoltak. Meg lehet lepni a kollégákat, a családtagokat, a barátokat, a szerelmüket, bárkit, akit csak szeretnének. Jó estét kívánok!
1: Jó napot kívánok! Horváth Rita Júlia vagyok.
0: Kinek szeretnél számot küldeni?
1: A tesóimnak.
0: Őket hogy hívják?
1: Tarcsai Vanda és Tarcsai Mira.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánnál?
1: Azt szeretném nekik mondani, hogy legyenek állandóan jók.
0: Jó, és mi volt hétvégén a közös programotok? Mesélj nekünk egy picit.
1: Elmentünk a fagyizóba, meg kirándulni.
0: Nagyon jó, akkor megünnepeltétek együtt a gyereknapot, igaz?
1: Igen.
0: Én is hozzájárulok még egy kis meglepetéssel, egy kis ajándékkal, még ha egy utólag is. Boldog gyereknapot nektek. Juanes slágere szól ez a La Camisa Negra a Retro Rádióban. Jó, hogy

0: Gerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol a 0620-22-22-122-es számon érnek el. Itt tudnak üzenni azoknak, akik igazán fontosak. Halló, halló!
1: Halló! Egy dalt szeretnék kérni.
0: Igen, jöhet a bemutatkozás, mondd el, hogy honnan telefonálsz és ki vagy.
1: Zsámbékről, és ide vagyok.
0: Kinek szeretnél meglepetést küldeni?
1: A tesómnak.
0: Őt hogy hívják?
1: Anna.
0: Mi az, amit üzennél neki, mik azok a kedves gondolatok?
1: Hogy nagyon szeretem.
0: Jó, meséld el, hogy telt a gyereknap.
1: Hát, meghívtam a barátnőmet, és elmentünk fagyizni.
0: És mik a nyárral kapcsolatos terveid? Mész valahová kikapcsolódni?
1: Hát, a nagymamámhoz elmegyek. Őt is nagyon szeretem.
0: Akkor Belinda Carlisle neki is énekel a Retro Rádió kívánságműsorában. Ez a Heaven is a Place on Earth.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

slágerei Retro Rádió. Nagy Sanyika a következő, aki felhívta a kívánság műsort, azt mesélte el, hogy a kollégáit szeretné meglepni, úgy általában egy szuper jó retro slágerrel, és hát különösen szeretne küldeni egy dalt annak a kollégájának, aki nemrég kórházba került. Teljes felépülést, mielőbbi gyógyulást kíván neki, és azt üzeni, hogy nagyon hiányzik a csapatból. Szeretettel várják őt vissza. Jön a Pet Shop Boys és az Always on My Mind, vagyis a Mindig rád gondolok. Hát a kívánság műsorban ez alap. Akikre nagyon sokat gondolnak, azokat szoktuk itt meglepni

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro Rádió.

0: Kívánok, a jó hír az, hogy önnek is sikerült bejutni a Retro Rádió kívánság műsorába, úgyhogy üzenhet a szeretteinek.
1: Jó estét kívánok! Egyik unokaöcsémnek szeretnék küldeni ezt zenét. Kasik Péter vagyok, és Seres Jocónak szeretném küldeni Kazinc Barcikára.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánna?
1: Hát, nagyon-nagyon régen találkoztunk, és bármilyen zenét. Jövő hónapban találkozunk.
0: Akkor a viszontlátás örömére az Alphaville és a Sounds Like a Melody következik. Ezt a slágert akár élőben is meghallgathatják, ha eljönnek ősszel Budapesten az Alphaville koncertjére.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Retro Rádió. Egy roppant különleges nevű hölgy keresett meg Várpalotáról. Antonella írta a következő SMS-t a kívánság műsornak. Hello Izus, a páromnak ma van az 51. születésnapja. Őt Besenyei Attilának hívják. Ha nem lenne gond, akkor felköszöntenétek őt itt a kívánság műsorban. Azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem is, Isten éltese. Hát persze, hogy felköszöntjük, hát erre jött létre tulajdonképpen a két órás kívánság műsorunk. Ha van valaki, aki a családtagok, vagy a barátok, vagy a kollégák között szülinapos, névnapos, házassági évfordulós, akkor hívjanak, és együtt megölelgetjük őt itt képletesen. A Bengals és a Manic Monday az ajándéksláger. Boldog születésnapot neked, Attila!

0: A hírek után lesz még 60 percig, hogy üzenjenek a szeretteiknek a 0620 22 22 122-es számom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
5: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
6: Tőzsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
11: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10 szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
12: Volkswagen.
13: Augusztus 14-én

0: Teuton Família, augusztus 14. Jegyek budapestpark.hu.
1: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu per 30 éves ajánlat oldalon.
3: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
4: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
5: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Történelmi drogfogás történt hazánkban. Hőhullámokra és súlyos szárazságra készülhetünk a nyáron. Holnap viszont borongós időre és sok esőre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekord mennyiségű kokaint foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akció keretében. Összesen 522 kilogrammot találtak, aminek a fekete piaci értéke több mint 15 milliárd forint. A kábítószer banánszállítmányok közé volt rejtve, és Ecuadorban adták fel még tavaly. Innen Németországon keresztül jutott el hazánkba, ahol a csepeli kikötőben foglalták le a rendőrök. Az egyenruhások jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel valószínűleg egy dél-amerikai bűnszervezet tagjai, így az elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Elbúcsúzhatunk az öreg HÉV szerelvényektől. A hazánkba érkező uniós forrásokból ugyanis lecserélik a teljes flottát. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztja szerint 42 korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-ig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízibalesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén pedig megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőket. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház közleménye szerint egy sérültet hétvégén engedtek haza, egy másik pedig ma hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, a detonációban egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell felkészülni a világ nagy részén. Ráadásul az átlag feletti hőmérséklet akár novemberig is tarthat. A meteorológusok azt mondják, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszély a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségeknek. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, sőt sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
8: Az Útinform azt írja, hogy az M0-as északi szektorán a 11-es főúti csomópont felé vezető oldalon két autó ütközött össze. A 69-es kilométernél a sérült jármű a külső sávban vesztegel, a másik jármű tovább haladt, és a 71-es kilométernél a belső sávban állt meg. Emiatt lassabban lehet arra felé közlekedni. Az erős délutáni forgalom miatt araszolásra kell számítani az M1-esen mindkét irányban, Biatorbágy és az M0-es között. Jó hír viszont, hogy Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát megnyitották. Aztán az M1-esen a határ felé vezető oldalon Biatorbágy térségében egy lerobbant személyautó foglalja el a külső sávot a 18-as kilométernél, a kialakult torlódás már több mint 3 kilométeres. Az M6-oson Budapest felé a Kulcs-Rácalmás csomópont után több autó karambolozott, a helyszínelés miatt az 58-as kilométernél lezárták a külső sávot, és két autó ütközött össze a 4-es főúton Téglás határában, a 246-os kilométernél félpályás korlát. Van érvényben. A 47-es főúton pedig Szeghalom térségében árokba hajtott egy kis busz, itt a 78-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Egy újabb szívhez szóló SMS a kívánság műsorban. Kislányunknak, Vanillának kívánunk boldog névnapot, és neki kérünk egy zeneszámot. Nagyon szeretjük, apa, anya és Teo az aláírás. A Bengals-el és a Manic Monday-jel köszöntünk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindig elmondom a kívánság műsorban, hogy nem is olyan egyszerű bejutni. Van, aki kétszer, háromszor, négyszer is felhív, és mindig foglaltat jel ez a vonal. Egy pici kitartás kell. Holnap is vissza tudnak telefonálni. A lényeg az, hogy ne adják fel, mert előbb vagy utóbb mindenkire sor kerül. Én hétfőtől péntekig este 6 és 8 óra között itt vagyok, és semmi mással nem foglalkozom, csak azzal, hogy a kedves üzenetek, amiket így magukban megfogalmaztak, azok eljussanak azokhoz, akiket igazán szeretnek.
1: Szerbusz, Iza Orsi vagyok Zalaegerszegről. Szeretném köszönteni lányomat, Cintiát, itt Zalaegerszegen, az Ebergényi város részben. Holnap lesz 33 éves. A kisunokám, az ő kislánya, a kisnara, holnap után lesz 4 éves, és szombaton pedig a névnapja lesz. Úgyhogy ez alkalommal kívánnak neki minden jót, sok sikert, egészséget és minden jót az életben.
0: Sokszor puszilom én is. A Neoton Família slágerével köszöntjük őt meg. Ez a 220 felett.

0: Slágerei Retro Rádió. A kívánság műsor a hétköznaponként este 6 és 8 óra között várja az önök telefonhívásait és SMS-eit. Itt az történik, hogy önök meglepik azokat, akiket igazán szeretnek. Megfogalmaznak néhány kedves gondolatot, én pedig játszom ráadásként egy ajándékslágert is. Halló, halló!
1: Halló, szia Izabella, Tibi vagyok.
0: Most hello.
1: Most a 6. éve innen folyamatosan a Préri partjáról, Dömsödről. Mindig felkeresünk téged, szeretnénk kérni egy valami jó kis pörgős számot itt, hogy hátra felébrednek a halak nekünk.
0: Jó, kinek szeretnéd elküldeni, és milyen üzenettel?
1: Szeretném elküldeni azoknak, akik nem lehetnek itt velünk sajnos, mert vagy dolgoznak, vagy egyéb másokból, azzal az üzenettel, hogy aki olyan gyógyuljon meg, aki olyan azonnal hagyja abba a munkát, aztán menjen haza pihenni.
0: Jó, örülök, hogy jól érzitek magatokat. Lesz egy kis főzőcskézés is majd a szabadban esetleg?
1: Nem, itt mi nem szokunk. Van a faház, amit bérelünk, több napra vagyunk itt, aztán ott van konyha, ott szokunk egy kis vacsorát, meg ebédet készítgetni magunknak. Meg
0: jó.
1: Van itt egy jó kis étterem, ha nincs kedvünk főzni, akkor oda bemegyünk, azt ott teszünk valami finomat.
0: Szuper, nagyon jó, hát akkor kellemes kikapcsolódás nektek.
1: Köszönjük Izabella, szia, viszont hallásra.
0: Hello, hello, Carly Rae Jepsen, nektek énekel ez a Call Me Maybe.

0: nagyobb slágerei Retro Rádió. János hívta a kívánság műsort, Böhönyéről telefonált. A családtagjainak szeretne üzenni még hozzá azt, hogy nagyon-nagyon szereti őket, és reméli, hogy még sokáig együtt lesznek. Jó estét kívánok önnek, miben tudunk segíteni?
1: Szépen napot kívánok, szeretnék a párom, leendő páromnak lenni valami engedtelő távol, mert összevesztünk.
0: Jó, kivel beszélek, és hogy hívják a párját?
1: Kicsi vagyok, és Gábornak hívják.
0: Oké, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki szeretne üzenni?
1: Az, hogy nagyon szeretem,
0: és jó, és mi volt ennek az összeveszésnek az oka? Mesélsz nekünk picit?
1: Igazából összekaptunk.
0: Egy apróság?
1: Aha.
0: Ez mindenhol előfordul. Szerintem érdemes akkor megbeszélni a dolgokat. Van rá esély szerinted, hogy béküljetek?
1: Lesz, igen.
0: Helyes, kezdjétek az egészet tiszta lappal, és ne feküdjetek le úgy aludni, hogy még haragban vagytok. Jön a KFT és a Bálasz Operá.

Kedves Izabella, én most nem egy személynek, hanem a bőkezű sorsnak szeretnék hálát mondani. A családomért, nagyszerű apákká vált fiaimért, az ő feleségeikért, akik szuperanyukák, és fantasztikus gyermekeik vannak. Ez Darius minden kincsénél is értékesebb, és ennél többet nem is kívánhatnék. Úgyhogy most az örömömet szeretném megosztani a retro hallgatókkal is. Azoknak szeretném küldeni a slágert, akiket felsoroltam. Margó írta tehát ezt a szép SMS-t. Szia Izabella, én Erika vagyok. Tiszaroffról írok neked. Karcagra szeretnék küldeni egy slágert. Kisné Farkas Vivient köszönteném születésnapja alkalmából. Nagyon szeretjük és puszíjuk. Hello Izabella, én a gyermekeimnek szeretnék küldeni egy számot, és anyukámnak, illetve ugyanúgy a szobatársam anyukájának és apukájának is, Németh Tamás és Horváth Kristóf azok, akik megkerestek, valószínűleg ők a szobatársak, és ők üdvözlik itt a Kívánság műsorban a szüleiket. Jön a Snap és a Rhythm is a Dancer, ez az én ajándékom mindazoknak, akiket felsoroltak.

0: Lágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok! Ön is bejutott a ma esti kívánság műsorunkba.
1: Szia, Izabella! Józsi vagyok.
0: Szervusz! Honnan telefonálsz nekünk?
1: Újpestről.
0: Kit szeretnél meglepni a kívánság műsorban?
1: Aki szereti mindenkit. A bátyáimnak küldöm, antibátyáimnak és a volt feleségemnek.
0: Rendben van. Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánsz?
1: Azt, hogy szeretem őket.
0: Örülök, hogy itt voltál, és most gyorsan továbbadom a lehetőséget, mert ma is nagyon sokan hívják a kívánság műsort. Halló, halló!
2: Izabella, én Vali vagyok, és a lányomnak ma van a születésnapja, a 36. és neki szeretnék valami szép dalt küldeni.
0: Jó, mik azok a kedves gondolatok, amit szüli napjára neki küldenél?
2: Hát az, hogy nagyon-nagyon szeretem, és hogy ő az életem legfontosabb. Tehát ő az, aki érdemes volt anyának lennem, és nagyon-nagyon sok boldogságot, és minden, ami szeretne megvalósítani, a sikerül. Ezt kívánom neki, és hogy nagyon-nagyon boldog legyen a férjével.
0: Jó, és én személyesen szeretném, lesz lehetőségetek jó ünnepelni?
2: Igazából egy évben csak kétszer találkozunk, mert messze lakik, meg sokat dolgozik, tehát és napomkor meg karácsonykor szoktunk találkozni, de nyilván, ha találkozunk, akkor sokkal többet fogunk beszélgetni, meg jobban meg fogjuk ünnepelni ezt a csodálatos napot.
0: Isten éltesse az ünnepeltet, én is meglepem egy szuper jó Kim Wilde slágerrel.

0: Rádió. Jó estét kívánok! Önöknek is sikerült bejutni az adásunkba.
1: Jó napot kívánok! Ja.
0: Hello, kivel beszélek?
1: Bangó Attila vagyok.
0: Kinek szeretnél meglepetést küldeni?
1: Szeretnék egy számot küldeni az Illés Brigádnak, mindenkinek. Itt most tartunk hazafele a melóból, mindenki vigyázzon az úton hazafele. Nagyon szeretem őket, és kitartás hazafele.
0: Kocsikázó slágerrel leplek akkor meg benneteket, de nem azért, hogy száguldozzatok, csak azért, hogy kellemesebben teljen az út. Cserháti Zsuzsa és Charlie duetteznek, ez a száguldás, Porsche szerelem.

0: Rádió, SMS üzenetek is érkezhetnek a kívánság műsorba. Ugyanazt a számot kell használni, a 0620-22-22-122-t. Szia Izabella! Én a feleségemnek szeretnék üzenni méghozzá azt, hogy kitartás a gyerekekkel. Hamarosan otthon vagyok, és nagyon-nagyon szeretem őket. Az aláírás pedig csak annyi, hogy apa, van velem valaki a vonalban is? Haló, haló, jó estét!
1: Jó estét kívánok, én Beledi Béla vagyok.
0: Üdvözlöm Béla, honnan telefonál nekünk?
1: Győrből telefonálok, kedves Izabella.
0: És kit szeretne meglepni a műsorunkban?
1: Mivel a közelmúltban ugye történt egy tragikus színész haláleset, ugye Scherer Péterre gondolnék, és ugye ilyenkor mindenki jön és utólag megemlékezik, hogy ki mennyire, milyen jó barátja volt, mennyire ismerte. Én ennek apropóján szeretnék egy olyan dolgot, hogy ne csak akkor emlékezzünk meg ezekről az emberekről, amikor már nincsenek, amikor itt hagytak minket, hanem akkor is, amikor még itt vannak köztünk, és akkor is becsüljük meg őket, és tiszteljük meg a mi magyar művészeinket. És én arra gondoltam, hogy egy olyan magyar művésznőnek, aki korban is közel áll hozzám, én Ulman Mónika művésznőnek szeretnék küldeni egy dalt, és köszönteni őt, és nagyon jó egészséget, illetve további nagyon sok szép szakmai sikert szeretnék kérni neki, illetve kívánni, és egy üzenet a végére, egy személyes üzenet, hogy nagyon szeretünk, Barkács Csaj, és puszilunk.

0: Rádióm, kedves Izabella, szia! Szeretnék egy számot kérni a húgomnak, Imre Eszternek a születésnapja alkalmából, Fegyvernekre. Puszíjuk és szeretjük, mindenkinek kellemes estét kíván Icuka. Hello Izus, Herceg Katának szeretnék küldeni egy szép számot. Sajnos nem sok esély van rá, hogy hallgatja a Retro Rádiót, de hogyha mégis, akkor üzenem neki, hogy ne haragudjon rám. Amióta elment, minden nap egy kínszenvedés. Nem is tudom elhinni, hogy nincs többi. Szeretném, ha még egy esélyt adna nekem. Az aláírás. Puckilipókod. Van velem valaki a vonalban is. Jó estét kívánok.
1: Szia Izabella, Tarcsa István vagyok Tokodról. Számot szeretnék kérni.
0: Kicsoda, ne haragudj, nem értettem.
1: Tarcsa István vagyok.
0: Oké.
1: Okay. Tokodról. Számot szeretnék kérni.
0: Kinek szeretnéd elküldeni?
1: A három lányomnak, Rita Bobának, Mirának és Vandának.
0: Mi az, amit üzennél nekik? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Hát, nagyon szeretem őket, és legyenek mindig a szívem csücskei.
0: Jó, hogy te is itt voltál velünk. Jön a Europe és a végső visszaszámlálás. Ez a The Final Countdown, az én ajándékom neked és a lányaidnak.

0: Slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol ön is üzenhet azoknak, akik igazán fontosak. Hello, hello!
1: Hello, hello! Itt Ferenc vagyok. Szeretném a szomszédot köszönteni, Barnust, és a barátom a Stonit, akivel vágjuk a fát nagyba, és isszuk a jó hideg sört.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit a barátainak üzenne?
1: Hát, hogy ez mindig így legyen, hogy a hétvégi folyamán megtartjuk az ünnepét.
0: Jó, mit ünnepelnek majd?
1: Hát a kisfiamnak az ünnepésnapját.
0: Szuper, akkor neki is szól a következő sláger, Isten éltesse őt is.
1: Köszönjük szépen,
0: viszont hallásra. Jön a gyerekicsi a Retro Rádió kívánságműsorában. Ez az én meglepetés ajándékom önöknek.

0: nagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol a 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él. Pár percünk maradt, úgyhogy most már arra buzdítom önöket, hogy ezt a számot holnap este 6 órakor tárcsázzák. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok, én Sebestyéné, Edith vagyok, és egy üzenetet szeretnék a volt osztálytársaimnak adni.
0: Igen.
1: Szombaton volt az 50 éves házassági? 50 éves érettségi találkozónk, amit nagyon köszönök a rendező Janinak, és nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött, hogy ilyen csodálatos napot tölthettünk együtt.
0: Sok-sok emléket felelevenítettek? Volt nagy tracsparti?
1: Hajaj, ha azt hallotta volna.
0: Én hát úgy képzelem egyébként, hogy ilyenkor már nagy-nagy meghatódások is vannak. Hát azért az 50 év az hihetetlen.
1: Volt sírás, lévás is, természetesen. És hát ugye a sírás ugye azon volt, hogy ugye volt, akik nem élték meg ezt az 50 évet, és hát
0: ők hiányoztak.
1: Hát, nagyon hiányoztak, és voltak, akiket nem találtunk meg, és ezúton szeretnék üzenni azoknak, akik nem tudtak ezzel részt venni, mert nem tudtak erről, hogy akik 76-ban érettségiztek az Erős Áramú Szakközépiskolában, a 4. E osztályban, és nem voltak ott, és hallgatják ezt a műsort, akkor jelentkezzenek a Pócsi Katalinnál. Ők egy osztálytársnőnk, aki ezt az egészet szervezte, mert hát, hogyha még egy pár osztálytársunkat megtaláljuk ezúton is.
0: Igen, és akkor a következő alkalomra el tudnak ők is menni.
1: Így van, mert jövőre megint úgy néz ki, hogy szervezünk egy kis összebújást egymással.
0: Szuper, nagyon jól hangzik, és örülök, hogy ez is jól sikerült. Köszönöm, igen, hogy hívott.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: És hát mi más lehetne akkor az ajándék slágeremnek a címe, ha nem az, hogy a barátság örök. Friends will be friends, ez a Queen.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. A legutolsó üzenetekhez érkeztünk a mai keddi kívánság műsorban. Hát őrült nagy volt ma a forgalom, remélem holnap ugyanígy újrázunk. Szia Izós, Bence vagyok, és Zsófit szeretném megköszönteni a 22. születésnapja alkalmából. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Jó estét, önnek miben tudok segíteni?
1: Jó estét kívánok! Nekem szia Izabella!
0: Hello, mutatkozz be nekünk!
1: DJ Vita!
0: Kinek szeretném meglepetést küldeni?
1: A kis testvéremnek.
0: Őt hogy hívják, mutasd be nekünk, és mondd el, hogy mik azok a kedvességek, amit neki szánsz.
1: Tarcsai Vanda, és azért szeretném neki küldeni, mert volt a ballagása.
0: Jöhet néhány kedves gondolat neki?
1: Az, hogy mindig legyen ügyes az iskolába, és még azt is, hogy mindenki le legyen szeretetteljes.
0: Cuki vagy, nagyon jó, hogy itt voltál. Továbbadom a lehetőséget. Haló, haló.
2: Csakolom, a nagymamámnak szeretnék küldeni egy zenét. Engem úgy hívnak, hogy Talpas Liana, és a nagymamámat pedig úgy hívják, hogy Angisa.
0: Szuper, mik a kedves gondolataid, amit neki szánsz?
2: Hát azért, mert nagyon szerettem, és ebben meg szeretném lesni.
0: Megbeszéltük, és hát mivel a kívánság műsorban te voltál az utolsó, akivel beszélgettem, így az Altassel, az ajándék sláger, az egyben már az Abaházi Presszó.

0: Aludni még senki sem menjen, mert hogy indul az Abaházi Presszó egy tartalmas beszélgetéssel. Szalai Balázs az, aki a Presszó vendége lesz. Mi pedig holnap folytatjuk a Kívánság műsorban. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
1: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagyforróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint értékű

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Továbbra sem küldünk katonákat és fegyvereket Ukrajnába, ezt mondta Magyar Péter. Kiderült, hogy ki lett az új országos tiszti főorvos. Esős napunk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök azt mondta, hogy ott lesznek, amikor tárgyalni kell majd az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről vagy a külpolitikai kérdésekről. Emellett azt is hozzátette, hogy Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A német kancellár pedig arról beszélt, hogy Magyarország számíthat Németország segítségére a gazdasági fejlődésben. Oroszi Beatrix lett az új országos tiszti főorvos, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Engedűs Zsolt posztja szerint Oroszi Beatrix epidemiológus, aki a fertőző betegségek és a járványok egyik hazai szakértője. A posztból az is kiderült, hogy Szepesdi Zsuzsanna kerül az Országos Gyógyszerészeti Intézet élére, aki gyógyszerész, jogász és egészségügyi menedzser. A miniszter azt is hozzátette, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Holnap lesz a kerékpározás világnapja. Ebből az alkalomból arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
3: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz. Hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
2: Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Elképzelhető, hogy ugyanarról az állatról van szó. Egyébként idén először május elején egy vadkamera is rögzített medvét Égerszög térségében. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Csütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam az első olyan magyar autóversenyző, akinek sikerült teljesíteni a Dakar Rally távját. Szalai Balázs a vendég, töltöm az italt, indítom a zenét.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Szalai Balázs. Nagy szeretettel üdvözöllek. Szia!
2: Szia! Köszönöm a meghívást.
1: És az első legfontosabb kérdés, hogy hogy lesz valakiből úgy autóversenyző, hogy aztán a legnehezebb terepekre vágyjon. Mert azt gondolnám, hogy lehet, hogy gyerekkorban szerettél volna versenyezni, de hogy akkor már tudtad, hogy te ilyen nehéz terepekre fogsz menni?
2: Hát az az igazság, hogy gyerekkoromban Dunaújvárosban nőttem fel, és imádtam szerelni egyébként, nyilván biciklit meg Rigát, Riga motorkerékpárt, segédmotorkerékpárt, és a Dunai Vasmű előtt volt minden év augusztus 20-án egy gokárd verseny, ahol Niki Lauda, Fittipaldi, meg ilyen nagyon nagy nevek jöttek egyébként, és ott versenyeztek, még a szociban ez ilyen 70-es évek eleje volt.
1: Ezt
2: egyébként.
1: Ezt nem is tudtam, hogy már akkor jártak ide ilyen nagy nevek versenyezni.
2: És elszakadt a Niki Lauda gokártyának a lánca, és azt nekem adta. És ott nagyon a szívembe...
1: Hány éves voltál ekkor?
2: Hát ilyen 8-10 között.
1: Jó, de hát aztán mégsem gokárt versenyző lettél, vagy Forma 1-es.
2: De a fejemben ugye az volt, hogy majd Forma 1-es leszek, tehát csak aztán az ember egy kicsit, mikor már felnő és józanabbul gondolkodik, akkor rájöttem, hogy ott ez a Dakar, ott ilyen öregebb csókák vannak, pont jó lesznek. Akkor 25 éves voltam körülbelül azért, tehát
1: igen,
2: az öregebb
1: ahhoz,
2: az...
1: hogy te mondjuk tényleg Forma 1-es versenyző lehess, ahhoz mondjuk már gyerekkorban autóversenyzőnek kellett volna lenned, vagy legalábbis
2: hát az 10-szeres gokárt bajnok kéne, hogy legyen valaki, mondjuk 15 éves korára, és akkor lenne esélye. Egyébként most egy magyar már az F3-ba megy, tehát azért megint vannak magyarok, akik esetleg még mondjuk szerintem nagyon kicsi az esély, de oda kerülhet.
1: Jó, de hát azt mondják, hogy ez valami rettenetesen sok pénzbe kerül. Tehát, hogy ez a technikai sport az inkább viszi a pénzt, mint hozza.
2: Hát ezt csak vinni tudja szerintem. Bár nekünk volt egy jó 20 évünk, amikor egész jó vállalkozásként működött ez az egész. Tehát a legelején azért nagyon nehéz volt. De hozzáteszem, hogy a szabályok is nagyon megváltoztak. Én körülbelül így rövid nadrágba és egy pólóba indultam az első Dakaromon, és egy edzőcipő volt rajtam.
1: És ezt hagyták.
2: És a motoros bukós is akkor, mert hogy motoroztam előtte, és akkor azt a bukót vittem el. A másodikon már egy komolyabb bukós isakunk volt, de akkor is rövid nadrág és póló volt. És utána 2000-ben jött el az, amikor kötelezővé tették, hogy kell ilyen versenyruha, tűzálló.
1: De ja, mert hogy voltak olyan balesetek, ahol...
2: Hát minden évben meghalt valaki egyébként. Felgyulladtak autók, tehát azért volt előzménye, hogy miért is kellett megváltoztatni. Mi több autót láttunk leégni ott a sivatagba egyébként, és porrá égnek. Sok vas, és mégis porrá ég.
1: És mégsem neked jutott eszedbe, hogy legyen egy olyan ruha, ami megvéd, hanem a szabályokat hozták, és ezért volt ilyen ruhát.
2: Igen. És aztán hozták az autóra a szabályokat, és értem. Aztán egyre vastagabb lett a szabálykönyv, és ma már valaki oda akar menni, akkor tényleg 100 milliót bele kell rakni, hogy eljusson oda. Még azért sokkal jobb, olcsóbb volt.
1: Én azt gondolom, hogy pólóba, rövid nadrágban, motoros bukós isakkal van benne egy nagy adag élvezet, adrenalin, stb. De így, hogy több száz oldalas a szabálykönyv, meg mindent be kell tartani, így még mindig van benne élvezet?
2: Hát talán azért is, mert sokkal híresebb lett azóta azért a Dakar Rally. Tehát ma valakinek mondott, hogy Dakar Rally, az biztos, hogy tudja, hogy igen, a sivatagban megy valamilyen autóverseny. Azért régen az emberek nem tudták ennyire. Tehát sokkal szabadabb volt az egész.
1: De hát te honnan tudtál, tehát értünk egy zárt világban, te honnan tudtál a Dakar Rally-ról, vagy egyáltalán mit tudtál róla, hogy te oda vágytál?
2: A Eurosporton azért minden januárban ment akkor is már a Dakar Rally, és azért ugye el lehetett kapni, és megtudtam a címét a Dakar, az ISO-nak, aki szervezi a Dakart, ezt már kezdetektől ők szervezték, és egy levelet írtam nekik, hogy én szeretnék indulni, és hogy akkor küldjenek már valami anyagot. És küldtek egy videókazettát egyébként, és azt a videókazettát kezdtem nézni, hogy hogy is van ez az egész Dakar. Körülbelül 20-szor megnéztük, de hát mikor oda mentünk 96-ba, akkor azért meglepődtünk, hogy mennyi kamion van ott, meg helikopter, meg mindenféle.
1: Jó, de hát most előre szaladtunk, mert 96-ban, ha jól számolom, te már elmúltál 30 éves, előtte gondolom azért ültél versenyautóba, tehát nem a Dakar volt az első alkalom, hogy te elkezdtél versenyezni.
2: Életem első versenye a Dakar Rally volt.
1: Komolyan?
2: 96-ban.
1: Én azt gondoltam, hogy oda már te úgy mentél, hogy van valami rutinod hát a versenyzésben.
2: Előtte nyilván próbáltam felkészülni, elmentem Imolába, de az is egy formulaautós iskola volt.
1: Hát ahol, ott azért kevesebb sivatag van.
2: Formulautó, Atlantába elmentem, Atlantába a Road Atlanta iskolát elvégeztem, ahol ilyen formula 2000-es autókkal mentünk, és utána elmentem még Las Vegas mellett San Reno-ba is, ahol a Reno-ba van egy ilyen off-road iskola tulajdonképpen, semmit nem ért egyébként a Dakarra, de azt is elvégeztem, hogy én már profi dakaros leszek, tehát mikor odaértünk, azért láttuk, hogy ez teljesen más.
1: De ezek nem voltak alapfeltételei ahhoz, vagy annak,
2: abszolút,
1: hogy te indulhass
2: a Dakaron. Egy magyar licenszet kellett kiváltani. Ugye én Magyarországon sem indultam, de a licenszet azért kiadták, hogy fú, itt egy hülye megy a Dakarra, hagyj menjen.
1: Te voltál az első hazai versenyző, aki indult a Dakaron, ugye?
2: Igen.
1: És nyilván nem biztos, hogy erre fogsz tudni válaszolni, de előtted miért nem jutott ez eszébe senkinek?
2: Sok embernek jutott eszébe egyébként, mert a tereprali bajnokság akkor Magyarországon már működött és ment, és 10-20 autó indult ezen a versenyen, csak senkinek nem volt annyi lépése, hogy meg is tegye azt, hogy elindul rajta.
1: Tehát ez mondjuk ezek anyagi lépések?
2: Egyrészt anyagiak, másrészt az a kitartás, meg olyan autót építeni, meg felkészülni rá, meg aztán mi is rájöttünk, hogy szervizcsapat nélkül nem megy, ugye, mikor egyből kiestünk a első afrikai napokon. Tehát azért nagyon gyorsan az ember felfogja, mikor ott van már, hogy fú, ez a Dakar azért teljesen más. És akkor, amikor elkezdtünk szervizcsapattal menni, 2000-ben már volt két szervizesünk is, akkor egyből végig is tudtunk menni rajta.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést, Szalai Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szalai Balázsral beszélgetünk. Hadd menjek vissza 96-hoz, amikor először elindultál a Dakaron. Én azon csodálkozom, hogy nem volt semmiféle követelmény. Tehát, hogy engedték neked, hogy azzal az otthonról hozott motoros bukósisakkal, pólóban, rövid nadrágban, nem tudni, mi ennyire felkészített autóval, tehát hogy nem vizsgálták át, hogy te ezzel alkalmas vagy ezzel erre a versenyre, vagy ha nekik az elég volt, hogy befizettem a nevezési díjat, aztán hadd menjen.
2: Három dolgot vizsgáltak az autóban, sőt négyet. Lemérték a súlyát, aha, a miénk az 3,5 tonna körül volt, ki kellett belőle venni a marmonkannát, ami tilos volt egyébként, mondták is, hogy az nem lehet benne, mert a marmonkannával már 3,5 tonna fölé kerültünk. Ugye mi azt hittük, hogy mindent bele kell rakni az autóba, a hálózsáktól a sátorig, a összes tartalék, alkatrész, szerszám, nem volt semmi ilyen hátterünk nekünk, hanem csak az autó, amivel mentünk, és mindent belepakoltunk. Ezért 3,5 tonna fölött már a kamion kategóriába akartak minket rakni, úgyhogy kiszedtük a marmonkannát, meg olyan dolgokat, ami tényleg nem kellett benne.
1: És abban a kannában nyilván benzin volt, hogy üzemanyag.
2: Nyilván igen. Benzin volt. Egyébként visszacsempésztük, az első nap ki is folyt, úgyhogy aztán semmi értelme nem volt, hogy visszacsempésztük. Sajnos a marmonkannának nem olyan a zárja, hogy az kibírjon ilyen rázkódást, meg egyemeket, úgyhogy lerázódott a kupak, és aztán ki is ömlött a benzin, minden benzines lett, tehát azért volt oka, hogy miért nem lehetett, csak hát ugye mi magyarosan azért vittük magunkkal a marmonkannát, mert elterveztük, hogy visszük.
1: De a sivatagig eljutottatok?
2: Abszolút eljutottunk, 6 napot tudtunk menni, de az első komolyabb dűnés szakasznál ott azért a homokba kitört a kerék, és ott vége lett a mi Dakarunknak.
1: Ilyenkor mi történik az autóval? Kitörik a kereke, az még ott van mind a mai napig? Vagy ezt a saját költségen el kell onnan hozatni? Tehát mi történik ott az autókkal?
2: Ez egyébként a mai napig úgy van, hogy van egy ilyen záróautó. Egyébként most az Afrika részen én is két évben ilyen záróautó voltam, tulajdonképpen segítettem az embereknek. Jön a záróautó, és akkor azt mondja, hogy na fiúk, gyertek, üljetek át, vagy itt írjátok alá, hogy akkor ti most már a saját felelősségre azt csináltok, amit akartok, de már nem vagytok a verseny részei. És akkor mi egyébként ezt aláírtuk, mert nem akartuk a egy szem autónkat ott hagyni, és akkor jött még egy kamion utána, aki még a versenyben volt, de ilyen szerviz kamion versenyben jött az az autó, és tőle kaptunk egy ilyen nagyon erős spanifert, amit a kamionnál használnak egyébként, és avval a spaniferrel aztán sikerült felkötözni a kitört kereket, és 3 napig jöttünk ki a sivatagból, 5 km/h átlaggal kb.
1: De lényeg az, hogy akkor az autó nem maradt ott, hanem...
2: Autó nem maradt ott, kihoztuk, elértünk utána Dakarba, és ott elhatároztuk, hogy mi meghódítjuk ezt a sivatagot.
1: De ez milyen, hogy én nem tudom, hogy ez most sikerként könyveltétek el, hogy legalább 6 napot tudtatok versenyezni, de azt gondolom, hogy ilyen megpróbáltatások után az ember akár fel is adhatta volna, hogy én ide többet nem jövök.
2: Hát elég sokan feladják egyébként, mert azért az Afrika, ott 30%-a ment a versenyzőknek be a célba, tehát ott nagyon kevesen tudták megcsinálni, ezért is volt akkor a presztis ennek a Dakarnak, hogyha valaki teljesítette. Aztán mikor elvitték ugye Dél-Amerikába, akkor már ez felment 60-70%-ra, Szaúdiba meg most már 80-90%, tehát most már azért sokkal
1: könnyebb. Hát így már nem is annyira érdekes,
2: érdekes,
1: bárki teljesítheti.
2: Mert ugye utána egyre jobban az eredményre próbáltunk mi is rámenni, tehát mi is azért küzdöttünk, hogy top 10-es eredmények legyen.

0: menjek, vagy, vagy ott elől autózzunk. Úgyhogy egy idő után nem az a cél, hogy végigmenj, hanem hogy eredményes legyél.
1: No. Hogy nőtte, vagy nőtte egyáltalán az ázsiótok idehaza azzal, hogy ti egy ilyen rangos nemzetközi versenyen vesztek részt? Mit szóltak a hazai versenyzők, meg egyáltalán annak idején? Milyen volt a közhangulat idehaza?
0: Mindenképp nőtt egyébként, mert azért mindenki követte, pláne így az autós társadalom ezt a Dakar Rallyt. Ráadásul 2000-ben már a Magyar Televízió is elkezdte közvetíteni, 2002-ben az RTL, és akkor így.
1: De ez miattatok nyilván, mert
0: igen,
1: hogy
0: hát más nem indult, úgyhogy csak mi
1: volt magyar versenyző kellett, igen.
0: Miattunk volt az egész, és egyre többen érdeklődtek, és 2003-ban viszont már elindult más magyar is ezen a versenyen, és utána aztán egyre több magyar, magyar autós és motoros is jött.
1: Volt valami hivatalos támogatás? Tudom, hogy voltak szponzorok, de hogy állami támogatást nem kaptatok, hogy képviselitek a hazánkat valahol a nagyvilágban?
0: Soha nem kaptunk semmilyen állami támogatást, de én azt gondolom, hogy nem is gondolom, hogy az államnak ilyeneket kell támogatni. Itt van az utánpótlás, sport, a foci, a kézilabda, a röplabda, stb. Stb. Tényleg rengeteg dolgot kell támogatni. Közegészségügy, oktatás, mit tudom én. Tehát pont az autósport szerintem nem az a szféra, amit egy állami támogatásból kell megvalósítani.
1: Oké, csak hogyha az ember hoz mondjuk dicsőséget Magyarországnak, de nem feltétlenül saját magadnak.
0: Abba viszont volt együttműködésünk, hogy a Turizmus ZRT, ő például támogatott minket olyan akciókkal, amikor elmentünk például Portugáliába, akkor ott kijött velünk tőlük egy ember, és promócióztuk Magyarországot. Tehát ilyen volt, de de hát ez pénzbe a pénztárcánkon azért nem jelent meg.
1: Én szoktam ezzel a szófordulattal élni, hogy nem szeretek senkinek a pénztárt vagy a zsebében turkálni, de ettől függetlenül engem az érdekel, hogy mire kerül egy ilyen verseny. Tehát, hogy mennyit kell rádozni ahhoz, hogy az ember ott felkészülten végig tudjon menni egy ilyen versenyen.
0: Nekünk a költségvetésünk az 200 millió forint volt egy évben, ami a magát a versenyt és a felkészülést finanszírozta.
1: De ez egy verseny? Tehát
0: a Dakar. Nem, mert benne voltak a magyar versenyek, amik 200 ezer forintba került. Tehát az is benne volt tulajdonképpen, de az azért volt benne, hogy mindig kipróbáltunk valami új dolgot az autón. Tehát minden magyar versenyre megpróbáltunk valami kis újítást csinálni az autón, vagy külső optikai elemet, vagy a motoron, vagy a futómű, vagy a rugóteszt volt.
1: Tehát olyankor 200 millió forintot kellett valahogy előteremteni arra, hogy ti ezt a versenyt egyáltalán el tudjatok indulni, vagy ott leessetek.
0: És egyébként 2004-től egészen a Covidig ez egész jól működött ilyen gazdasági formában.
1: Tök jó.
0: És tévéműsort csináltunk, könyvet adtunk ki, videókat gyártottunk, filmeket.
1: De mindezt azért, hogy legyen bevétel.
0: Persze,
1: és
0: mindezt,
1: hogy legyen.
0: Mindezt azért, emlékszem még az egyik biztosított társaságnál 30 olyan eseményre mentem, ilyen motiváló tréninggel, hogy ugye fizessenek sok pénzt persze, de az is a versenyzés miatt volt, és akkor ott előadtuk a kitartást, és kaptuk a pénzt.
1: Mit szólt ehhez például a te családod, hogy egy ilyen veszélyes dolgon veszel részt, ráadásul, ami ilyen drága, ilyen sok pénzbe kerül?
0: Hát ugye ez azért nem csak a családi kasszából hozta a pénzt, hanem tényleg mint vállalkozás ment, és autókat gyártottunk, eladtuk őket, bérbe adtunk autókat, nagy mozifilmekbe gyártottunk autókat, azt is azért tudtuk gyártani, mert hogy volt egy ilyen dakaros múltunk, és akkor ezek a nagy amerikai filmstúdiók megbíztak bennünk, Marsjárót, a Die Hard autót, a Szárnyas fejvadász, Amerika kapitánya, tehát egy ilyen nagy filmekbe csináltunk néhány ilyen járművet, és akkor tulajdonképpen ebből is élt a csapat.
1: Tartunk megint egy rövid szünetet, és aztán folytatjuk Szalai Balázzsal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szalai Balázsra beszélgetek, én még sosem jártam sivatagban. Ettől függetlenül kíváncsi vagyok rá, de el nem tudom képzelni azt, hogy lehet ott tájékozódni. Mert nyilván nincsenek kiépített utak, nem feltétlenül követed az előtted haladót. Egyáltalán van-e egy ilyen versenyen kijelölve, hogy neked merre kell menni, vagy az a cél, hogy érj oda a célba?
2: Ez nagyon érdekes, hogy ma már ebbe a modern technológiába, ami a GPS alapú, és tényleg minden pillanatban tudod méterre pontosan, hogy hol vagy. A Dakar az azért megpróbálja visszafogni ezeket a technikákat, technológiákat, és tulajdonképpen amikor bejussz az autóba, akkor egy zárt doboz kell, hogy legyen benne, amiben a telefonjaidat belerakod, azt ők leblombálják a rajtnál, hogy nem veheted elő a telefont. A GPS, ami az autóban van, az csak 300 méterre a ponttól éled fel, és csak akkor mutatja, hogy merre kell menned, illetve van egy kód egyébként, amit ha beütsz, akkor kiesel a versenyből, akkor viszont él a GPS-ed, és akkor pontosan tudod, hogy kell kimenned a sivatagból.
1: Tehát itt igazából arra megy ki az egész, hogy tudsz te emberként gépek nélkül, meg mindenféle kütyű segítsége nélkül tájékozódni.
2: Így van. Van egy roadbook, ami most már elektronikus, régen azért ez papír alapú volt természetesen, minden nap megkaptad a roadbookot, és az alapján megvolt, hogy mennyi 3,2 kilométert 170 fokra, utána 180 fokra fordulj be, 500 méter múlva mennyi 200 foknak, és akkor így ez alapján lehetett menni a sivatagba, és elvileg ott voltak azért nyomok mindig, mert a motorosok mindig előttünk indultak, igen, tehát azért nyom mindig volt tulajdonképpen.
1: Tehát ahol egy motor el tud menni, ott nem biztos, hogy egy 3,5 tonnás autó is képes.
2: Azért az csak 96-ban volt 3,5 tonnás, 98-ban már azért 2 tonnánál tartottunk, és utána ugye mindig a megengedett súlyra próbáltuk hozni az autót. Ugye most 2050 volt a legutolsó súlyhatár, a mi autónk 2030 kiló volt, és akkor 20 kilót még ilyen súlyokkal kiegyensúlyoztuk.
1: Az veletek együtt egyébként? Vagy az csak az autó?
2: Az autót külön mérik, aha, és egyébként pont úgy mérjük le, hogy minden keréken 1 kilón belül legyenek a súlyok. Értem. Tehát ha 2 tonna kerekítve, akkor pont 500 kiló jusson minden kerékre. A motor is olyan hátul van, hogy ezt elősegítse egyébként.
1: És ha nincsenek utak, nincs kijelölve semmi, kellett az a jó néhány év tapasztalat, hogy egyszer végig tudjatok menni, hogy egyáltalán kiismerjétek, hogy a sivatag az mennyit változik, nem tudom, méterről méterre?
2: Hát én azt gondolom, hogy egy nagy bátorság kell hozzá, hogy az ember tényleg bemenjen egy olyan, pláne Afrikába egy olyan sivatagba, ahol 1000 kilométert is lehet úgy menni, hogy egy lelket nem látsz, egy falut se, egy semmit. Tehát ott tényleg vannak olyan távolságok, hogy nagyon nagyon nagy távokat meg lehet tenni egyedül, és úgy belemenni valamibe, hogy tudod, hogy itt több száz kilométerre egy ember nem fogsz találni, és semmi nincs ott, ahhoz azért valamennyi bátorság kell, és pláne akkor, amikor nincsenek nyomok, és te tudod, hogy de én jó fele megyek, és akkor nyomjuk.
1: De ez csak a megérzés.
2: Hát egyrészt megérzés, másrészt azért tapasztalat, azért egy pár év kellett ahhoz, hogy a nyomot elmerjük hagyni.
1: Éjszaka nincs versenyzés? Tehát éjszaka ott mindig megálltok? Vagy hogy megy ez? Egyszer elindult, akkor addig mentek, amíg célban nem értek?
2: Maga a verseny az úgy néz ki, hogy minden reggel van egy rajt. Először a rajtolnak a motorosok, aztán a kvadok, aztán a autók, és akkor utána a kamionok. A motor az reggel 4 órakor elrajtol már kb., de lehet, hogy 3:30, és akkor így jönnek sorba a többiek, és meg van szabva egy maximális idő egyébként, amíg be kell érned, de természetesen, ha nem érsz be, akkor kapsz büntetést, de a másnap reggeli rajtodig, te rajtidődig beérsz, akkor mehetsz tovább a másnap. Nekünk azért több olyan volt, amikor éjszaka kellett menni, a dűnék között éjszaka úgy tudsz menni, hogy a navigátorom kiszállt, futott egy dűnényit, egy elemlámpával villogott, hogy akkor ide jöjjek, és akkor én mentem oda.
1: Atya úristen,
2: aztán futott, aztán még egy dűnét futott, és akkor így szépen haladtunk előre.
1: És iszonyú meleg, és iszonyú hideg váltakozik.
2: Hát éjszaka hűvös van, tehát ott már jobb futni azért.
1: És egy autónak, én egyszer voltam egy olyan területen autóval, ahol azt gondoltam, hogy ez most nem tesz jót az autónak, egy ilyen sáros, nem tudom mi. De el nem tudok kezdeni, hogy van olyan autó, aminek jót tesz az, hogy tele megy homokkal. Tehát hogy lehet azt megvédeni, hogy, hogy abba a, ezeket a finom dolgokat ne lepje el teljesen a homok?
2: Hát úgy lehet megvédeni, hogy minden nap minden mozgó alkatrészt kicserélsz.
1: Ne.
2: Így lehet megvédeni.
1: De és tényleg ez van, tehát amikor beérsz a célba, akkor befekszel az autó alá és azonnal?
2: A profi csapatoknál ez úgy működik, hogy beír a versenyző, akkor a szerelők elkezdik szétszedni, kicserélnek mindent, összerakják, és reggel egy csont vadi új autó ott áll.
1: Nyilván és amit kiszednek, az megy a kukába?
2: Meg a motorblokkot, azt nem, felújítanak mindent. Az megy újból a műhelybe, és akkor minden átnézik.
1: És akkor ez nyilván engedélyezett, hogy bármit lehet cserélni az autón.
2: Három dolgot nem lehet cserélni. A vázat, ami le van blombálva, a motor blokkot, ami szintén le van blombálva, és a szűkítőt, ami 96-ban még ugye az sem volt egyébként, ezért a mi autónk 800 lóerős volt, mert egy pivajerős motort raktunk bele, nem is bírta egyébként a futómű, mert széttépett mindent, de ma már egyébként nem tudod ezt csinálni, mert szűkítő van, és a motor teljesítményét így korlátozzák egyébként.
1: Mennyi
2: jelenleg
1: a miénk
2: az 37,2 milliméter átmérő levegő tud belemenni.
1: Megint tartunk egy rövid szünetet, és aztán folytatjuk. Szalai Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Halay Balázssal beszélgetünk, mekkora különbség van sivatag és sivatag között. Ha már egyszer voltál sivatagban, teljesen mindegy, hogy melyikben, akkor tudod, hogy a másikban hogy fog működni, hogy fogsz te működni, hogy fog működni az autó, milyenek a körülmények.
2: Teljesen más az összes sivatag. Teljesen más a homoknak az állaga, a keménysége, más a reggel, más a délután, az este, van ahol pára van és megkeményedik reggel, például a homok, például a Szaharában teljesen jó, mikor tényleg elakacott éjszaka és nem tudsz kijönni, hajnalban, amikor feljön a nap és már világos van egyébként, akkor sokkal keményebb például a homok és sokkal jobban ki tudsz jönni.
1: És akkor ki
2: Dél-Amerikában, ott igaz, hogy sokkal vékonyabb az Atacama-i sivatag, viszont ott sokkal melegebbek az éjszakák, mivel ott például pont a január az nyár egyébként, tehát az teljesen más időszak volt nekünk, és ott hozzá kellett ahhoz szokni, hogy ott éjszaka is forróság van, és nem, nincs pára, és semmi nincs egyébként, úgyhogy ez egy teljesen más volt. Szaúdi és ez a dubai rész, itt viszont óriási dűnék vannak, ez viszont mindig van egy kemény oldala ezeknek a dűnéknek, tehát ott is mindig meg tudod találni azt, hogy hogy tudsz átmenni, hogy tudsz fölmenni. Van a kínai Gobi sivatag, ott meg sok kis dűne van, tehát az meg azért érdekes, hogy de teljesen más az is. Tehát minden sivatagnak van egy kis jellegzetessége. És most aztán járok Namíbiában, most már 3 évet voltunk, minden évben megyünk, és ott túrát csinálunk, nem versenyzünk, de...
1: Majd erről szeretnék veled beszélgetni, igen.
2: Ott megint teljesen más a sivatag, ott meg belemegy a tenger, az óceánba tulajdonképpen a homok, és nagyon nagy élvezet ott a partján vezetni.
1: Van kedvenc? Tehát van olyan, amit olyan sivatag, amit jobban szeretsz a másiknál, vagy a többinél?
2: Hát szerintem a Szahara az igazi sivatag. Valaki azon tényleg átmegy, akkor legény a talpán.
1: De ez azért is van, mert ott voltál először, nem? Vagy ott versenyeztél
2: biztos
1: először?
2: Biztos, hogy azért is van, de mivel most már szinte nincs olyan sivatag, ahol nem versenyeztem, ezért azért össze tudom most már hasonlítani őket, és én azt gondolom, hogy a Szahara az a világ legkeményebb sivataga.
1: Volt olyan nagy baleseted, amikor azt mondtad, hogy ez egy jel, és nem kellene ide jönni többet?
2: Volt több is ilyen. Egyik Afrika részen például egy navigációs hiba miatt kisodrottunk, és neki mentünk egy ilyen homokfalnak.
1: És ott homokfal? A navigátor... Hogy néz ki egy homokfal?
2: Hát úgy, mint ez a fal, csak homokból, van, és pont ugyanolyan kemény, mint ez a fal.
1: Az igen.
2: Tehát neki mentünk, és a falon körülbelül egy ilyen 3 centis horpadás volt, ahol az autó becsapódott, tehát olyan kemény egyébként. És ott hát a navigátoromnak ugye 4 csigolyája tört el, nekem egy repett meg, de azt ott még nem tudtuk. Jött a helikopter, őt elvitték, és mondták, hogy több hely nincs. Itt van két, ezt a piros fejfájás elleni gyógyszert adták, amit a feleségem is szed egyébként.
1: Én is azt szerem, ha valami fáj, de nem kell kimondani a nevét, mert az reklámnak minősül.
2: Ja, mindegy.
1: Benne van
2: akkor
1: a
2: nem mondom a nevét, mert nem is jut eszembe.
1: Igen.
2: De mindegy, kaptam 2 ilyet, hogy ezt vegyem be, mert ez fájdalomcsillapító, és nyugodtan maradjak itt, majd jön a mentő, meg a kamion. Szerencsére jöttek a szerviz kamionunk, és akkor ők kihúzták az autót, meg engem is kivittek. Egyébként utána nekem itthon derült ki, mikor itt elmentem a kórházba, hogy egyik csigolyám repett, és akkor...
1: Ja, az ott nyilván nem derült ki, mert nem röngereznek meg egyből ott a
2: nem, hát
1: kamionban.
2: Ugye a navigátoromat hazahozták, aztán repülővel még mindent, tehát őt nagyon jól ellátták, de hát ő rajta szegényen látszott is, hogy ott komolyabb baj van.
1: Ez melyik navigátorod volt?
2: Bunkóczi Laci. Aha. Felépült. Hát sok navigátorommal volt probléma, miattam egyébként azt is hozzáteszem, a tagai Robit, őt újraélesztettem, tehát ő is egy csigolya töréssel jött haza, utána Egyiptomból.
1: Miért miattad? Nem hallgattál rájuk, és másfele mentél, vagy másképp
2: nem,
1: csináltad?
2: Hát egy dűnéről leestünk, és beleálltunk lenne a földbe, és én ugye még kapaszkodok a kormányba, meg a lábammal tudom nyomni, de ő egy navigátort, azt mikor van egy ilyen becsapódás, akkor azért elég váratlanul éri.
1: Igen.
2: Ráadásul ahhoz, hogy egy picit tudjon nézelődni, mozogni, nem is mindenkit köti benn nagyon magát. A sofőr meg beköti magát, mert a sofőr sokkal jobban tudja, hogy mekkora baj van.
1: De erre megy rá, vagy ráment, mert elég sok navigátort fogyasztottál el, vagy nem tudom, hogy kell ezt szépen mondani, de miatt, hogy a balesetet szenvedtek?
2: Nem. 2-3 ilyen balesetünk volt egyébként. A Munkóczi Lacival volt még 2, még talán a Jakab Tamással borultunk fel, a tagaival 2-szer. Volt egy portugál balesetünk, ahol egy parafának mentem neki egyébként, kitörte a kerekét.
1: Ami azt gondolnák, hogy ez egy ilyen puha valami, de hát nyilván, amikor még...
2: Az ugye emlékbe le akartuk szedni a parafát, uh-huh. ami egy ilyen 2-3 centis kéreg egyébként a fán, és egyszerűen nem tudtuk leszedni, és a végén a kamionunkból vés és nagy kalapáccsal levertük, mert hogy akkor az mindenképp kell nekünk, de nagyon nehezen jön le egyébként, és
1: meg
2: nagyon
1: van
2: kemény.
1: Meg. Hol tárolod?
2: A műhelyben van. Azért a műhelyiroda.
1: Műhelyiroda, és nem tudjuk, központi hely, tehát, hogy ezek ilyen filmekben szokott lenni, hogy mutasd a sérüléseidet, mert ugye azokra büszke az ember, nem?
2: Hát a YouTube videó csatornánkon rajta van egy-két bukás.
1: A navigátoroknak a feladata az, tehát, hogy mindenkivel baráti viszonyt kell ápolnod ahhoz, hogy ott ülhessen melletted hosszú napokon, heteken keresztül, mekkora bizalmat kell kiépíteni ahhoz, hogy ő bemerje melléd ülni, hogy te elmerj vele indulni.
2: Szerintem sokkal fontosabb az, hogy azért a bizalom meglegyen, mint a barátság. Aha. Tehát inkább a profizmusába kell, hogy bízzon az ember, hogy ő egy jó navigátor. És aki most a Sebastian Loebnek a navigátora, vele is mentem egyébként egy versenyt, illetve a Alatiáknak, a Fábián, akivel nyerte a Dakart, például ő is, ővel egy Abu Dhabi versenyt mentem már régebben. Úgyhogy azért sok ilyen nemzetközi jó navigátort is kipróbáltam, mert én is tanulni akartam egyébként tőlük.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk. Szalai Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Heteken belül módosíthatják a Crest a rolleresek miatt. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje. Borongós esős időnk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heteken belül dönthet a kormány az elektromos rollerek szabályozásáról. Vitézi Dávid közlekedési miniszter az RTL híradónak beszélt arról, hogy a rolleres balesetek számának növekedése és súlyossága miatt nem lehet megvárni a Kressz módosítását, hanem minél hamarabb kell tárgyalni róluk. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, sokan pedig súlyosan megsérültek. Mivel a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új Kressz szerint már kötelező lesz a bukó vagy motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Elkezdődött a kullancs szezon, védekezzünk a vérszívók ellen, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa. Stikler János rádiónak azt mondta, hogy a kullancsok főleg a sűrű aljnövényzetben vannak jelen, ezért ha a természetben vagyunk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket.
4: A zárt ruházba, a szetűrbe, a bakancs zárába, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Szereket érdemes használni, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe szúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
3: Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje, alsó végtagi medencetáji és belső sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A férfira tegnap délelőtt dőlt rá egy 4 emeletes bontás alatt álló épület, ő pedig több méter mélyen szorult be a romok alá. A kiszabadításán több órán át dolgoztak a szakemberek. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért omlott össze az épület. Eltűnt a világ leghíresebb banánja, az a gyümölcs, ami a Komédiás című műalkotás része, vagyis egy falra ragasztott banán. Jelenleg egy kelet-franciaországi múzeumban van kiállítva, ahol vasárnap veszett nyoma. Az intézmény feljelentést tett az ügyben, a banánt pedig azóta pótolták. Egyébként is 3 naponta cserélik, hogy friss maradjon. A sok vitát kiváltó műalkotás egyébként csaknem 6 millió eurót, vagyis több mint 2 milliárd forintot ér. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, sőt, sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Kis túlzással nincs ember a földön, aki jobban ismerni a sivatagi autóversenyzés minden csinyát, binyát, mint ma esti vendégem. Szalai Balázsral beszélgetek, mindjárt folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szalai Balázsra beszélgetünk, és mondtad, hogy Namibiába jártok vissza rendszeresen, és ott olyan túrákat vezet, vagy olyan túrákat indítotok, ahol teljesen civilek részt vehetnek ezeken a túrákon. Ez nyilván akkor ez nem egy verseny, hanem egy ilyen...
2: Nem, ez egy sima túra.
1: Üdülés, de mégsem az.
2: Hát, üdülés. Én mindenképp üdülésnek hívom, de valójában olyan emberek jelentkeznek, akik azért szeretnek az autóba ülni és autót vezetni.
1: De milyen feltételek kellenek hozzá?
2: Jogosítvány.
1: De nem kell érteni az autóhoz, tehát hogyha valami probléma van, akkor nyilván nem annak kell kiszállni és szerelni, aki benne ült, hanem akkor ott a tímed és...
2: Nincs tím, ott egyedül ott, én vagyok.
1: Igen?
2: Tehát ez egy olyan túra, amit 4x4-es ilyen szafarira felkészített autókkal megyünk, sátor van a tetőn, ott alszunk egyébként.
1: Tehát nincsenek luxus hotelek.
2: De van a legvégén a Victoria vízesésnél, ott luxus hotelben vagyunk, hogy mindenki jó kedve menjen haza utána. Aha. Úgyhogy ott még medence, meg terő is. Tárói reggeli van, úgyhogy az a végére egy nagyon jó dolog.
1: De milyen hosszú ez a túra?
2: 3300 kilométer, és 10 napig megyünk. Aha.
1: És
2: terepem.
1: Végig terep. Tehát ugye az, aki mondjuk tud vezetni, az kap maga mellé valakit, aki navigál, vagy azt is az viszi, aki benevezett erre a túrára.
2: Igen is, nem is. Tehát kap egy rádiót, és én a rádióban mindig mondom, hogy mit csináljanak.
1: Tehát te mész elől,
2: igen.
1: És mögötted meg hány autóval, hány...
2: Hát maximum 4 autót viszünk. Vagy 3 pluszt.
1: Értem.
2: Például idén az én autómba is ült 2 ember, aki velem jött, és azok velem jöttek végig.
1: Tehát akkor ez akár utasként is ott lehet nézelődni.
2: Abszolút.
1: Hány? Tehát akár 4 ember beférnek egy autóba?
2: Be.
1: Aha.
2: Be, a 4-nél az egy probléma van, hogy ugye két személyes sátor van fölül, aha, és akkor egy sátorba mondjuk 2 férfi, hogyha idegen, azért azt nem szívesen sorsolom össze.
1: És akkor ott rendesen úgy, ahogy ti a versenyeken, a sivatagban, tehát hogy nem kerestek egy oázist, hogy hol tudtok megállni.
2: Hát tulajdonképpen keresünk, ezek olyan helyek, tulajdonképpen fizetős vadkempingek, tehát megszervezett helyek, ahova megyünk, és például van tűzrakóhely, ahol lehet fát szedni, például nyilván a fát, azt a száraz fát összeszedjük, és akkor abba tüzelünk, de például a Kvály folyó partján, ahol tele van egyébként vízilóval, és reggel az autóz dörgölődve érzed, hogy mozog egy kicsit a kocsi.
1: És ilyen vakarózni.
2: Kinhagytam tavaly például a serpenyőt, akkor egy hiéna kinyalta reggelre belőle az olajat.
1: Hát neki készült, hiába, biztos.
2: És igen. Már ez pont hajnalban volt, tehát láttam is, láttam, hogy ott hangosan tolja a földön azt a serpenyőt.
1: De nyilván nem akartál szólni neki.
2: De hogy nem, én szóltam neki, de nem ment sehova.
1: De ez veszélyes egyébként? Tehát,
2: hát,
1: hogy
2: nem,
1: ebben
2: szóval
1: van veszély?
2: Nem.
1: De nem most nem a hiénára gondolok, hanem egyáltalán ez a túra.
2: Hogyha teljesen ésszel csinálod, akkor semmilyen veszély nincs benne. Nyilván a idén például nagyon sok víz esett, nagy eső esett, ezért sok volt a víz. Például a Victoria vízesésnél annyi víz jött le a vízesésbe, hogy akkora párát csinálta, hogy becsapódott lent, hogy alig lehetett a vízesésből valamit látni, de például helikopterről viszont gyönyörű volt. Tehát mindig vannak, tavaly előtt például voltunk októberben, amikor már a száraz évszak vége van, és jön a nedves évszak, akkor például nagyon kevés víz volt, és akkor egy egész más élmény van.
1: És itt nincsenek homokfalak, nincsenek olyan dűnék, aminek a végén orral beleállsz a földbe.
2: Nem, itt azért nem megyünk gyorsan, ráadásul rengeteg állat van tényleg, tehát az oroszlánoktól a gepárdig, a mindenfélét látsz, rengeteg elefánt, zsiráf, antilop, vadkanok.
1: És ez nem egy ilyen, nem tudom, rezervátum, ahova ezeket oda telepítették, hogy a túrázók még többet fizessenek, ők hát, valóban ott élnek.
2: Ezek ott élnek, valójában nemzeti parknak vannak minősítve, emiatt nem lehet vadászni őket ott. Ugye vannak olyan rezervátumok, amit ilyen vadászoknak direkt ilyen bekerített részek, de ezek szabad részek egyébként, és hogyha kijössz a nemzeti park kapuján, pont ugyanúgy szembe jön az elefánt az úton, tehát nem sok különbség van, és rengeteg állat van.
1: És ti mit tesztek közben?
2: Általában T-bone steak-et sütök este egyébként a tábortűznél, a tűzön.
1: De hát minden este te sütsz a brigádnak?
2: Nem. Amikor kempingezünk olyankor egyébként, aha, igen.
1: Vagy otthonról kell vinni? Tehát, hogyha túra közben én megéhezem, akkor nem tudom, előveszem a anyuka készítette szendvicset?
2: Volt olyan túrázom, aki hozta előre a vákumba csomagolt kolbászt Magyarországról. Aha. De egyébként nem fogyott el, tehát nem azt tette, hanem a helyi sztékeket. Vadhúst is lehet venni, ugye, kudu és egyéb ilyen állatok, antilop típusú állítokat, vadkanhús. Tényleg van bőven, amiből lehet választani. Ráadásul az ilyen Namíbia és Botswana az nagyon híres a marha tenyésztésről, és rengeteg vagyú marha, meg mindenféle marhát ott lehet venni, és ott vadon tartják őket, tehát nem istálós tartás van, hanem ki vannak csapva 150 hektárra, és akkor ott legelgetnek, és szerintem fél évente egyszer összefognak párat.
1: Még erről beszéljünk egy kicsit, kis szünet után folytatjuk. Szalai Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: dolognak tűnik.
1: Tulajdonképpen a versenyzés alatt is azért a mai napig a francia konyha van a Dakaron, és francia szakácsok, önkéntes szakácsok és konyhások jönnek, és csinálják ott a 1500 fős versenyzőknek és rendezőknek az ételeket.
0: A célban mindig.
1: A célban mindig, természetesen a célban, a táborban. És minden reggel pedig kapsz egy csomagot, amit napközben elvileg megehetsz, de tulajdonképpen egyébként senki nem ette meg, mert hogyha viszont éjszakára a sivatagban maradsz, akkor az az egy csomagod van.
0: Tehát
1: mindenki
0: tartalékolt.
1: Tartalékoltuk ezeket a csomagokat, és mikor már láttuk, hogy beírunk a célba, akkor odaadtuk ott a kisgyerekeknek a faluba, akik nagyon-nagyon örültek neki. Ellenben most ez a Namíbia, Botswana, Zimbabwe, Zambia túra, ez tulajdonképpen úgy néz ki, hogy a városokban vannak nagy áruházak, boltok, és ott be lehet vásárolni, és akkor viszont magunknak kell hűteni, magunknak kell megpucolni, mi sütünk, főzünk, tehát
0: de a túra az folyamatosan minden nap érint egy ilyen várost? Vagy
1: minden nap nem érint, de 2-3 napon de érintünk olyan helyet, ahol be lehet vásárolni.
0: Pont azért, hogy ne kelljen 10 napra készülni.
1: Igen, nem is fér el 10 napra tulajdonképpen, meg nagyon nagy szabály, hogy nem lehet átvinni országból országba például felvágottat, húst, zöldséget, gyümölcs, semmit.
0: És hány országot érint? 4?
1: 4-et. És minden határon 2 órán keresztül ellenőriznek egyébként, hogy mi van nálad.
0: És hogyha van nálad, akkor...
1: Elveszik.
0: De akkor megeszed, hogy ne vegyék el, vagy kidobod, odaadod a hiénáknak, a gyerekeknek.
1: Mondjuk egy estibon sztéket nem nagyon tudsz ott hirtelen megenni, tehát azt fogod, azt odaadod.
0: Jó, de tudod, hogy nálad van, és mindjárt jön a határ, álljunk meg, megsütjük.
1: Nem pont tehát ilyen az itinerben más van leírva, hogy más csinálunk.
0: Látod, én ilyennek képzelem el ezt az egészet. Jó, és ez, tehát oda repülünk, tehát úgy kezdődik, és ott átülsz neki egy ott váró autóra, tehát nem itthonról kell a saját 4x4-es autómmal.
1: Tegyük fel, hogy az első túra az úgy néz ki, hogy Budapestről elrepülsz Windhoekba, ami Namíbia fővárosa, ott a autó kölcsönzött cég kis buszába beülsz a reptéren, az elvisz a kölcsönzőhöz, ott elmagyarázzák egyébként mi, hogy működik, mit szabad, mit nem szabad az autóval csinálni, utána ugye lefénymásolják a jogsidat, az útlevelet, stb. És mikor ez mind megvan, akkor beülünk, és elindulunk a Etosha Nemzeti Park felé, ahol az első éjszaka van egyébként, és ott már egy kempingben alszunk a autó tetején, és sütünk este.
0: És közben, tehát, hogy mert mondtad, hogy ez nem egy verseny, ez egy túra, tehát hogyha éppen jön egy zsiráfcsorda, akkor van, hogy megálltok, és akkor lefotózzátok, levideózzátok, tehát hogy ez belefér.
1: Abszolút, minden állatnál megállunk egyébként. Volt olyan, amikor az oroszlánok leterítettek egy elefántot például.
0: Hoppá.
1: Ott 4 órát ott álltunk, és néztük azt, hogy eszik meg.
0: Videózni lehet közben.
1: Hogyne, videózni, fotózni, arról.
0: Tehát nem veszitek el a telefon, nem zárjátok le a telefont. Ez nem verseny.
1: Nem, sőt, idén egyébként az én autómban egy tévés táb ült, és forgattak végig. Egyébként pont tegnap adták le az egyik ilyen 10 perces anyagot, úgyhogy egész jó anyagok készültek. Én is most azokat posztolom egyébként például a...
0: Én látom is a médián. Igen, a Szalai Dakar Team oldalán. Én láttam ezeket a videókat. Hát óriási. Kedvet is kaptam egyébként.
1: Igen, egyébként a túrán van repülőzés, a Okavango Delta, ami hát az egyik leghíresebb természeti dolog ott kis repülővel felülről meg lehet nézni a csordákat. Idén például láttunk oroszlán családokat is ott hevenyészni, ugye most nem vadásztak, hanem csak ott feküdtek a bokor alatt, és van benne egy helikopterezés, amit csinálunk a Victoria fölött. A Victoriánál van egy Sunset Cruise például benne a túrába, ahol a naplementét látod, közben verekednek a vízilovak meg a elefántok. Tehát mindig van valami olyan akció, ami érdekes, és van még az Okavango Delta folyón fönt egy popa vízesés, ahol szintén hajókázni szoktunk, ahol meg rengeteg krokodil van.
0: Megint egy kis szünet, és Szalai Balázsral folytatjuk itt a Retro Rádióban, az

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Falai Balázsra beszélgetünk, mi az, amit te ennyire szeretsz Afrikában, vagy egyáltalán a sivatagban, hogy oda mész versenyezni, vagy oda mentél versenyezni, most még ráadásul túrázókat is viszel oda. Mi az, amit te ennyire szeretsz benne?
2: Nehéz így azért megfogalmaznom, hogy pontosan mi az, amit szeretek, de inkább a kreativitás talán az a legjobb szó. Nem volt olyan év, hogy ugyanolyan legyen. Még akkor is más volt a túra, amikor ugye oda-vissza megyünk, tehát az első túra az Namíbiából megy a Victoria vizes, és az a második Victoriától Namíbiáig, és teljesen más a két túra egyébként. Pedig hét telik el, és már minden más. Az egyik odafele tele volt vízzel, visszafele már egy gram víz nem volt. Tehát minden más, ráadásul tényleg ott rögtönözni kell, hogyha valami olyan szituáció van, valaki mondja, valamelyik bejár, vannak ilyen kapuk egyébként, ahol regisztrálják, hogy bementél, és nézik, hogy kimész-e. Ha nem, akkor elkezdenek ugye keresni, hogy éjszakára nehogy bennmaradjon valaki. Elvileg 6 órakor, este 6-kor még a naplement előtt lezárják a kapukat, akkor se kisebe.
1: Ja, mert hogy éjszaka ott vadásznak az állatok.
2: Igen. Amikor elkezd lemenni a nap, akkor rengeteg állat jön elő egyébként, és akkor sokkal szebb minden, de...
1: De nyilván akkor kellene ott maradni, de nem lehet.
2: De eddig azért kétszer sikerült úgy bent ragadnunk, hogy kikéstük a kaput, de aztán valahogy mégis kiengedtek.
1: Hát gondolom nem akartak a sorsotokra hagyni titeket. Ha valahogy mégis kiengedtek ott, az ilyenkor pénzbe kerül?
2: Igen.
1: Láttam a szemes sarkából, hogy ez a valahogy ez azt jelenti, hogy...
2: Igen, és számlát se adtak róla.
1: Ezt nem értem, hogy miért.
2: Egy kicsit úgy, hogy most az utazási irodának nehéz elszámolni néha.
1: Ja, mert hogy...
2: Sőt, még azt is figyelik, hogy gyorsan mész-e egyébként.
1: Ja, mert hogy...
2: 60-as táblák vannak, ugye, és hát olyan könnyű 70-80-nal menni egyébként a terepen is, és abszolút...
1: De még gondolom, hogy nem állnak trafipakszok.
2: De trafipakszolnak.
1: Komolyan?
2: És persze, rendőrök...
1: Azt hiszem, hogy mérik az időt, hogy mennyi idő alatt érsz.
2: Rendőrök trafipakszolnak, és azonnal büntetnek meg, és
1: gondolom nagyon szép összeget kérnek.
2: Nem olyan vészes, de sok rendőr van.
1: Igen, de az ő költségvetésükből gondolom ez jól jön.
2: Igen.
1: És sok ilyen túrázó van, mint ahogy ti is vagytok? Tehát, hogy megtelítitek ott ezt a környéket?
2: Tulajdonképpen sok túrázó van, de olyan nagy a terület, hogy nagyon ritkán találkozol túrázókkal.
1: Aha, tehát nem akadtok egymásba.
2: Tehát tényleg tudsz úgy menni órákat, hogy senki nem jön szembe, meg nem előz meg senki.
1: Van a praktikus kérdéseim, mert oké, hogy a kaja megvan, de hát, hogy az ember hol végzi el a szükségét, hol fürdik, hát 10 napig azért kempingben meg lehet ezt oldani?
2: Általában úgy van, hogy egyet kempingezünk, utána egy lodge-ba alszunk. Ezek a lodge-ok, ezek ilyen kis bungalószerű.
1: Ja, értem, és ott azért van minden.
2: Fürdőszobával ellátott helyek, és akkor ott tényleg ott mindenki lefürdik, és akkor egy napot meg kibír az ember.
1: Látod, hogy milyen, hogy egyből ez jut eszembe, nem az a zsiráf, meg eszi az olaszlán az elefántok, oké, de akkor hol tudok utána kakírni?
2: Idén volt egy olyan helyzetünk is, hogy a zsiráf kifutott, és majdnem nem engem, hanem egy másik autót majdnem feldöntötte.
1: Ja, mint ahogy ez őzik-e, neki fut itt a baranyában.
2: És hát a zsiráf volt szemfüles, mert az úgy befékezett, hogy majdnem neki csúszott az autónak. És azért 2 tonnás egy ilyen nagy zsiráf, tehát azért nagy súly.
1: Ha történik egy ilyen baleset, akkor nem azon gondolkodsz, hogy akkor most kifizeti a biztosítást, hanem ott más gondok vannak.
2: Mondjuk én
1: akkor
2: azon gondolkoztam.
1: De aki elszemeli, az már nem gondolkodik feltétlenül ilyeneken. Egy picit térjünk már vissza a versenyzéshez, mert ugye volt az év talán 2009, amikor átkerült Dél-Amerikába a Dakar, és hiába volt teljesen más a helyszín, mégis Dakarnak hívták. Aztán utána visszakerült az Afrikába?
2: Nem, utána Szaúdiba került.
1: Szaúdiba került.
2: 19-be.
1: Értem, és ettől függetlenül maradt verseny, tehát hogy, mivel hogy letesztelődött, kiderült, hogy ez működik Dél-Amerikában, ott lett új verseny, tehát ott van folyamatosan?
2: Hát ott a Dakar megszűnt, és nincs is helyette másik egyébként, tehát ott nincs ilyen típusú verseny.
1: Pedig terület viszont van hozzá.
2: Viszont ott is egy nemzeti bajnokság már előtte is volt, és azóta is van, de azok ilyen egy-két napos versenyek egyébként.
1: És a, csak mert beszéltünk arról, hogy mik a különbségek a sivatagon belül, hogy az egyik szárazabb, másik a homok összetétel is más. Ilyenkor az autót is más, tehát hogy másfajta autóval kell versenyezni másfajta homokon?
2: Tulajdonképpen nem, az autó az ugyanaz, aha, viszont a szerviz csapat az teljesen más volt. Mikor először elmentünk Dél-Amerikába például, akkor mi is ilyen nagy kamionokkal mentünk. Uh-huh. A második évben már a profi, a gyári csapatok, akinek sok pénze van, ugye, azok már teljesen más típusú teherautókkal jöttek egyébként, mert rájött mindenki, hogy nem szükséges az a 4x4-es vagy 6x6-os jármű, uh-huh, ahhoz, hogy ott a szerviz útvonalon végigmenjen, mert ott mindenhol volt aszfalt. Afrikában a szerviz is teljesen az offroadon ment, a dűnék között néha.
1: És tehát ugyanazon az úton, ahol a verseny zajlik.
2: A bukós is, akis neki a szerviznek is kötelező volt a bukós is akott felvenni az offroadon.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk. Szalai Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Csókok.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szalai Balázsra beszélgettünk, amikor elindult ez a verseny folyam részedről, ugye 96-ban. Akkor volt valamilyen cél, hogy mit szeretnél elérni, és hogy meddig szeretnéd ezt csinálni?
2: Természetesen meg akartuk nyerni a Dakart.
1: De azt, ha jól tudom, akkor az nem sikerült soha.
2: Nem.
1: Mi volt a legjobb eredmény?
2: Az igazság, nagyon messze voltunk tőle, és 20-ak voltunk, ugye kétszer is egyébként, 2009-ben és 2019-ben is 20-ak lettünk, de nagyon-nagyon sok pénz kell, az igazság ahhoz, hogy az ember tényleg ott legyen a top csapatoknál.
1: De mivel lehet pénz? Tehát, hogy a pénzből mit tudsz jobban versenyezni? Miért tudsz jobban versenyezni?
2: Több szerelőd van, több alkatrészed, és mondjuk a 5.-6. napon, amikor nekünk már le van amortizálva mindenünk, ők még akkor is új alkatrészekkel, új féltengellyel, új kardánnal, új váltó, új diffi, tehát szinte minden új az autón, és minden nap tulajdonképpen egy új verseny van nekik, mi meg egyre megyünk lefele, hogy a lejtőd, mert egyre gyengébbek az alkatrészeink, hát egyre el vannak használva.
1: Hát oké, de és nincs olyan verseny, ahol azt mondják, hogy indulj el, és ugyanazzal az autóval, ugyanazzal a tímmel, vagy nem tudom, amivel elindultál, azzal menj végig, meddig jutsz. Van ilyen? Mert az lenne az igazi verseny. Hát így, ez nem egyenlő, hát most érted, akinek több pénze van, tovább jut. Hát az...
2: Lehet, hogy van ilyen verseny, nem tudok róla.
1: Mert itt most, akkor ezek szerint itt a pénzverseny, ez nem az, hogy te mennyire vagy felkészült, nem tudom,
2: azért nagyon
1: vezető,
2: sok,
1: sofőr.
2: Nagyon sok
1: vagy...
2: múlik a navigátoron és a sofőrön. Tehát azért hiába van egy csapatnak például 4 egyforma autója, érdekes módon mindig az a 2-3 ember van elől, aki évek óta elől van, és nem az új emberek, nem tudják megvenni őket, mert a tapasztalat meg a rutin azért az nagyon sokat számít a sivatagban.
1: Ezt hány éves korig lehet nyomni? Ki a legidősebb versenyző?
2: Hát Carlos Sainz például, ő 67 vagy 68.
1: És még mindig nyomja.
2: És nyomja, és meg is nyeri.
1: Hát jó, de hát valószínűleg egyrészt azért, mert ő is sokat tud, másrészt meg azért mögötte áll egy olyan tím, ami őt nagyon támogatja. Hát te mikor versenyeztél utoljára?
2: Tavaly előtt voltunk az Afrika részen, és jövőre indulunk megint a Dakaron.
1: Igen? De ez az, hogy jövőre indultok a Dakaron, ez de ugyanazzal a tímmel, ugyanazzal a tehát a navigátorod ugyanaz lesz.
2: Ugyanavval a navigátorral, ugyanavval a szerelővel.
1: Tehát, hogy nem próbálom megfogalmazni, mit akarok ebből kihozni, hogy az, hogy mondjuk kihagysz 1-2 évet, az nem befolyásolja a nevezési lehetőségedet? Tehát akkor indulsz el, amikor neked megvan a keret?
2: A Dakaron tulajdonképpen van egy olyan kategória, hogy Dakar Legendnek hívják azokat, akik már legalább 10-szer voltak, és azok elsőbséget élveznek a nevezésnél. Tehát én, aki már 10-szer elindultam, meg 15-ször is, én már, ha benevezek, akkor bevesznek tulajdonképpen nevezők.
1: De van valami közé maximális versenyzői létszám, hogy hányan indulhatnak?
2: Abszolút van. Limiteket csináltak. Régen nem volt ilyen. Aha. Régen volt, hogy 480 egység, autó, kamion, motor indult. Akkor még nem is voltak quadok, meg ilyen kis 4x4-es kis szöcske autók, úgyhogy csak ilyen nagyok voltak, és de most már van egy limit, például 100 darab motoros indulhat, 80 autós, 50 vagy 60 kamion.
1: És mi abban a 80 autósban, akkor te benne leszel, vagy ti benne lesztek.
2: Reméljük.
1: A motiváció ugyanaz? Szeretnéd megnyerni?
2: Nem. Nem. Arra azért, hogy 2020, pont a COVID egy nagy törés volt nekem is egyébként. Egyrészt a szponzorok is elmentek, hiszen ott az autóipar meg minden nagyon megbicsaklott, senki nem tudta, mi a jövő.
1: Verseny nem is volt nyilván a COVID alatt.
2: De volt verseny. Volt. A Dakar az végig volt, tehát Szaudiba is úgy voltunk egyébként 2020-ban, hogy maszkba kellett mennünk, és csak az autóba vehetted le a maszkot, amikor már az ablakot becsuktad. És
1: mennyivel kellemesebb lehetett úgy versenyezni.
2: A reptére megérkeztél, és akkor egy napig a reptéren egy szállodába kellett lenni, és akkor ott az a karantén volt, közben kivizsgál, vagy mi az a tesztet csináltak, pontosan jó lett a teszt, mehettél, nem lett jó, nem mehettél. Egyik magyarnak például ott a szerelőnek nem lett jó a tesztje, és akkor azt ott is hagyták.
1: És tudták nélkülözni?
2: Hát kénytelenek voltak,
1: igen.
2: Tehát nem tudsz mit csinálni ezekkel, szabályok voltak, kész.
1: Na és akkor mi motivál
2: és,
1: most?
2: És az az igazság, hogy ott azért az a lendület megtört, hogy építsük tovább a csapatot, minél nagyobb, minél erősebb, minél jobb autó. Egyrészt tényleg ott a pénzügyi lehetőségek is nagyon beszűkültek, és hát az autóipar azóta sem épült annyira fel, hogy olyan marketing büdzsék legyenek bármelyik autógyárnál, hogy nagyon komolyan egy ilyen privát csapatot tudjon támogatni.
1: Az autóiparban amúgy, ha hétköznapi használatra gondolunk, akkor nagyon sokat változott és nagyon sokat alakult itt az elmúlt mondjuk utóbbi 10 évben, de valahogy nehéz elképzelnem a sivatagban az elektromos autókat és még a hibridet is.
2: Hát tavaly előtt például egy elektromos Audi nyerte meg a Dakart, úgyhogy azért nem olyan nehéz, de mégis nehéz, mert azért abban az Audiban is volt egy 3000-es dízel motor, ami 4000-es fordulaton ment fixen egész nap, hogy termelje az áramot.
1: Hát akkor ez,
2: hát,
1: igen.
2: Elektromos hajtás volt, de mégis az
1: hír. Egy utánfutóra rákötött dízel volna egy ilyen áramgenerátort. És
2: egész éjjel ment mindig. Tehát állandóan nem is táborozott senki mellettük, mert olyan hangosak voltak.
1: De ez ettől függetlenül mégis elektromos autónak számít?
2: Hát úgy nevezték be, hogy elektromos autó, mert hogy elektromos hajtáslánca volt.
1: Ja, értem. De az elektromos és az pedig áramot nem volt, megtermelte egy dízelmotor.
2: De az még nem volt akkor definiálva, hogy az áramot hogy termelheted az elektromos autón. Azóta nyilván már arra is van szabálykönyv.
1: De te hagyományos meghajtású autóval.
2: Hagyományos benzines autóval megyünk.
1: És ez most milyen autó?
2: Ez még egyáltalán nem biztos, hogy milyen autó lesz.
1: Ja, hogy ilyenkor még az nincs meg?
2: Nincs. Ugye megvan a régi autónk, és fel is újítottuk. Az, hogy milyen embléma lesz rajta, azt még nem tudom.
1: De hogy az emblém, mindig azt gondoltam, hogy ha mondjuk, nem tudom, van rajta egy Opel embléma, akkor Opel alkatrészek vannak benne.
2: Voltak, abszolút vannak benne. Aha. A kilincs, a lámpa és a grill.
1: De hogy...
2: Sőt, még a lámpa kapcsolónk is eredeti.
1: De ettől függetlenül minden, amit te építesz, az
2: hát
1: saját...
2: Ezek csővázas autók egyébként, a motor is egy fejlesztett motor, angol váltó, angol differenciálművek, német meg osztrák csuklók vannak benne, de az összes autóban így van. Tehát az összes autó...
1: attól függ, hogy milyen embléma kerül rá, hogy melyik autógyár áll mögét támogatóként? És ez hogy működik, hogy neked kell kirincselned, vagy már van akkora neved, hogy ők szeretnének beállni mögéd, és igazából versenytárgyalásokat kell csak folytatni?
2: Hát meg kell találni azt a márkát, akit érdekel az, hogy egy tereprali versenyen reklámozza az autóját.
1: Hát azért vannak, nem?
2: Vannak, de azért nem olyan sok. Tehát Ferrari-t hiába keresem meg.
1: Hát gondolom nekik ez nem az
2: eddig
1: a biznisz.
2: Eddig szívesen mennék egy Ferrari Luca, vagy hogy hívják az új elektromos terepjárót, amelyik nagyon megbukott.
1: Hát az sem oda való, én azt gondolom, nem feltétlenül a sivatagban.
2: Hát egy napot nem menne.
1: Na van még egy körünk, jövünk vissza rövidesen. Szalai Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szalai Balázsról beszélgetünk, itt az előbb megkérdeztem, hogy ki a legidősebb. Te magadra hogy gondolsz, hogy ezt meddig fogod csinálni? Meddig mész? Meddig ülsz be versenyautókba?
2: Nem tudom megmondani egyébként, mert nincs olyan gondolatom sem, hogy meddig akarom csinálni, és most az utóbbi 2-3 évben egyébként nem indultunk a versenybe, hanem az Afrika részen ilyen segítőként mentünk. Én azt is nagyon élveztem, azt hozzáteszem, tehát nagyon jó volt utolsó autóként elindulni, és tényleg az elesett motorosokat, meg az eltévedt autókat ott kihúzogatni, meg segíteni nekik felállítani a motorokat, és az 50 kilós japán kislányokat betolni, hogy na, menjél még egy picit, úgyis utolérünk, majd akkor is felállítunk. Tehát ez is egy másfajta élmény volt egyébként.
1: De lényeg az, hogy részt vettél így is legalább.
2: Részt vettünk, ráadásul így Afrikát is láttuk, mert ugye ez az Afrika rész, ez a régi Dakar útvonalon megy, és tényleg olyan oázisunkba jutottunk el, ahova versenyzőként, versenyben soha nem álltam volna meg. Most pedig megálltunk, megnéztük, tényleg fantasztikus helyeket jártunk be.
1: Hát igen, mert versenyzőként olyan nagyon sokat nem látsz mind abból, amin átmész.
2: Nem, mert ott ráadásul még csőlátásod is van, mert ugye csak azt nézed, hogy az úton az akadály mi, és nem is tudsz nagyon körülnézni.
1: Így meg, hogy kísérő voltál, vagy hát utolsó autóban így volt lehetőséged.
2: Hát így szép lassan végiggurultunk, tehát így teljesen más volt. Így egy óriási élvezet volt, olyan volt, mint egy túra, amilyen a namíbiai például.
1: Na de hogy, és akkor végigmész egy ilyen túrán, és azt mondod, hogy oké, de jövőre most meg megint versenyző leszek. Hát azért az, gondolom az előzőért, nem tudom, talán jár fizetés, vagy nem tudom, hogy az ember hogy végzi ezeket.
2: Ott fizetnek, itt meg én fizetek.
1: Itt meg megint elő kell terentened egy
2: teljesen más
1: nagy költséget, hogy aztán végig tudj menni. Végig fogsz tudni menni? Tehát most már megvan a know-how, hogy hogyan lehet végig menni?
2: Abszolút,
1: szerintem. Tehát amikor először végigmentél, onnantól kezdve mindig sikerült?
2: Nem. 2002-ben ugye sikerült, 2000-ben sikerült, 2002-2003-ban például nem. 2004-5-6-7-8-ban meg igen. Tehát olyan érdekes volt, de azóta utána nagyon sokszor sikerült.
1: Én emelem a kalapom, meg csodálom a bátorságod, meg egyáltalán a kitartásod, hogy ezt folyamatosan nyomod, és hogy mindig visszamész, és hogy dicsőséget hozol nekünk, még hogyha nem is ezért csinálod, de azért mégiscsak a leghíresebb magyar versenyző vagy ott, nem? Én ezt jól gondolom? Vagy vannak mások, akik nálad jobb eredményeket értek el magyarként?
2: Szerintem nincs olyan magyar versenyző, akit jobban ismernének ott, mint engem. Így tudnám megfogalmazni.
1: Hát de nem csak ott, hanem hogy itt is, nem? Tehát, hogy idehaza is. Ha valaki azt mondja, hogy Dakar, akkor szerintem a te neved, meg egyáltalán a te tímednek a neve, az egyből beugrik. Ráadásul benne is van a Szalai Dakar tím, tehát, hogy az egy jól bejáratott trend lett végül.
2: Sokat dolgoztunk rajta.
1: Hát kívánom, hogy akkor jövőre mikor lesz a verseny?
2: Január eleje.
1: Hát akkor már, akkor már nem sok időtök van. Hogy álltok most? Megvan minden?
2: Most a benevezés folyik egyébként. Az autót rakjuk össze még egy picit. De úgy nagyjából megvan minden.
1: Ezt az autót aztán valahol tesztelni kell?
2: Nyilván tesztelni kell.
1: De milyen versenyeken tudjátok tesztelni?
2: Nem is verseny, hanem csak így kimegyünk például a Veszprémi lőtérre, vagy egyéb ilyen helyekre.
1: De sivatagban nem viszitek?
2: Nem. Az a know-how, én azt gondolom, hogy az megvan, hogy mi kell oda.
1: És még mindig várod? Tehát még mindig...
2: Abszolút várom. Tehát a verseny az mindig azért egy adrenalin löket mindenkinek, tehát akármit mondnak, amikor azért ott számolnak vissza, hogy 5-4-3-2-1 és rajt, akkor azért ott mindent elfelejtesz.
1: És azzal, hogy vannak legendás versenyzők, egy legendás, hogy fogalmaztad meg, hogy te most Dakar
2: legend. Legendás versenyzők.
1: De hogy akkor ti külön versenyeztek, vagy ott nincsenek kategóriák, hogy a női japán motorosok, meg a...
2: Tehát van motoros, autós, kamionos.
1: Igen, de hogy ott nincs, hogy női versenyző, férfi versenyző, legendás versenyző.
2: Egyébként a legjobb női versenyzőt külön díjazzák, de nem számít a sorrendben semmit. Tehát ott van egy abszolút sorrend, ki hányadik kész.
1: Uh-huh. És te mindig autóban gondolkodtál, személyautóban, vagy hát terepjáróban. Igen. Hát én kívánok továbbra is sok sikert, és nagyon gondolkodom ezen a túrán.
2: Hát nyilván gondolkozz,
1: de. Nem az én pénztárcámhoz van mérve, de ha valamikor érdemes valakivel megnézni Afrikát, akkor azt gondolom, az pont te vagy, mert te
2: sokkal
1: nagyon olcsó, ismered.
2: Mintha Seychelles-szigetekre elmész.
1: Hát ott sem jártam még, csak mondom. De így értem. Oké. Okay. Szalai Balázs, kösz, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen,
1: köszönöm.
2: Sziasztok.
1: Szia.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Történelmi drogfogás történt hazánkban. Idén is figyelnek ránk a Balatonnál a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. Esős időnk lesz holnap, még felhőszakadás is várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordmennyiségű kokaint foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akció keretében. Összesen 522 kilogrammot találtak, aminek a fekete piaci értéke több mint 15 milliárd forint. A kábítószer banánszállítmányok közé volt rejtve, és Ecuadorban adták fel még tavaly. Innen Németországon keresztül jutott el hazánkba, ahol a csepeli kikötőben foglalták le a rendőrök. Az egyenruhások jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel valószínűleg egy dél-amerikai bűnszervezet tagjai, így az elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Elbúcsúzhatunk az öreg HÉV szerelvényektől. A hazánkba érkező uniós forrásokból ugyanis lecserélik a teljes flottát. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztja szerint 42 korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízibalesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén pedig megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőket. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház közleménye szerint egy sérültet hétvégén engedtek haza, egy másik pedig ma hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, a detonációban egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell felkészülni a világ nagy részén. Ráadásul az átlag feletti hőmérséklet akár novemberig is tarthat. A meteorológusok azt mondják, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszély a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségeknek. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Csütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Ergo klasszikust például, szóval majd pár perc múlva a Ballag a katona, de itt lesz a Machine Mouse, az Unisex énekel Zséda, most pedig jön Adri és a Szinglik éjszakán.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a repülők egy LGT feldolgozással. Ez volt a Nem adom fel. A folytatásban Balázs Fecót hallgatjuk majd pár perc múlva, az évszakok szól majd tőle, a Margaret Island után. Az eső szól most a

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. By Alex és a Slep, ez voltam még mindig. Ja, mindjárt az Eldobott Kő, a zenekaromtól, az Abaházi RT-től, de még előbb meghallgatjuk az Emberek slágerét. Mama a retro rádióban.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a Bikini zenélt. Ez volt az Adj helyet magad mellett.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Hip Hop Boys, tőlük az Ott várok rád szól pár perc múlva, előttük pedig a Krisztál zenél. 1000 hó!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Honeybee zenélt, ez volt az Így játszom. A Dal című verseny 2020-as versenyzői feladatul kapták, hogy dolgozzák fel az LGT egyik klasszikusát. Ebben a változatban, verzióban hallgatjuk pár perc múlva a Zenevonat című klasszikust Hevesi Tamás után. Diadal, Csíkos Napernyő, a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Kovaszki meg a Vega és az Amilyen hülye vagy én úgy szeretlek után jön mindjárt az Örökké című slágerével az Intim Torna Illegál, de még előbb meghallgatjuk Varga Miklóstól az Európát.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Roy és Ádám, és a Csak egy pillanat után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk, sőt, holnap is már 2-kor itt leszek, Dénes Tomi helyett, de az Amaházi Presszóban majd Olá József, az autentikus cigányzenét játszó Parnograss zenekar énekes tamburás gitárosa lesz majd a beszélgető társam, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Freddy dalával búcsúzom, szól a Csodák itt a Retro Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.